0: Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetező gépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idősok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Manna Hits.

A mikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: Manna Hit. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezzes arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Exmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, manapság nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai fitségre, és persze ez nagyon fontos, de ugyanolyan fontos az, hogy mentálisan is fittek legyünk. A mai üzenet megtanít majd, hogy miként tornáztasd az elmédet.

0: Jézus nem csak azért halt meg, hogy a bűneinkre bocsánatot nyerjünk, és egyszer, majd a jövőben a mennybe menjünk, és kapjunk ott egy szép házat, és felhőkön lebegve együtt énekeljünk az angyalokkal. Az a legfontosabb dolog, hogy a bűneink megbocsájtattak, és hogy örökre vele élünk majd az örökké valóságban. De van egy köztes állomás is, és a köztes állomással is törődik, és ezért is meghalt. Nem csak azért halt meg, hogy te és én üdvösséget kaphassunk, hanem azért is, hogy minden olyan dolog, ami a bűnbeesés során elveszett, a bűnök, a tudatlanság, bántalmazás, visszautasítás vagy fájdalom miatt, minden, amit elvesztettünk, azt visszakaphassuk. Tudjuk, hogy a helyreállítás az egy folyamat. Az átváltozás egy folyamat. Időbe telik. És ez nem egy olyan dolog, amit Isten elvégez, miközben mi lustán ücsörgünk, és semmit sem teszünk. Együtt kell működnünk Istennel úgy, hogy megtesszük, amit ő mond. Erre mondhatod, de ez túl nehéz, nem tudok megbocsájtani. Ezt sem tudom megtenni, meg azt sem. Azonban, hogyha igazán akarjuk, akkor meg tudjuk tenni mindezt. Amíg nem vállaljuk ennek a felelősségét, addig soha nem fogunk kimászni az űrzavarunkból. Nem kell például nyakig eladósodva élned. Nekünk, amerikaiaknak ez életstílusunká vált. Semmire nem akarunk várni. Azonnali megelégedettséget akarunk, és őszintén szólva azt hiszük, hogy sokkal többre van szükségünk, mint amire tényleg szükségünk van. Ha bajba kerültél emiatt, akkor Isten majd segít kimászni belőle. Lehet, hogy tesz majd valami hatalmas csodát, és neked semmit nem kell tenned, ez megtörténik időnként, de nem ez az átlagos. És ha te úgy ücsörögsz, hogy erre vársz, akkor lehet, hogy csalódni fogsz. Van egy másik módja a dolognak, amikor nem csak eljársz gyülekezetbe, és talán elolvasol néhány bibliai verset naponta, meg imádkozol 5 percet, hanem amikor teljesen odaszánod magadat az Istennel való járásra, és megkéred őt, hogy tegye teljessé az életedet, és felvállalod, hogy Isten időről időre mutatni fog dolgokat, amiket meg kell tenned, és másokat, amiket meg ne tegyél meg. Neked pedig kifogások nélkül engedelmeskedned kell. Azért van itt ez a sok minden, mert amikor erre a sorozatra készültem, arra gondoltam, hogy vannak hazárdjátékosok és befektetők. Vannak emberek, akik rossz dolgokat tesznek, és mélyen legbelül tudják, hogy rosszat tesznek, de hazárdíroznak, azt gondolván, hogy tehetik a rossz dolgot a rossz következmények nélkül. Aztán vannak emberek, akik befektetnek. Ők a jó dolgokat teszik. Tudjátok, amikor követitek a jó lelkiismeretet, akkor befektettek. Ha minden éjjel jól alhattok, akkor befektettek. Ha túl sok szemetet esztek, akkor hazárdíroztok. Ha munkamániások vagytok, akkor hazárdíroztok. Kockáztattok, mert állandóan dolgoztok, de azt gondoljátok, hogy a családotok ettől még szerethet, és közelhet hozzátok. Azonban csak egy dolog van, ami jóvá teszi a kapcsolatot, ez pedig az idő. Nem a pénz. Az idő. A gyerekeid nem arra fognak emlékezni, hogy miket vettél nekik, hanem az együtt töltött időre. Gyerünk! Az idő, amit együtt töltünk velük. Valójában elmondhatjuk, hogy minden meghozott döntés számít, és nagyon sok döntést hozunk minden nap. Szerintem meg se tudjuk számolni, milyen sokat. Ma már mindannyian hoztunk vagy 100 döntést, és még nincs is dél, állandóan döntéseket hozunk arról, hogy mit gondolunk, mit engedünk be az elménkbe, mit adunk ki az elménkből, mit mondunk, mit viselünk, mit eszünk, hogy viselkedünk, és milyen magatartásformát alkalmazunk. Egész nap döntéseket hozunk, és egy döntés az egy mag, amit elvetünk. Minden döntés egy mag, amit elvetünk, és a Biblia azt mondja, hogy annak megfelelően aratunk majd, hogy mit vetettünk. Ha a testünknek vetünk, akkor majd a testből is aratunk. Még azt is megmondja, hogy mit, romlást és pusztulást. A testnek vetni annyit jelent, hogy a testünket követjük. Mélyen legbelül tudjuk, hogy mit kéne tennünk, de mégis más teszünk. Tudjátok, én úgy hiszem, hogy amikor az emberek rossz dolgokat tesznek, akkor nem úgy gondolkodnak, hogy na, ezt most megteszem, tudom, hogy rossz következményei lesznek, de akkor is megteszem. Nem, nem így gondolkoznak. Azt gondolják, hogy megusszák majd. Azt gondolják, hogy ők lehetnek azok, akik egy bizonyos dolgot megtesznek ugyan, de mégis áldást kapnak, vagy hogy most az egyszer még megteszik, és mégis áldást nyernek majd. Szerintem sokan vannak ezzel így, de tudjátok, mi történik, ha egyszer megúszod, akkor másodjára is meg akarod tenni, meg harmadjára, negyedjére és ötödjére, és hamarosan minden a nyakadba zúdul. Te meg azt mondod, nem tudom, hogy mi történt. De hála Istennek, ott vannak a befektetők is. Azok az emberek, akik a helyes dolgokat teszik, még akkor is, ha nem könnyű, még ha fegyelmet és erőfeszítést is igényel. Lehet, hogy míg mások szórakoznak, addig ők eldöntik, hogy időt töltenek Istennel, vagy ahelyett, hogy a barátaikkal lennének együtt, eldöntik, hogy vasárnap délután az idős szüleiket látogatják meg a piknik helyett, mert azt érzik a szívükben, hogy meg kell látogatniuk az édesanyjukat, vagy az édesapjukat. Lehet, hogy semmi izgalmas nincs abban a testük számára, hogy egy öregek otthonában ücsörögjenek a látogatáskor, de tudják belül, hogy ezt kell tenniük. Befektetnek. Meg kell tanulni a Szent Szellem vezetését követni az életünkben, hogy többé ne azt tegyük, amit mi gondolunk, mi akarunk és mi érzünk. Amen. Néhányan közületek most boldogok, mások nem egészen. Mert tudjátok, ahogy most megemlítettem a szülők látogatását, valószínűleg vesztettem 500 embert, mert mondhatja valaki, de hát ők soha nem tesznek értem semmit. Ezt a kifogást én is sokáig használtam. Isten meg azt mondta, lélegzel, igaz? Tudjátok, az evangélium jó híre az, hogy a Szent Szellem erejével olyas valakihez is jó lehetsz, aki nem volt jó hozzád. És ettől olyan leszel, mint Isten. Ilyenkor hasonlítunk rá a leginkább. Amikor olyanokhoz vagyunk irgalmasok, kedvesek, türelmesek és jók, akik inkább büntetést érdemelnének. Ezért el kell döntened, hogy mi leszel, hazárdjátékos vagy befektető. Én úgy gondolom, hogy ha tényleg egészséges akarsz lenni szellemileg, és növekedni akarsz Istenben, akkor napi szinten el kell döntened, hogy engedsz majd a lelkiismeretednek. A lelkiismereted egy csodálatos szerved, amit Isten helyezett beléd, de néhány ember túlzott bűntudattól szenved. Az ő lelkiismeretük nem működik megfelelően. Mindenért bűntudatok van, de az igéből meg lehet tanulni a bűnről való meggyőződés és a kárhoztatás közötti különbséget. Azok, akik állandóan bűntudatot éreznek, őket nagy valószínűséggel nem a Szent Szellem inti meg, hanem a gonosz kárhoztatja őket. Ő nem akarja, hogy bármit is élvez, amit teszel. De az Isten igéjéből megtanulhatod mindezt, és eljuthatsz arra a pontra, amikor bízhatsz a lelkiismeretedben, hogy szól neked, amikor helyes dolgokat teszel, mert békességet érzel majd azok felől, és szól majd, hogy mikor kell majd visszalépned. Ha a lelkiismeretünk azt mondja, hogy ne tegyünk meg valamit, akkor nem is kell tudnunk az okát. A probléma egyik része az, és ezt meg fogjuk nézni ma, hogy túl sokszor akarjuk tudni a miértet. Olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek. Miért, apu? Miért? Miért? Miért? Miért? És mikor fogunk odaérni? Miért erre megyünk? Tudjátok, szülőként hamar belefáradunk az ilyen kérdések megválaszolásába. Ugye megegyezhetünk abban, hogy Isten egy csomó olyan dolgot tud, amit nem fog elmondani neked. Ha kitartotok, akkor ahogy járjátok az utatokat napról napra, egyre többet láttok majd, de Isten nem fog egy részletes leírást adni az egész életetekről. Sok bizalomra lesz szükség. Bizalomra. Az egész lényege az, hogy bízzunk Istenben. Meg kell tanulnunk, hogy engedelmeskedjünk, a lelkiismeretünknek, és kövessük a Szent Szellem irányítását. És ahogy már említettem, nem kell mindig tudnunk, hogy miért nem érzünk helyesnek valamit, de ha ez az a helyzet, akkor ne csináld azt a dolgot. Nem is hiszem, hogy meg kellene ezt magyaráznom másoknak, mert időnként, ha Isten azt mondja, hogy tegyek valamit, vagy éppen ne tegyek, az látszólag értelmetlen számomra, és más számára is az lenne. Hogy érted ezt, hogy nem jöhetsz? Miért nem jöhetsz? Nem tudom, csak úgy érzem, hogy nem szabad ezt megtennem. Lehet, hogy csak az Isten tiszteletéről van szó, vagy arról, hogy az engedelmességemet edzi, nem tudom, és nem is kell mindent tudnunk, csak követnünk kell a Szent Szellem vezetését. Hányan tudjátok, hogy egy kicsit ijesztő dolog követni a Szent Szellem vezetését? Mert úgy vagyunk vele, hogy na, ebből vajon mi lesz? Tehát mi szellemileg egészségesek akarunk lenni, és azt úgy érjük el, ha Krisztushoz jövünk, egy intim kapcsolatot építünk ki vele, és megtanulunk engedelmeskedni a lelkiismeretünknek. Ma a mentális egészségről beszélnék. Hogy állsz ezzel? Beteg vagy mentálisan? Most a legtöbben azt gondoljátok, ó nem, hála Istennek, ott még nem tartok. Nos, lehet, hogy még ma rájössz, hogy tévedtél. Úgy hiszem, sokan betegek vagyunk mentálisan, legalábbis Isten szemében. Mert mentálisan nem úgy működünk, ahogy ezt Isten eltervezte számunkra. Ő azt akarja, hogy békesség legyen a fejünkben. És még egy csomó mindent akar, amiről beszélni fogunk. A 2 Péter 1.3 azt mondja, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket, vagyis ez adatot nekünk mindennel, azt mondja, mindennel, ami az életre és a kegyességre való. Tehát Isten mindent nekünk adott, ami egy nagyszerű élethez kell. Azáltal, hogy teljesen és személyesen megismertük őt. Tehát nem lehet egy nagyszerű életed, a barátod, Istennel való kapcsolatán keresztül, vagy mert van egy nagyszerű pásztorod, akinek nagyszerű kapcsolata van Istennel. Neked saját, mély, bensőséges és személyes kapcsolatra van szükséged Istennel, amit csak egy módon érhetsz el, ha időt és energiát fektetsz bele. Senki nem tudja ezt rád imádkozni. Imádkozhatsz valakiért, hogy meg tudja tenni a részét abban, hogy közel kerüljön Istenhez, de nem imádkozhatsz azért, hogy legyen közel Istenhez. Szerintem sokszor olyasmikért imádkozunk, amiket Istennek nincs szándékában megtenni. Segít majd nekünk megtenni, de soha nem állt szándékában, hogy ő tegye meg ezeket. Mi társai vagyunk Istennek, társakként működünk együtt Istennel. Ő adja az erőt, de sok esetben mi cselekszünk. Aztán azt mondja, aki saját dicsőségével és tökéletességével hívott el minket, nagyon szeretem ezt, mert Isten nem arra hívott el, hogy középszerűek, hanyagok, lusták, langyosak és sajnálatra méltóak legyünk. Ő arra hívott minket, hogy tökéletesek legyünk. És ez azt jelenti, hogy tökéletes döntéseket kell hoznunk. Pál azt mondja a Filippieknek, a Filippi 1-ben, hogy tanuljátok meg kiválasztani és értékelni azt, ami tökéletes és igazán értékes. Tanuljátok meg felismerni a legjobbat. Ne csak épp megtedd, amit kell, hogy megúszd a dolgokat. Mindig tegyél meg még egy mérföldet. Főleg akkor, amikor senki nem figyel. Hallottátok? Főleg, amikor senki sem figyel. Meg kell tanulnunk egy egyszemélyes közönség előtt élni. Isten mindig figyel minket. Ő mindent lát. Mi túlságosan az emberekért élünk, és nem eléggé Istenért. Aztán a 4. vers azt mondja, hogy az ígéretek által mi elkerülhetjük a világban lévő romlottságot. Pál azt mondja, hogy ismerni akarja az ő feltámadásának az erejét, ami feltámasztja őt a halottak közül, még akkor is, amikor ő ebben a testben van. Tehát itt lehetünk a világban, és az minden szándéka ellenére mégsem kell, hogy hatással legyen ránk. Van egy módja annak, hogy olyan életet éljünk, amikor nem kell mindig zaklatottnak lennünk, azon gondolkozva, hogy mások vajon mit gondolnak rólunk. Nem kell aggódnunk a gazdaság miatt, meg azért, hogy mi történik majd a világban. Napról napra élhetünk azzal a tudattal, hogy ha mi megtettük, amit Isten kér tőlünk, akkor ő is megteszi, amit ő ígér. Lehet, hogy változtatnom kell néhány dolgon, de ha készek vagyunk erre, akkor megadja hozzá a kegyelmet. Nem kell aggódnunk ezek felől. Éppen ezért. Itt következik a mi részünk, az 5. versben, mert az első néhány vers volt az Isten része. Most jön a te részed. Éppen ezért minden igyekezettel, szorgalmasan törekedjetek arra. Tehát itt van három szó, ami furcsa viszketést okoz a testi emberünknek. Szorgalom, igyekezet, törekvés. És mindez egy mondaton belül. Gyerünk már! Többet kell tennünk annál, hogy a fotelban ülünk, és a távirányítót nyomkodjuk. Mi olyanokért morgunk, hogy ki kell szednünk a ruhát a mosógépből. Ki kell szednem a ruhát. Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat. Na tessék. Most már jól prédikálok. Ma különösen sokat fogunk beszélni a gondolatok kordában tartásáról. Mert az emberek szeretik azt mondani, nem tehetek róla. Nem tehetek róla, hogy mi jár a fejemben? Nos, lehet, hogy nem tehetsz arról, hogy mi jött be az elmédbe, de utána nem kell azt ott tartanod és gondolkoznod rajta. Be akarom fejezni ezt, aztán rögtön rátérünk az elmére. Ahogy kifejlesztitek az önuralmat, gyakoroljátok is azt, így aztán álhatatosságot fejlesztetek ki, türelmet és hosszú tűrést, aztán az álhatatosság gyakorlásában kegyességet fejlesztetek ki, ahogy a kegyességet gyakoroljátok, testvéri szeretet fejlődik ki bennetek. Aztán, ahogy testvéri szeretetet gyakoroltok, végül ennek a beteljesüléséhez értek majd, amire Isten hívott el minket, vagyis tiszta, keresztény, agapé szeretethez. Mi úton vagyunk, és a mi utazásunk arról szól, hogy megtanuljuk, miként legyünk önzetlenek, és nem én központúak, hogy az életünket áldásként élhessük, bármerre is megyünk, és ennek közepette a testünk, az kiabálja, és mi lesz velem? De ha hajlandóak vagyunk lemondani arról, hogy mi gondoskodjunk magunkról, akkor Isten majd gondot visel ránk. Az 1 Péter 5-ben azt mondja a Biblia, minden gondotokat őre elvessétek, mert ő nagy szeretettel visel gondot rátok. Sok embernek abba kellene hagyni az öngondoskodást. Hadd tegye azt Isten, amit ő jónak lát. Kelj fel minden nap, és foglalkozz Istennel. Ő majd foglalkozik veled. Találj valakit, aki számára áldás lehetsz. Ne gondolj magadra, és meglepődsz majd, hogy milyen boldoggá válsz. Isten olyan áldásokkal lep majd meg, amikre nem is gondoltál volna. Nézzük meg a Róma 15 első három versét. Mi, akik erősek vagyunk a meggyőződésünkben és hitünkben, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit és kételkedéseit hordozunk, és nem magunknak éljünk. Elmondanád velem együtt most, hogy nem azért vagyok itt, hogy a magam kedvére éljek? Tudom, sokan közületek még nem hiszik ezt el, de akkor is jó volt elmondatni veletek. Mindegyikünk gyakorlata az legyen. És a gyakorlat azt jelenti, hogy újra és újra ezt teszed. Hogy mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, őt tegye boldoggá, mégpedig annak javára épülésére, hogy ő megerősödjön és szellemileg felépüljön. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett. Nem gondolt a saját érdekeire. Nem fantasztikus ez az ige? Én tényleg hiszem, hogy ez a mi útunk. Őszintén hiszem ezt, mert már nagyon régen benne vagyok mindebben. Sok-sok éve vagyok keresztény, már 32 éve vagyok a szolgálatban, 32 éve tanítom az igét, és higgyétek el, én minden lehetséges módot kipróbáltam már arra, hogy boldog legyek. És az egyetlen dolog, amit működőképesnek találtam, az az, amit Jézus mondott, hogy feledkezz meg magadról. Ne arra gondolj, hogy az emberek mit nem tesznek meg érted, hogy mi az, amit nem tesznek meg, pedig meg kellene, hogy mit gondolnak rólad, hogyan néznek rád, hogyan bánnak veled. Az igazság az, hogy sokat aggódunk, vajon az emberek mit gondolnak rólunk, pedig a legtöbben egyáltalán nem gondolnak ránk. Mert túlságosan elfoglaltak saját magukkal. Vajon mit gondolnak? Szerintük jól nézek ki? Tetszik nekik a hajam? Ki kell dobnunk ezt a sok szemetet az elménkből? És céltudatosan arra kell gondolnunk, hogy miként legyünk áldása mások számára. Én minden lehetséges módot kipróbáltam, és ez az egy működött. Elég érdekes, Jézus már rég megmondta. Ha tanítványaim akartok lenni, felejtsétek el magatokat, ne magatokra és a ti érdemeitekre figyeljetek. Vegyétek fel a keresztet, és kövessetek engem. Na hát, itt volt a szemünk előtt. Szerintem olvastam ezt 32 évvel ezelőtt is, de akkor vajon miért kellett keresztül mennem 25 évnyi nyomorúságon, mielőtt elkezdtem volna Isten szerint tenni a dolgokat? Azért, mert én nem akartam feladni semmit. A saját terveimet akartam kovácsolni, és azt akartam, hogy mindenki a tervemet szolgálja. És bár az ige világos ezzel kapcsolatban, én továbbra is reméltem, hogy élhetek rossz módon, és mégsem lesznek következményei, de persze folyamatosan következményei lettek ennek, mert nem volt örömöm, békességem, s úgy tűnt, hogy semmi sem működött az életemben. De elképesztő, hogy a dolgok milyen jól működnek, ha Isten szerint tesszük őket. Tud valaki áment mondani erre? Biztos vagyok abban, hogy aki már egy ideje olvassa az igét, annak ismerős a 2 Korintus 10:4-5, de vetítsük ki és nézzük meg. Az engedelmes elme engedelmes élethez vezet. Egyáltalán nem élhetsz olyan életet, amilyet Jézus megszerzett neked a halálával, ha engeded, hogy az elmédben összevisszaság legyen. Egy beteg elme beteg életet eredményez. 2 Korintus 10:4-5 azt mondja, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, nem hús és vér fegyverei, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Az erődítmény egy olyan hely, ahová az ellenség beveszi magát, elfoglal egy területet, és oda jól beássa magát, és az ellenség is ezt akarja tenni az elménkkel. Erődítményeket akar kialakítani az elménkben, hogy a gondolkozásunk egy-egy területét elfoglalhassa és birtokolhassa. Ezzel rombolunk le minden vitatkozást. Hányan tudjátok már, hogy az elmétek vitatkozni fog veletek? És elméleteket. Tudjátok, hogy sok olyan elméletet gyárt az agyunk, és okoskodást. Ó, ez nem lehet Isten. Hát hogy fog ez működni? És minden büszke és gőgös dolgot, amely az Isten ismeretével szemben emeltetett, és fogjul ejtünk. Mi ejtünk fogjul? Mi? Nem Isten, hanem mi? Minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, aki a felkent. Tehát teljes igyekezettel kell őriznünk a szívünket, mert onnan indul ki az élet. Őrizni valamit azt jelenti, hogy nagy gonddal figyelünk rá, hogy semmi olyan ne kerüljön bele, aminek nem kéne ott lennie. És ha valami mégis belekerül, akkor azon nyomban ki kell dobnunk. Őriznünk kell a szívünket. Ezt mi tesszük? Értitek ezt? Mi tesszük? Többé ne imádkozz, hogy Isten tegyen valami olyat, amihez megadta számodra az erőt. Én úgy hiszem, hogy ez egy valós probléma. Mi azt hiszük, hogy ha imádkozunk, akkor Isten majd mindent megtesz. És persze jobb, ha semmit nem próbálunk tenni ima nélkül, mert ha imádkozunk, megkapjuk Isten segítségét. Isten adja a képességet és az erőt, hogy megtegyük, amit kell. A kegyelem nem kifogás arra, hogy vétkezzünk és lusta életet éljünk. A kegyelem a Szent Szellem ereje, ami képessé tesz minket nemet mondani a bűnre, és igent mondani Istennek.
1: Yes to God.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából. Ez a Manna Hét.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8-keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csakhogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: talán.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
3: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en, ez már a pénzügyi percek, szakértőmmel Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A Széchenyi kártyaprogramról fogunk beszélgetni, mert hogy változások történtek ezzel a támogatási lehetőséggel kapcsolatosan, és akkor már is mondjuk a részleteket.
1: Nem csak a lakossági, hanem a vállalkozásoknál is komoly fennforgások vannak, elég csak a Széchenyi kártya átalakítására gondolni. Hogy a Széchenyi kártya, vagy más néven Széchenyi kártyaprogram, Széchenyi hitel, egy támogatott vállalkozói hitel. Eddig gyakorlatilag fix 3%-os kamat mellett kaphattak a vállalkozások különböző célokra. Kölcsönt lehetett akár beruházási célra, vagy akár valamilyen likviditási célra, folyószámla hitelkeretet, forgóeszközhitelt kapni fix 3%-os kamat mellett. Azonban ez a helyzet megváltozott. Június 18-án ugyanis bejelentette a kormány, hogy a likviditási célú Széchenyi hiteleket átalakítják.
0: Mi érintett ebben az átalakításban?
1: Érintett egészen konkrétan a Széchenyi kártya folyószámla hitel Max Plus, a Széchenyi turisztikai kártya Max Plus, valamint a Széchenyi likviditási hitel Max Plus. Tehát ez a három konstrukció érintett az átalakításban. Július 15-től kötött szerződések esetében a konstrukció kamatozása megváltozik, most már nem fix 3% lesz a kamatszint, hanem gyakorlatilag a három havi bubor értéke lesz az a fizetendő kamat, amit fizetni kell a vállalkozásoknak.
0: Ez mit jelent lefordítva?
1: Ez két dolgot jelent egyből. Egyrészt a bubor értéke a bejelentéskor 5,89% volt, tehát ez jelent egy azonnali emelkedő kamatszintet. A másik, hogy ugye három havonta az aktuális bubor értékének megfelelően kell majd megfizetni a részleteket, illetve annak megfelelően fog tovább folytatódni a kamatozás, tehát a kiszámíthatóság is mondjuk úgy megszűnik, és egy változó kamatozású konstrukció lép a helyébe. Ugye július 15-től kötött szerződéseket említettem, viszont maga az átalakulás már június 15-én jelentették be, és már másnap, azaz június 19-én életbe lép abból a szempontból, hogy az új igényléseknél legyen szó akár teljesen új program igénylésről, vagy mondjuk valamilyen hosszabbításról, már csak az új feltételekkel lehet kérelmet beadni, tehát gyakorlatilag nincsen itt, nem volt itt türelmi idő, hogy most kap észbe egy cég, és benyújtja a kérelmet, és akkor még a régi kamatok mellett megkaphatja a hitelt. Itt már gyakorlatilag az új feltételekre tud igényt és benyújtani mindenki, és július 15-től erre is tud szerződni. Egy kis kapu van, akiknek pont most járt volna le a Széchenyi kártyája ezen időszak alatt, azok gyakorlatilag még július 14-ig úgy le tudnak szerződni, hogy esetlegesen a kérelmet a hosszabbításra azt július 18-át követően nyújtották be.
0: Folytatjuk akkor innét tovább, hogy pontosan mit jelent ez a kamatemelkedés, hogyan változhat a törlesztő részlet, konkrét példákon keresztül mutatjuk majd be nektek, szakértőmmel Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Változik a Széchenyi kártyaprogram a 98.6 Manna FM kanapéban, a pénzügyi percekben erről beszélgetünk szakértőmmel, Argyenán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és akkor elmondtad, Józsi, azt, hogy a likvid hiteleknél változik a fix 3%-os kamat, három havi buborhoz lesz kötött majd. Na, mit jelent ez a kamatemelkedés? Hogyan változhat a törlesztő részlet? Nézzük meg ezt egy picit.
2: Nézzük meg ezt két példán keresztül. Induljunk ki abból, hogy van a vállalkozásunk, vagy szeretne a vállalkozás egy 100 millió forintos hitelkeretet, amit teljes egészében kihasznál. Ha 3% a kamat, akkor a havi kamat teher erre 250 ezer forint lenne, tehát éves szinten nyilván 3 millió forintot kellene fizetni. Ha tényleg 5,89%-ra emelkedik a kamat, akkor a havi teher az 491 ezer forint körül lesz, és a teljes éves költség az 5,89 millió forint. Tehát ténylegesen emelkedik a teher. Viszont, hogyha a piaci hitelekre gondolunk, tehát azokra, amelyeket nem támogat az állam, ott is ezek, azok is jellemzően valamilyen buborhoz kötött, tehát valamilyen bankközi kamatlábhoz kötött változó kamatozású kölcsönök, ott viszont nem csak a bubort kell megfizetni kamatként, hanem a bankért egy fix felárat. Ez banktól, illetve vállalkozástól is függ, akit hiteleznek, de olyan 2-3-4% szokott lenni. Ha abból indulunk ki, hogy 3% a felár, akkor ugyanerre a hitelre piaci alapon havi szinten 740 ezer forintot, 741 ezer forintot kellene fizetni, és a teljes költség az meg olyan 8,9 millió forint körül alakulna. Tehát látható, hogy valóban emelkedik a törlesztő részlet, éves szinten a kamatteher az 2,8-2,9 millió forinttal nőne, ha a bubor változatlan maradna, viszont még mindig durván 3 millió forintot spórolt a cég, azért mert támogatott hitelt választott egy piacival szemben. Ugye most folyószámlahitelről beszélünk, ami úgy működik, hogy havonta kamatot fizet a vállalkozás, és a lejáratkor, a futamidőt 1-2-3 is szokott lenni, lejáratkor fizeti vissza a teljes kihasznált tőkét, illetve időközben is feltöltheti természetesen, de hogy itt nincsenek, csak itt a kamat terhetében ezt számolni. Ugyanakkor vannak olyan normál klasszikus hitelkonstrukciók is, mint mondjuk a likviditási hitel, ahol gyakorlatilag előre megkapja a teljes összeget a cég, és az havi részletekben egyenlő részletekben kell visszafizetni, mondjuk úgy, mint egy személyi kölcsönt, vagy egy lakáshitelt a lakosság esetében.
1: Ha ennél is nézünk egy példát, akkor hogyan alakulnak a havi terhek?
2: Ha ezt is példaként nézzük, akkor mondjuk a 100 millió forintot vett fel a cég, 3 éves, vagy venne fel a cég 3 éves futamidőre, akkor 3,3%-os kamat mellett a havi teher az 2,9 millió forint fölött lenne, tehát a 2 millió 908 ezer egészen konkrétan, amit havonta fizetni kellene. Összességében 104,7 millió forintot rendezne a cég. 5,89%-os kamat mellett, ami ugye a bejelentéskori bubor értéke volt, a havi teher az 3 millió 37 ezer lenne, a teljes visszafizetés meg 109 millió 350 ezer forint körül alakulna. Itt is látható, hogy érdemben megemelkedik a teljes teher. Itt ugye 3 év alatt 4,6 millió forint növekedésről beszélünk, viszont itt is piaci alapon, ha úgy van, ez a 8,89-es kamattal beszélünk, tehát azt mondjuk, hogy a 3 havi buborra még 3% felárat tesz a bank, akkor még mindig 5 millió forinttal több lenne a teljes visszafizetés erre a 100 milliós kölcsönre, tehát azért még mindig érdemi a kamat támogatási rész.
1: Na, hogy miért alakítják át ilyen formában ezt a konstrukciót, azért erre is ki fogunk még térni egy picikét a folytatásban. A beszélgető partnerem továbbra is a bankmonitor.hu vezető elemzője, Argyenán József.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kanapézzunk együtt a 98.6 Manna FM-en a pénzügyi percekben, amikor is a Széchenyi Kártya program változásairól beszélgetek szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Ugye ott tartottunk, hogy a likvid hitel 3%-os fix kamata megváltozik, és a 3 havi buborhoz kötött lesz ez a kamat. Na de miért alakítják át ilyen formában ezt a konstrukciót? Erről is

0: támogatások hitel, és amíg ugye az állam még mellé fizet támogatást, tehát ott is az állam bukik, illetve megfinanszírozta az államot jóval magasabb kamat mellett, az állam itt is bukik. Tehát kvázi a vállalkozás mondjuk úgy nem fejlődött a kapott pénzből, hanem mondjuk úgy, hogy kijátszás félig meddig illegális, igazából nem illegális, de egy kijátszásszerű dolog keretében duplán lehúzták az államot, és profitot termeltek ebből a hitelből a cégek. Ezt a kiskaput hivatott bezárni ez az átalakítás alapvetően.
1: Akkor jó döntés volt erre összességében a kamatemelés?
0: Az azért megkérdőjelezhető, hogy nem lehetett volna másképp bezárni ezt a kiskaput mondjuk a felhasználási feltételek előírásával és annak szigorú ellenőrzésével, de ez egy másik történet. Alapvetően a kiskapu kétségtelenül be fog bezárul ezzel a megoldással is, csak mondjuk forgóeszköz, valós forgóeszköz, valós cégfinanszírozási likviditási hitelek is drágábbak lesznek, nem csak az ilyen kijátszási megoldások. Azt azonban ki kell hangsúlyozni két dolgot is. Egyrészt, hogy az a beruházási cég volt tényleges eszközvásárlási, hosszú távú beruházásokat finanszírozó támogatott hitelek, Széchenyi hitelek továbbra is fix 3%-os kamat mellett érhetők el, sőt, ugye bizonyos zöld energiahatékonyságú célú megoldások esetében akár 1,5%-os éves kamat is lehet fixen. Tehát a valós vállalkozói beruházások azok továbbra is igen kedvező kamatozás mellett történhetnek meg. A másik, amit ki kell hangsúlyozni, hogy ez az új hitelekre érvényes. Az ember, az a vállalkozás, aki egy éve, két éve fölvette a likviditási célú hitelét, még mindig fizeti, annak nem fog emelkedni a kamat, az marad fix 3%-on, illetve azon a kamaton, ami éppen a szerződéskötéskor be lett fixálva, és az marad továbbra is érvényes rá. Tehát itt ez nem fogja érinteni a meglévő szerződéseket, nyilván ha majd lejárnak, akkor ha új szerződést szeretne kötni a cég, akkor már az új feltételek mellett fog tudni. Ugye beszéltünk már arról, hogy változó a kamatozás, és hogy ez plusz kockázatot jelentett, tehát mondjuk itt például a háromhavi buborhoznak megfelelően három havonta módosult a kölcsön kamata. Ez kockázat, de nem jelent feltétlenül hátrány.
1: Folytatjuk innét még a beszélgetésünket Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, a partnerem itt a Manna FM kanapéjában a pénzügyi percekben, és a témánk ezúttal a Széchenyi hitelprogram változásai.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: A pénzügyi perceket hallgatjátok itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, és cégek, vállalkozások számára hoztunk fontos híreket, infókat, ugyanis változik a Széchenyi Kártya program, és ott tartottunk, hogy változó kamatozású lesz a likvid hitel, 3 havi buborhoz kötött lesz majd a kamat, de ez nem jelent feltétlenül hátrányt a cégek számára, ezt említetted. Na de miért?
1: Hogy az elmúlt időszakban érdemben elkezdtek csökkenni a bankközi hozamok, kamatok, és érdemben egyébként, vagy és a jegybanki alapkamat is bejelentette azt, hogy kamatvágási miniciklus indul, fogalmazzunk így. Június végén ugye már vágott is 25 bázispontot, és gyakorlatilag szeptemberig még 2 25 bázispontos vágás helyezett kilátásba. Így az irányadó kamat szint az alapkamat 6,25%-ról lejöhet 5,5%-ra szeptemberre. Nem áll meg ekkor feltétlenül a kamatvágási ciklus, csak a szeptemberi inflációs jelentés alapján majd mérlegel a jegybank, hogy hogyan tovább. Ez egyben egyébként azt is jelenti, hogy a rövid futamidejű bankközi hozamok is érdemben csökkenni fognak, illetve már meg is indult ez a csökkenés. Gyakorlatilag ez az 5,89%-os kamatszint, fogalmazzunk így, ami a bejelentéskor látható volt, ez jó eséllyel őszre egy olyan 50 bázisponttal lecsökkenhet, tehát ilyen 5,3-5,4%-os kamatszint várható szeptemberre. És ez kifejezetten jó hír a vállalkozásoknak, hiszen gyakorlatilag ez a folyamat tovább folytatódna, akkor ugyan persze magasabb a kamat, mint 3%, és igen, változó a kamat, tehát időszakonként a piac aktuális alakulásnak megfelelően módosulhat, de ez a változékonyság jelen pillanatban inkább kedvező irányú a vállalkozások számára, rövid távon mindenképpen. Tehát azok a havi tervek, amiket beszéltünk, hogy hova, honnan indulhatnak majd az új Széchenyi hitelek esetében, ez akár kisebb is lehet, és ugye a cégek számára ez kisebb törlesztő részletet is eredményezhet.
0: Összegezve, mik a legfontosabb infók a vállalkozások számára?
1: Fontos tehát, hogy új szerződésekről van szó, még mindig a piaci viszonyokhoz képest kedvezőbb a kamatozás, az viszont kétségtelen tény, hogy likviditási célú hitelek esetében a támogatott Széchenyi hitelek kamata emelkedni fog, és ugyan jövőben várhatóan ez az emelkedés mérséklődik, tehát kisebb mértékű lesz az idő előadtával, de a 3% elérése azért álomnak tűnik még az elkövetkező rövid időszakon belül, az biztos. Másik fontos tény, hogy a cég vállalkozás beruházni szerette, beruházási célú Széchenyi hiteleket továbbra is igen kedvező 3%-os kamat mellett lehet elérni. Vagy akár ennél kedvezőbb is lehet, hogyha valamilyen energiahatékonysági programot vagy zöld célt finanszíroz meg a cég.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük ezt az órát, és szokás szerint aktualitásokról beszélgettünk a pénzügyi percekben, mert hogy a vállalkozásoknak, cégeknek igenis húsba vágó az, hogy változott a Széchenyi Kártya program, hogy pontosan melyik területet érintette ez a változás, visszahallgathatóvá teszem a beszélgetésünket a Manna FM podcast felületén, megtaláljátok majd akár iTunes-on, akár Spotify-on, és akkor ki fog derülni belőle minden, sőt, tovább is lehet küldeni a linket azoknak, akik úgy gondoljátok, hogy szintén érintettek a témában. Következő héten ugyanebben az időben várunk benneteket ismét aktualitásokkal, majd a pénzügyi percekben.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
0: Kellemes rádiózást, köszi, hogy ti is itt vagytok velünk. A 98.6 Manna FM kanapéját hallgatjátok. Argyelán Kriszta vagyok. És hát valljuk be, hogy elkezdődött az iskolai szünet, a nyári szünet, táborok, nyaralás, meg hát ott vannak a hétköznapok, amikor meg kell oldani, hogy valami finomság kerüljön a gyerekek asztalára, és bizony-bizony sokunknak okoz ez fejtörést, hogy mégis mi lenne az, amit szívesen ennének, ami több napig is jó esetleg, és akár még a nagy melegben is hűsítő falat lehet. Kohári Éva gasztroblogger pedig itt van, és nem csak ebben segít, hanem abban is, hogy még a gluténérzékenyek is finomságokhoz juthassanak. Na, mit főzünk ezúttal, milyen segítséget tudsz nekünk adni, Éva?
4: Sziasztok! Hát igen, sajnos ugye nincsen egyszerű dolgunk kitalálni, hogy mit is főzzünk pillanatok alatt, pláne amikor így tombol a kánikula. Én indítottam is a csatornáimon egy sorozatot, hogy nyári inspirációk az anyamenzáról, úgyhogy javaslom mindenkinek, aki esetleg szeretne inspirációkat gyűjteni, meríteni bitang egyszerű ételekből, amit a gyerekek általában szeretnek, akkor nézzenek be a gluténmentes ízik oldalra. Most viszont egy ilyen bundás karfiolt hoztam nektek, ami tulajdonképpen egy rántott karfiol, csak sokkal gyorsabb és egyszerűbb bundázni, mint hogyha külön forgatjuk rizsbe, meg tojásba, meg zsemlemorzsába, és a végeredmény az megszólalásig olyan, mint hogyha simán csak kirántjuk a karfiolt, és desszertnek pedig készültem egy jégkrémtortával, ami szerintem simán fölveszi a versenyt bármelyik ilyen prémium kategóriás bolti jégkrémmel, és tényleg csak pár egyszerű alapanyag szükséges hozzá.
0: Mivel kezdünk?
4: Akkor először legyen a főétel, és akkor utána jöjjön a desszert szerintem.
0: Benne vagyok, akkor nézzük, hogy mi kell hozzá.
4: Szükségünk van egy fej karfiolra. Én, hogyha pici rózsákra szedem a karfiolt, akkor nem szoktam előfőzni vagy párolni a karfiolt, mert tökéletesen megpuhul. Nyilván, hogyha valaki tart attól, hogy az olajban nem fog rendesen megpuhulni a karfiol, akkor egy picit forró vízbe pár perc alatt meg is párolhatja ilyen roppanosra, de tényleg, hogyha kicsi rózsákra szedjük, akkor erre nincsen szükség. Kell nekünk 130 g rizsliszt, 20 g tápióka vagy kukorica keményítő. Nyilván ezt, aki nincsen semmilyen diétánvel, csak aki hagyományos nagy titkával, vagy bármilyen hagyományos liszttel, kell 2 nagy csipet só, 1 kávés kanál fokhagymagranulátum, 1 kávés kanál fűszer paprika, 1 nagy csipet frissen őrölt fekete bors, 1 kis csilipehely, természetesen ez elhagyható, 1 kis oregano, ez is szintén elhagyható, 2 darab emmes méretű tojás, és körülbelül 1 deciliter víz. Szükség szerint kell nekünk zsemlemorzsa, nyilván aki gluténmentes diétán van, ugye szigorúan gluténmentes zsemlemorzsát válasszon, és a sütéshez olaj.
0: Na hát akkor megvannak a hozzávalók, hogy magát a panírt hogyan készítsük el, és Éva elárulta nekem, hogy van egy tök jó panírozási trükkje is, amit szintén megoszt majd velünk, mert hogy én tényleg az egyetlen dolog, ami visszatartó erő, hogy ilyen rántott dolgokat készítsek, nem az, hogy az olaj mellett kell állni egész nap a forró levegőben és sütni, hanem hogy a panírozást utálom, amikor az ujjaimra ragadnak a rétegek, és vége láthatatlan a folyamat. Szóval van erre egy gyorsító módszer is, amit nem sokára elmond nekünk. Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítója.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM-en, akár vasárnapi ebédnek is beillhet, de a következő napokban is kipróbálhatjátok Kohári Éva gasztroblogger, gluténmentes ízlik Facebook csoport alapítójának menüsorát, amiben az első helyet a bundás karfiol kapta. Elmondtad ugye a hozzávalókat, egy fej karfiol, 130 g gluténmentes univerzális liszt, 200 g tápióka keményítő, ki lehet váltani ezt egyébként hagyományos liszttel, és 2 sipet só, 1 teáskanál fokhagyma granulátum, fűszerpaprika, kevés bors, oregano, só, 2 emmes tojás, 1 deci víz, csilipehely, zsemlemorzsa és olaj a sütéshez. Na akkor lássuk, hogyan kell készíteni a panírt.
2: A karfiolt szedjük apró rózsáira, alaposan mossuk meg. Egy keverőtálba kézi habverővel keverjük össze a rizslisztet, keményítőt és a fűszereket. Ehhez adjuk a tojásokat, a vizet, majd ezt egy kézi habverővel keverjük csomómentesre. Egy mélyebb lábosban forrósítsuk fel az olajat. A karfió rózsákat forgassuk meg ebbe a kis bundába, ebbe a keverékbe, majd onnan tegyük át a zsemlemorzsába, ott is forgassuk meg, azt már itt teljesen hagyományos módon, majd mehet a forró olajba, és süssük aranybarnára, majd szedjük konyhai papírtörlőre. Tehát ez tényleg sokkal gyorsabb, mint hogyha külön megforgatnánk a karfiolokat rizslisztbe, tojásba vagy zsemlemorzsába.
1: Mi a panírozás titka nálad otthon, hogyha rendszeresen panírozol, akkor hogy csinálod? Egyébként én nagyon-nagyon nem szeretem a hátamon fölára szőrtőle.
2: Tipp és egy ötlet, aki maradna a hagyományos panírozási módszernél, és ugyanez működik cukkinivel, vagy rántottök esetén is. Én a lisztet, a tojást és a zsemlemorzsát olyan tálkákba szoktam tenni, aminek van jól záródó teteje, és akkor így több karfiolt vagy cukkinit beleteszek a rizslisztbe, összerázom, átteszem gyorsan a tojásba, összerázom, majd a zsemlemorzsába. Tehát ugye ez a másik fajta trükk, hogy meggyorsítsuk a folyamatot.
1: Jöjjön akkor a desszert, mert hogy desszert nélkül nincsen egy normális nyári hétköznapi ebéd sem. Lehet szó akár mondjuk rizsfelfújtról, vagy valamilyen hűvös frissítőről, mint amilyen a következő desszertünk lesz, a málnás jégkrémes stracciatella torta. Hogy hogyan kell elkészíteni, és hogy mi a trükkje, ezt is kiderítem nem sokára. Maradjatok ti is Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Holnapé, a legjobb pillanatok.
1: Hálás vagyok, hogy a 98.6 Manna FM mellett tettétek le ti is a voksotokat. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és hát valljuk be, szülők, ilyenkor azért már a második hét után törjük a fejünket a szünidőben, hogy mi legyen a menü, mit dobjunk össze a gyerekeknek, legyen szezonális, legyen könnyen elkészíthető, ne kelljen vele sokat pepecselni, és mondjuk abszolút menő legyen a gyerekek körében is. Hát itt volt a bundás karfiol, ami mellé még ráadásul Éva elmondta nekünk a saját panírozós trükkjét is, de itt van a desszert, amibe ezúttal csoki is kerül, majd meg málna is, na akkor menjünk ezzel tovább.
2: No, hát ez a Menestra csatellás jégkrémtorta nálunk akkora sikert aratott, hogy gyorsan be kellett szereznem még egy ilyen kis tároló dobozt, amiben összeállítom ezt magát, ezt a jégkrémet, mert azt mondták a gyerekeim, hogy ilyennek mindig kell lenni a fagyasztóba, úgyhogy tényleg érdemes mindenkinek elkészíteni, étlésztet elő sem fogunk venni, úgyhogy ez már alapvetően gluténmentes, és akinek van ilyen pálcikás jégkrém készítő kis formája, nyugodtan abba is elkészítheti, de nem érdemes elaprózni, ha rám hallgattok.
1: Jöjjenek a hozzávalók!
2: Szükségünk van a jégkrémhez 3 deciliter hideg habtejszére, 100 g sűrített tejre, 100 g csoki forkácsra. Hogyha nincsen csoki forkácsunk, akkor nyugodtan a táblás csokoládét ilyen nagy lyukú reszelővel le lehet reszelni, és tökéletesen megfelel az is hozzá. És szükségünk van még málna szószra. Most ez a málna szósz, ez lehet akár boltban vásárolt málna lekvár, amit egy picit fölvizezünk, hogy hígabb legyen, de én azt szoktam csinálni, hogyha kedveterem éppen málna, akkor egy kis cukorral összerotyogtatom, átpasszírozom, üvegekbe töltöm, és beteszem a hűtőszekrénybe. Én itt nem szoktam sűrű lekvárra főzni, hanem tényleg csak egy pár percig rotyogtatom a cukorral, és már passzírozom is le. És ez zseniális jó nem csak ehhez a jégkrémhez, hanem akár nudlihoz, vagy palacsintába, vagy hogyha ilyen sajtortát készítünk, akkor arra így rácsorgatni. Szóval tök jó, hogyha ilyen málna szószunk van otthon, de ezt természetesen fogyasztott málnából is el tudjuk készíteni, nem kell hozzá friss málna. És akkor a jégkrém tetejére még bónusznak, extrának kis olvasztott csokoládét lehet majd tenni.
1: Ahogy hogyan készül a torta, beavat bennünket a részletekbe nem sokára Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, aki már évről évre azzal foglalkozik, hogy mindenféle kedvenc receptet gluténmentesen is kikísérletezzen a családja számára. Sára kamaszlánya 5 éves kora óta gluténérzékeny, kisfiánál pedig a tej az, ami kritikus, úgyhogy tényleg Évának nagyon elő kell vennie a kreativitását és a leleményességét ahhoz, hogy egy ilyen nyári szüneti időszakban a menüsort meg tudja oldani, és szerencsére Éva megosztja velünk ezeket a tapasztalatait is, hogy például náluk mennyire nagy sláger a málnás jégkrémtorta, azt már elmondta, mert hogy még egy tároló edényt kellett venni, hogy mindig lehessen ilyen a fagyasztóban. Pillanatok alatt elkészíthető, nem sokára ezzel folytatjuk itt a Manna kanapéban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok. Így vasárnap délután is, amikor a kanapéban gluténmentes finomságokat készítünk Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. És hát itt volt a málnás jégkrém torta, aminek elmondtad már Éva a hozzávalóit, 3 deci hideg habtejszín, 100 g sűrített tej, 100 g csoki forgács, vagy a táblás csokoládé lereszelve a nagy lyukú reszelőn, illetve málna szósz, ami lehet bolti lekvár egy kicsikét vizezve, vagy pedig a málna cukorral összerotyogtatva, mert hogy az is nagyon jól tud működni. Kicsikét sűrű, mint a szörp, de nem annyira sűrű, mint a lekvár, illetve majd még olvasztott csokoládé kell a tetejére. Na lássuk akkor, hogy hogyan készül a málnás jégkrém torta.
2: A hideg habtejszínt öntsük egy keverőtába, adjuk hozzá a sűrített tejet, majd lazán habosítsuk fel. Itt nem kell kemény habbá verni, elég az, hogyha ilyen megtartja már a formáját, de nem kell, hogy kőkemény hab legyen belőle. Egy spatulával forgassuk bele a csoki forgácsot, és simítsuk bele egy jól zárható dobozba vagy tálba. Ugye lehet kapni már olyan ilyen tároló dobozokat, tálakat, aminek üveg az alja, a műanyag a teteje, amit így rendesen rá lehet csukni, azok tökéletesen jók hozzá. Csurgassuk rá ezt a málna szószunkat, és egy spatulával néhány mozdulattal így forgassuk bele, de így nem kell tökéletesen elkeverni, hanem nagyon jól mutat, hogyha ilyen málna szósz csíkok lesznek majd benne, ez nyilván majd meg fog fagyni, ugye? De ez isteni finom menne, ugye ez a savanykás kis réteg. Ha szeretnénk, akkor a tetejére, az egésznek a tetejére csurgathatunk még egy kis málna szószt. Én ezt már így nem szoktam belekeverni, picit így elsimítom a tetején, és akkor egy ilyen málnás réteggel záródik. Fedjük le, tegyük egy éjszakára a fagyasztóba.
1: Na ott tartottunk, hogy egy napig pihen a jégkrémtorta a fagyasztóban, mikor megy hozzá a csoki?
2: Másnap, amikor már úgy megfagyott, akkor a tetejére húzhatunk egy vékony olvasztott csoki réteget, ezt ki is lehet hagyni, tényleg ez már ízlés kérdése. Amint ez a csoki megdermed a tetején, ugye ez pillanatok alatt meg fog rajta dermedni, mert maga a jégkrém az ugye meg van fagyva, teljesen hideg, akkor már telelhatjuk is, kanalazhatjuk is. Hogyha pár percig hagyjuk szobahőmérsékleten kicsit melegedni a jégkrémet, akkor gyönyörű szépen lehet szeletelni, és tényleg olyan lesz, mint egy ilyen jégkrém torta.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kohár Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük az időt itt a Manna FM kanapéjában 3 és 4 óra között, és Éva a szokás szerint hozott nekünk két finomságot is, amit akár nyári menünek is bedobhatnak a szülők ilyenkor, amikor ugye törjük a fejünket, hogy mi legyen az, amit itt hagyunk a gyerekeknek hétközben az asztalon, amit könnyen meg tudnak maguknak melegíteni, vagy könnyen elő tudnak venni például a fagyasztóból is, úgyhogy bundás karfiolt és málnás jégkrémtortát dobtunk össze, ráadásul ehhez a másodikhoz még lisztet sem kellett elővenni, tehát abszolút gluténmentes volt a recept. Hogyha szívesen visszahallgatnátok, vagy valamilyen mozzanat lemaradt, akkor visszahallgathatóvá fogom tenni a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on, nyugodt a perceitekben újra hallgathatjátok, illetve Kohári Éva saját oldalán, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoportban is megtaláljátok majd ezeket a recepteket. Ha pedig van kérdésetek, vagy témajavaslatotok, akkor jöhet ez is SMS Viber formájában, például 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a Villa Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a Szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem Felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal a magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a fővárosi jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmágat tartó nő alakot átkeresztelték Szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok, vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örök mécses közelében. Most, hogy tartósan vált a jó időszinte, minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk. De az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó. Azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszentmiklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti

azonban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten és 11 vármegyében. Új buszsáv épülhet a Budakeszi úton. 100 éves a pestújhelyi keresztelő Szent János templom. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Rövidített útvonalon jár a 28-as és a 28A villamos. Távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között módosul a 28-as, és a 28A villamos közlekedése Budapesten. A szerelvények ez idő alatt csak a Blaha-Lujza tér és a Kade utca Maglódi út között közlekednek. A kimaradó szakaszon az utasok a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal érhetik el úti céljukat. A közlekedési társaság azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről, és számoljanak hosszabb menetidővel a munkálatok idején. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten és 11 vármegyében a héten. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint összesen 151 településen, mintegy 31.600 hektáron végeznek földi kémiai védekezést a vérszívók ellen. Az érintett területek között szerepel Budapest 3. és 4. kerülete, valamint Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna vármegye is. A permetezést az esti és éjszakai órákban végzik platós járművekre szerelt berendezésekkel. A szakemberek szerint egyre nagyobb problémát jelentenek az inváziós szúnyogfajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog, amely nappal is aktív és fokozatosan kiszorítja az őshonos fajokat a lakott területekről. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak környezetében, kerti eszközökben, hordókban és más kisebb vízgyűjtőkben szaporodnak el. A katasztrófa védelem hangsúlyozta, hogy a kijuttatott készítményt rendkívül alacsony dózisban alkalmazzák, így az nem jelent veszélyt az emberekre, a házi állatokra vagy a méhekre. A szakemberek ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki a ház körül összegyűlt pangóvizeket, mert ezzel jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása. Évekig tartó fejlesztés kezdődhet a Budakeszi úton, ahol a tervek szerint új buszsávot alakítanak ki a közösségi közlekedés gyorsítása érdekében. A beruházás célja, hogy csökkenjen a Budakeszi és Budapest közötti menetidő, különösen a reggeli csúcsforgalomban. Az elkészült előzetes tervek szerint a jelenleg kétsávos út egyes szakaszain a forgalmi sávok újraosztásával, máshol pedig kisebb szélesítésekkel alakítanák ki a folyamatos buszsávot. Az új sáv várhatóan a Dénes utca térségétől indulna, és egészen a Szél Kálmán térig biztosítana gyorsabb haladást a járatok számára. A fejlesztésről beszélve Vitézi Dávid elmondta, hogy a beruházás jelentős költséggel járhat, és kivitelezése több évig is eltarthat. A munkálatok idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti nehézségekre is számítani kell. A tervek szerint a buszsávnak köszönhetően a közösségi közlekedéssel utazók akár 20 perccel gyorsabban érhetik el a belvárost a reggeli csúcs időszakban. A fejlesztés célja, hogy a buszközlekedés valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, és vonzóbbá tegye a közösségi közlekedést az agglomerációból érkezők számára. Pályakarbantartási munkákat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác útvonalon, amelynek célja a sebességkorlátozások felszámolása és a közlekedés megbízhatóságának javítása. A beruházást a vasúttársaság saját forrásból mintegy 150 millió forintból finanszírozza. A munkálatok miatt péntek éjszakától július 19-ig már vágányzár lépett életbe Budapest és Veresegyház között. Ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek, az S71-es és a G71-es vonatok ez idő alatt csak Veresegyház és Vác között járnak. A felújítás során Rákospalota, Újpest és Fót között mintegy 700 méteren cserélnek síneket, emellett 4 vasúti átjárót is átépítenek. Korszerűsítik a váltókat és talpfákat Fót állomás térségében, valamint elvégzik a pálya menti növényzet ritkítását és a közlekedés biztonságot veszélyeztető fák eltávolítását is. A program részeként a felső vezeték hálózat karbantartása is megtörténik, amely hozzájárulhat a műszaki hibák számának csökkentéséhez. A fejlesztések legfontosabb eredménye, hogy több mint 1300 méteren megszűnnek a jelenlegi 30-40 km/órás sebességkorlátozások, így ezeken a szakaszokon ismét óránként 60 km-es sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok. Több száz diák kapott diplomát a Nemzeti Tudós Képző Akadémián. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet erősítése is kiemelt feladat Magyarországon. Erről beszélt Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a Nemzeti Tudós Képző Akadémia diploma átadó ünnepségén Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás, úgynevezett Szent Györgyi diák vehette át különböző fokozatú oklevelét. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a jövő versenyképessége szempontjából elengedhetetlen a kiemelkedő tehetségek támogatása. Ugyanakkor fontos cél az is, hogy minél több fiatal találkozzon a kutatás, a tudomány és az innováció világával. Kiemelte, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia az elmúlt években meghatározó szereplőjévé vált a hazai tehetséggondozásnak, ezért a kormány stratégiai célként tekint az intézmény további fejlesztésére és megerősítésére. A programban résztvevő diákok már középiskolásként bekapcsolódhatnak tudományos kutatásokba, laboratóriumi munkákba és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésébe is. A kezdeményezés célja, hogy a természettudományok és az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő fiatalok számára hosszú távon is vonzó életpályát kínáljon. 100 évvel ezelőtt, 1926. július 18-án tették le a pestújhelyi keresztelő Szent János templom alapkövét. A különleges épület története számos érdekességet rejt. Itt keresztelték meg a későbbi miniszterelnököt, Antal Józsefet, tornya pedig csak nem 90 éven át óra nélkül állt. A mai pestújhely lakói már a 20. század elején szorgalmazták egy önálló katolikus közösség létrehozását. Az első istentiszteleteket egy átalakított villában tartották, amelynek berendezéséhez a lebontott első nemzeti színház padsoraiból is kerültek bútorok. A közösség 1921-ben plébániai rangot kapott, néhány évvel később pedig megkezdődhetett a templom építése. A terveket Kismarty Lechner Lóránt készítette, aki Lechner Ödön unokaöccseként a család művészi hagyományait vitte tovább. Az építész nem csak az épületet álmodta meg, hanem a teljes belső kialakítást is megtervezte egészen a kilincsekig. Az olasz középkori templomok iklette letisztult stílusú épület rekord gyorsasággal készült el, az alapkövet 1926. júliusában helyezték el, a felszentelésre pedig már 1927. márciusában került sor. Az építkezést számos közéleti személyiség és adományozó támogatta, köztük Klebersberg Kuno is, aki jelentős mennyiségű téglával segítette a munkát. A templomhoz kötődik az Antal család története is. Idősebb dr. Antal József az egyházközség aktív tagja volt, fiát, a későbbi miniszterelnököt pedig itt keresztelték meg. A templom egyik legismertebb sajátossága sokáig a hiányzó toronyóra volt, bár az építéskor kialakították a helyét, anyagi okok miatt az óra nem készülhetett el. A hiányt végül 2017-ben pótolták, amikor közel 280 család összefogásával elkészült a toronyóra, így a templom csaknem 9 évtized után nyerte el eredetileg megálmodott arculatát. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban, több helyen is lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna, a Tisza párt képviselője hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem pedig az állatokra nem veszélyes.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hits, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírus szenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot.

Szóval Nicole gyorsan vírusszenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban Katy saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katyt gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katy visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katy Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kihagyhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenlegi zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en.
2: A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
5: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban, több helyen is lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna, a Tisza párt képviselője hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a népváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem pedig az állatokra nem veszélyes.
2: Időjárás.
5: Országszerte napos időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Mosógép! Mega Árpa Rádi! Telefon! Mega Árpa Rádi! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádi! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
7: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
1: Reklám hangzott el.
8: NATO csúcstalálkozó kezdődik Törökországban. Emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Kétnapos NATO csúcstalálkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a kereséseket, de szinte semmi esély nincs már arra, hogy újabb túlélőket találjanak a több ezer eltűnt között. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megérénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
4: Nagyütt mindenkinek, már is indul a Budapest Update. Július 7-e van, kedd. A mikrofonnál István Dániel. Szokás szerint nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Augusztus végéig lebontják a budapesti erőmű ZRT kelenföldi erőművének 146 méter magas, 2000 óta használaton kívüli kéményét. Többek között erről is lesz majd szó, illetőleg arról, hogy nem sokára rendezik a 29. Haydn Fesztivált Pápán a budapesti vonósok közreműködésével. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, július 7-e. 819 éve született Árpádházi Szent Erzsébet a mai napon. Német nyelvterületen gyakorta türingiai Szent Erzsébet néven említik. A ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek és a csipkeverők, valamint a fátyol készítők védőszentje. Az 1207 és 31 között élt hercegnő II. András magyar király és Gertrúd lánya volt. A csodálatos szépségű hercegnő férjének, Lajos türingiai hercegnek 3 gyermeket szült, és már akkor is támogatta a szegényeket. Miután férje a keresztes háborúkban elhunyt, távoznia kellett az udvarból. Ettől kezdve célja egy kolostori szabályok szerint élő, de fogadalmat nem tett apácákból álló jótékonyságot és betegápolást gyakorló szervezet létrehozása volt. A legenda szerint egyszer, amikor a szegényeknek vitt élelmet, és ezért felelősségre vonták, azt válaszolta, hogy rózsát visz, és valóban, amikor belenéztek a kosarába, az rózsával volt tele. 1235-ben avatták szentté. 219 éve született Fényes Elek, közgazdasági, statisztikai és földrajzi író, a Tudományos Akadémia tagja, a honismereti szemlélet és munkálkodás hazai megteremtője, a magyarországi közgazdasági statisztika első jelentős képviselője, a Tudományos Akadémia levelező tagja 1837-től, később aztán rendes tagja is lett. 192 éve született Angster József, hazánk legjelentősebb orgona építője. Angster asztalos mesterséget tanult Eszéken, Vándoribei után Bécsben, a jónevű Tic Péter orgonagyárában dolgozott, majd 3 évig Párizsban, szintén egy világhírű tehetségnél bővítette ismereteit, részt vett a többek között a Notre Dame templom orgonainak készítésében. 1867-ben Pécset nyitotta meg önálló műhelyét, első alkotása az új zsinagóga orgonája volt. 1876-ban készítette a kalocsai székesegyház orgonáját, ezért a művéért a kalocsai érsek orgonaépítője címmel tüntették ki. 1886-ban megjelent az Orgona története lényegei szerkezete című könyve. A pécsi orgonanyár 83 éves fennállása során több mint 1200 orgonát és mintegy 3000 harmóniumot készített. A leghíresebb Angster orgonák a következő templomokban láthatók: Pécsi Székesegyház, Budapesti Kálvin téri református templom, Győri Székesegyház, Kassai Székesegyház, Budapesti Szent István bazilika, kolozsvári református templom, szegedi fogadalmi templom. 132 éve született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgó tévé közvetítést adnia. A távolbalátás a televíziózás nemzetközileg elismert úttörője. Mihály Dénes gépészmérnök műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, de már középiskolás korában könyvei jelentek meg az automobilról és a motorkerékpárokról. Diploma után a telefongyárba került, ahol elkezdte a távolbalátással kapcsolatos kísérleteit, több távolbalátórendszer dolgozott ki. Az 1919-ből származó telehorja még szerincellával és húros oszcillográffal működött, és több kilométer távolságra álló képek közvetítésére volt alkalmas, azaz alapjában véve képtávíró volt. Egyik legjelentősebb találmánya az 1922-ben szabadalmaztatott projektofon volt, amely a hangosfilm területén nyert elismerést. 127 éve született George Cukor, amerikai filmrendező, eredeti neve George David Cukor, magyar származású családban született, a 20-as évektől rendező volt a Broadway-on. A hangosfilm megjelenésével Hollywoodba ment, 1929-ben a Paramount Picturesnél dolgozott, mint dialógrendező, de hamarosan rendezővé lépett elő. Előszeretettel filmesített meg színdarabokat, ilyen volt a Vacsora 8-kor, az Asszonyok vagy a Filadelfiai történet. 78 éve született Barta Tamás, gitáros, énekes, zeneszerző, gyerekként tanult hegedülni, majd autodidakta módon tanult meg gitározni. 65-ben 17 évesen lett tagja Fenyő Miklós Szikonor, majd 69-től a Hungária zenekarainak, de játszott a koncert a Marson című, illetve a zenekar 71-ben kiadott cím nélküli albumán is. 71-től az LGT tagja volt, melynek első 3 lemezén, a 71-es Lokomotív GT-n, a 72-es Ringasd el magad címűn és a 73-as Bummon is hallható. A mai napon megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Augusztus végéig lebontják a budapesti erőmű ZRT kelenföldi erőművének 146 méter magas, 2005 óta használaton kívüli kéményét. Többek között erről is lesz szó a Budapest Update-ben mindjárt.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például arról, hogy augusztus végig lebontják a budapesti erőmű ZRT kelenföldi erőművének 146 méter magas, 2005 óta használaton kívüli kéményét. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges méretét a 80-as években ért el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége eléreti a 700 tonnát, mint írták. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia és hőellátáshoz, de az ezredfordulóra hasonlóan más, szocialista időkben telepített erőművekhez technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának. A fővárosi erőművek, az újpesti, kispesti, kelenföldi technológiái 2002 és 2005 között megújultak. A kelenföldi erőmű új gőzkazánt, forróvízkazánt és gőzturbinát kapott a hozzájuk tartozó új technológiai rendszerekkel együtt. Az erőmű az átalakított gázturbina és a korszerűsített kazán tüzelőberendezéseinek köszönhetően kimagaslóan jó emissziós jellemzőkkel üzemel, és a korábbi technológiákhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát, valamint a főváros számára a távhőt, ismertette közleményében a társaság. A Veolia Magyarország a hazai energia, víz és hulladékgazdálkodási piacon vezető szereplő. Több mint 63 állami és önkormányzati intézményt, 42 egészségügyi és szociális intézményt és 40 ipari telephelyet lát el energiával, és 17 városban több mint 400 ezer távfűtéses lakás és közintézmény fűtését biztosítja. Víz üzleti leányvállalatai évente 16 millió köbméter ivóvizet szállítanak lakossági fogyasztóknak, 21 millió köbméter szennyvíz és csapadékvíz elvezetéséről és kezeléséről gondoskodnak, 360 ezer lakost kiszolgálva. Július 17-e és 19-e között rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i péntek esti nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssz el a zenekar. A koncert szólistája Bogányi Bence lesz, aki Mozart fagott versenyével is meglepetés darabokkal áll a közönség elé. Másnap, július 18-án a Sárik Péter trióé a főszerep, tagjai a budapesti vonósokkal közös Bartók műsorokat adják elő, amelyet 2025-ben a zágrábi Jazz HR Fesztivál nyitó eseményeként is bemutattak. Sárik Péter a közelmúltban Bartók műveinek két albumot is szentelt, a mostani műsor ebből válogat, Ott Rezső zenekari átirataiban, mellette Bartók néhány vonós kamara zenekari műve is felcsendül. Marad a rakpart lezárása, Budapest közlekedése. Következőképp alakul nyár végéig. Az autós forgalmát mindenképpen befolyásolja a fővárosnak a pesti alsó rakpartok lezárása, amely még hónapokig tarthat. A pesti alsó rakpart hétköznap esti lezárása egyelőre biztosan maradt tehát, és a jelenlegi rend akár szeptember közepéig is érvényben lehet. A városvezetés közben folyamatosan figyeli, hogyan alakul a forgalom, miközben a rakparton és a környékén kulturális programok sorra várja az érkezőket, írta meg az Infostart. Augusztus végéig nem változik a pesti alsó rakpart hétköznap.

későbbiekben. A mostani ütemezés a BKK, a Magyar Közút, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és más érintett szervezetek vizsgálatai alapján alakult ki. A hétköznapokon hajnali 5 óráig zárva tartó rakparti szakaszon este és éjszaka gyalogosok és kerékpárosok járhatnak a területen szabadon, hétvégén pedig egész napos közösségi programokra kerül sor. A szervezők szerint a megoldás az elmúlt hetekben is működőképesnek bizonyult, és az autós forgalom alkalmazkodott az új rendhez. A városvezetés ugyanakkor nem tekinti véglegesnek az állapotot, szeptemberben az iskola kezdés után ismét egyeztetnek a partnerek. Több mint 650 ezeren látták már Magyarországon a Madách Színház előadását, a Mamma Mia musicalt. A 2014-es bemutatót a Budapesten és az ország 10 különböző nagyvárosában szerepelt teltház előtt az egyik legsikeresebb magyar színházi produkció. Július 3-án 600. alkalommal került színre a világhírű Abba musical. 12 évet öretlen tehát a siker, a Mamma Mia musical a Madách Színház színpadán is most újabb mérföldkőhöz érkezett. Július 3-án 600-szorra. Kevés produkció mondhatja el magáról, hogy ilyen hosszú időn át képes ugyanazzal a frissességgel, energiával és szeretettel megtölteni a nézőteret, mint a premier napján. A Mamma Mia azonban pontosan ilyen. A közönség lelkesedése az elmúlt évtizedben semmit sem csökkent, több százezren élték át a történet örömét, humorát és az Abba dalok felszabadító erejét. A musical nem csak Budapesten vált legendává, a szegedi szabadtéri játékokon 5 nyáron át volt kiadhatatlan csúcspont, összesen 21 előadáson több mint 80 000 néző látta, ezzel máig rekordtartó. A produkció az ország nagyvárosait is meghódította. Sportcsarnokokban, arénákban, különleges helyszíneken találkozott a közönséggel, és az idei ősz sem telik majd Mamma Mia nélkül. Újabb városokba viszik el a művészek a musical életörömét. Szeged mellett Debrecenben, Pécset, Veszprémben, Győrben, Szombathelyen, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Zalaegerszegen 60-nál több vidéki előadást ért már meg a Mamma Mia, és hamarosan újabbak következnek. Alig 2 napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. A fővárosi állat és növénykert új lakói, a hulmán langúrok alig 2 nappal a szerdai bemutatások után hagyták el a kifutójukat. A 74 év után újra Budapesten látható faj egyedeit a biztonsági protokolloknak megfelelően 20 perc alatt befogták. A fővárosi állat és növénykertben péntek délután történt a dolog, akkor a nemrég érkezett hulmán langúr testvérpár rövid időre szökött. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat és kiürítette az érintett épületet, írta az esetről a Blick. Az intézmény a Facebook oldalán erősítette meg a történteket. A frissen beköltözött hulmán langúr párunk rövid időre elhagyta a számukra kijelölt területet, mint írták. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a szituációt. A folytatásban programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi, 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Sulyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki párt szövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezet rendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Folytatódtak tegnap a kölcsönös légicsapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsérültek és nagyon sok épület megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, 16500 főre emelkedett a sérültek száma, 18000-en hajléktalanná váltak. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megérénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a tovább lépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connecti című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dűbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dűbe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az April Bee megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó April Bee jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult pusztult, amikor Trencsén vára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút, a Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Budapest, mint Berlin, Moszkva, London vagy Buenos Aires, akár csak a legjobb színészek, fővárosunk is bámulatos átalakulásokra képes. A filmipar számára is vonzó város az elmúlt évtizedekben több híres és nagyszabású film forgatásának adott otthont, ezeket vette számba a We Love Budapest. Az 1990-es évek óta Budapest rengeteg nemzetközi filmes produkciónak adott otthont, ennek oka egyrészt az, hogy viszonylag alacsonyak a költségek, és speciális mértékű az adó visszatérítés, ami egy amerikai filmnek több millió dollár spórolás is jelenthet. Másrészt Budapest városképe változatos, számos korszak építészeti stílusából és hangulatából őriz egy darabot, és ez a jellegzetessége bármely nagy európai város megjelenítésére alkalmassá teszi. 1975-ben a Szerelem és Halál francia-amerikai koprodukciós filmet Woody Allen és Diane Keaton főszereplésével 74 őszén forgatták Magyarországon. Budapest és Bonaparte Napóleon korabeli Szentpétervárt alakította, Pest megye vidékei pedig az orosz rónákat. A Tolstoy és Dostoyevsky regényének saját paródiájában az operaház is feltűnt, mely az 1812-es Szentpétervári operát alakította, Szentpétervár utcait pedig a Várnegyed. A fővároson kívül feltűnik még Tinje, mint a Csetlő Botló Boris, azaz Woody Allen kiképzésének helyszíne, valamint a háborús tömegjeleneteknek teret adó Pirisboros Jenő is. Budapest kiválóan alakítja Moszkvát is, erre jó példa az Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett Vörös Zsaru akciófilm, melyet Andy Vajna hozott el Magyarországra. Feltűnik a konditermet és füllett török fürdőt alakító Rudas, ahol az orosz rendőr bőrébe bújó Schwarzenegger megvillantja izmait, vagy a Lukács fürdő, mint a véres leszámolás színtere. A filmen szerepel Kaszás Attila és Koncz Gábor is, utóbbi a budai vár lépcsőin gurul le, miután az orosz zsaru végez vele. Érdekesség, hogy egyes jeleneteket tényleg a Vörös téren vettek fel, engedély és vízum nélkül, kézi kamerával. Szintén Andy Vajna producerkedésének köszönhetjük, hogy a 90-es évek derekán olyan világsztárok rohangáltak Budapest utcáin, mint Madonna, Antonio Banderas vagy az őt kísérő neje Melanie Griffith. Az Eva Peron történetét elbeszélő életrajzi musical Buenos Aires-i helyszínei között felismerhetjük az Alkotmány utcát, az egykori néprajzi múzeumot vagy a Keleti pályaudvart. A pletykák szerint az Oktogon egyik házában énekelt el Madonna Don't Cry For Me Argentina című dalát. Andy Vajna szerint az akkor 37 éves popdíva lánya is Budapesten fogant meg személye edzőjétől, aki elkísérte őt a forgatásra. 2000 őszén egészen abszurd kép fogadta a budapestieket, két két hétig egy élethűen reprodukált berlini határátkelő hely állt a felvonulási tér közepén. A díszletet a Spy Game, kémjátszma című kémfilm forgatására építették fel, ám nem csak az, hanem a Budapestre látogató világsztárok Robert Redford és Brad Pitt is a közbeszéd tárgyává lettek. Valaki Redford félarcát vélte látni, ahogy a színész beosont a Kempinski szálló hátsó bejáratán, és cikkek szóltak arról, hogy Brad Pitt nem tudta beindítani a Skoda autóját. Budapest kémfőváros, legalábbis a hollywoodi filmforgalmazók szerint. 2002-ben Eddie Murphy és Owen Wilson vígjátékát is fővárosunkban forgatták, sőt a film sztoria ezúttal ténylegesen Budapesten játszódott. A fő forgatási helyszínek a Szabadsághíd és a Gellérthegy mellett a Lánchíd és a Budai vár voltak. Ez utóbbi belső udvarát külön földíszítették egy nagyszabású parti jelenet felvételének kedvéért, a Lánchídra pedig Eddie Murphy mászott fel.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a Tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet, inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a poszthumán világ egy verziójába is. A csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a csemege. A csúcsidőszaka a 70-es-80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhozszállítás. De ennek meg volt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a csemege üzletek 70-es-80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekinthető kiállítása.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
1: Reklám hangzott el.
7: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Sulyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki párt szövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Folytatódtak tegnap a kölcsönös légicsapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsérültek és nagyon sok épület megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, 16500 főre emelkedett a sérültek száma, 18000-en hajléktalanná váltak. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megérénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Manna délelőtt. Július 7-e van, keddi, jó reggelt kívánok, Isten éltesse mindenkit, aki július 7-én ünnepli a születésnapját, és Isten éltesse az Apollónia, a Bódog, a Donát, a Félix, a Metód, a Willibald, a Kasztor és az Udó nevű hallgatókat. Ebből a vastag betűs az az Apollónia, a Bódog és a Donát. Boldog névnapot nekik, majd nagyon különleges beszélgetésben lesz része mindenkinek, aki velem tart a Manna délelőttben. A vendégem lesz egy Györfi Éva erdőfürdővezető és erdőterápiás szakember, akivel az erdőfürdőzésről és az erdőterápiáról beszélgetünk, ami egy elképesztő nagy segítség tud lenni a mai világban, pláne főleg akkor, hogyha az embernek stresszes a munkája vagy az élete, úgyhogy érdemes ezt nagyon figyelni 9 óra után, de addig is a szokásos életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Ilyenkor nyáridőben vagy hosszú szabadságra megyünk, vagy sok apró szabadságra, akár párnaposra, akár csak egynaposra. Na most, aki ezeket kultiválja inkább, az egynapos vagy a párnapos lehetőségeket, akkor most figyeljen, mert itt van néhány nagyon klassz kis hely, ahová érdemes elmenni, akár egy napra, akár pedig, ha úgy döntünk közben, hogy annyira tetszik, és annyira szeretjük, hogy maradnánk, akkor maradhatunk is. Például el lehet menni a Bánki tóhoz itt északon, hiszen hogyha a csodahelyeket keressük, a csodahelyek.hu-nak köszönhetően itt van egy olyan nyári bakancslista, amit érdemes feljegyezni, és érdemes végiglátogatni őket. Például, ha kánikulában is mozogna az ember, mert mondjuk egy ilyen sportos típus, akkor akár kajak, akár kenu, akár sárkányhajó, az evezés mindenképpen izgalmas kihívás, és jót is tesz az embernek. Úgyhogy, aki így szereti a vízisportokat, és ezeket a vízisportokat szereti, akkor érdemes az első számú kedvencként a Szapa Balaton és a Duna kanyar is számos szaptúrát kínál, úgyhogy ezek azok a sportok, és ezek azok a helyek, ahol érdemes körülnézni, és hogyha nem csak az evezés vonza az embert, hanem úszkálna, vagy kipróbálna a vízi kosárlabdát, akár a Balcsi vizében, a vízilabdát, a bevállalósabbaknak pedig ott van a flyboard, a wakeboard és a búvárkodás, akkor a Lupára is mehetnek Budapest közelében, de ott van például a Tiszató, ahol nagyon sok program van. A Tiszató partján érdemes több napot is maradni. Például mielőtt fejest ugrunk az élményekbe, érdemes szállást foglalni, hogyha több napra megyünk. Tiszafüred, Abátszalók, Sarod és Poroszló egyaránt jó választás. És hogyha az ember már megtalálta maga kis szállását, akkor pedig el kell menni körülnézni. Eleve jó városnézésként Tiszafüreden körbenézni, alkotóház, múzeumok, templomok. A Borműves Alkotóházban például népi iparművészeti használati tárgyak vannak, íjászathoz szükséges kellékek. Aztán ott van a Tiszatavi Ökocentrum, kerékpáros kirándulásra is mehetünk, létezik ilyen program is a Tiszató körül. 2020-ban épült meg a Tiszató körül a kerékpárút utolsó szakasza, úgyhogy most már 4 hídon átvezető, közel 70 kilométeres és 2,5 méter széles kerékpárutat bejárva, tényleg az ember szabadon kerékpározhat, családostul mondjuk. Aztán ott van a csónakázás lehetősége, mint romantikus, akár mondjuk egy első randi, vagy egy lánykérés helyszín. Hogyha bejárjuk a Tiszatavi vízisétent és a tanöstvényt, az pedig egy különösen szép kirándulás tud lenni, ráadásul edukáció szempontból sem utolsó. Érdemes figyelni majd azokat a helyeket, ahol a legjobban lehet látni az augusztusi csillaghullást, majd még erről is szó lesz. Aztán a Lakvölgyi tó partján lehet pecázni, ugye ez Bélapátfalván a Bükkhegységben fekszik, de említettem a Bánki tavat, ami egyik kedvencem, és ami közel is van Budapesthez, ahol szokott lenni fesztivál. Szerintem mindenki hallott már róla. Csodaszép sétautak vannak a Bánki tó partján, és tudunk nagyot sétálni, pihenni, leülni, olvasni, akár piknikezni, mert hogy egyébként ezeken a helyeken bátran lehet. Vagy ha olyan helyre megyünk a szabad ég alatt piknikezni, egy romantikus randira, vagy a barátokkal egy jó kis napot eltölteni, akkor igazából nincsen semmi másra szükségünk, mint egy plédre, néhány szendvicsre, bármilyen halapnivalóra, mártogatósra, egy kis üdítőre, vagy borozgatni, hogyha felnőttek mennek. Indulhatunk gyalog, biciklivel, vagy akár kocsival is. A lényeg az az, hogy olyan helyet válaszunk, ahol garantált a kikapcsolódás, és lehetőség szerint a látnivalókon túl mondjuk friss forrásvizet is találunk. A visegrádi panoráma kilát, az Orfűító partja, a Balaton lelleki kötője egyaránt tök jó kis választás, friss a levegő, erdei környezet és a panoráma nyilván az embernek egy abszolút romantikus hátteret ad, vagy jó kis kedves, szinte moziba illő, mozifilmbe illő hátteret a piknikhez. Számos olyan forrás található az országban, és akkor visszatérünk a piknik és a forrás ötvözetéhez, aminek a vize a legmelegebb nyári napokon is frissítő, és hűvös, és fantasztikus, hogy természetes vizet ihatunk. Ilyen például a Szentendrei Lajos forrás, a Pilis-Szentlászlói Kárpát forrás, vagy Visegrádon a Kán forrás, melyeknek mindnek iható a vize, de hogyha egészen napra kész szeretnénk lenni a hazai forrásokkal kapcsolatban, akkor érdemes tájékozódni a Forrásvíz Őrző Civil Hálózat weboldalán, aminek az a címe, hogy forrásvízőrzők.eu, nyilván ékezetek nélkül. Szóval, hogyha ezekre a helyekre megyünk el, Szentendrére, Lajos forráshoz, Pilis-Szentlászlóra, Kárpát forráshoz, vagy Visegrádra, Kán forráshoz piknikezni, akkor még friss forrásvizet is ihatunk, sőt, hogyha autóval megyünk, akkor talán egy kicsit vihetünk is magunkkal. Erdély kirándulás a kánikula idején a legjobb kombináció, hűsölhetünk az erdőben, mégis kint vagyunk a természetben, a levegőn, és hogyha az ember szeret kirándulni, akkor nyilván tudja, hogy ott mindig hűvösebb az idő, a lombok mindig olyan óvón és kedvesen beterítik az ember körül ezt a buborékot. Ott van a Királyréti tanösvény, a Mecseki parkerdő, vagy akár a Lillafüredi oxigén sétaút. Ezeket mind jó szívvel ajánlom, akár egy, akár több napos miniszabira mennénk nyáron sétálni, kirándulni, piknikezni.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Az olvasás fontosságáról sokszor szoktam beszélni a Manna délelőttben, és nagyon sokszor hallani és olvasni a neten és különböző hírportálokon arról, hogy mennyire elképesztően fontos a lelkünknek és a mentális egészségünknek is az, hogy olvassunk könyvből, nem elektronikus eszközökről, hanem könyvből, mert hogy ez nappal edzi az ember agyát, este pedig segít elaludni, és aránylag olcsó is. Sok mindent hajlandó megtenni az ember annak érdekében, hogy megőrizze vagy visszanyerje a lelki egészségét, ahogy ezt a díványa Juhász Marianna is írja. De hát nyilván mindez egyszerű volna, hogyha az ember csettintene egyet és tudna változtatni, pedig igazából csak egy pici tudatosság szükségeltetik ahhoz, hogy lássuk, hogy hol vannak azok a kis rések a saját lelki pajzsunkon, amiket be kéne tömni ahhoz,

hogy az ember egy kicsit rendbe tudja tenni magát. Az olvasásnak zseniális előnyei vannak, például javítja a koncentrációt, fejleszti a memóriát, bővíti a szókincset, magabiztosabb társalkodóvá és gondolkodóvá tesz, lassítja, vagy akár meg is akadályozhatja az Alzheimer-kor és a demencia kialakulását, aktivizálja az agyunkat, és óriási előnye még az olvasásnak, hogy képes a stressz csökkentésére is. Nagyon fontos természetesen az olvasás a lelki egyensúly megteremtésének szempontjából. 2018-ban készült egy egészségügyi pillanatkép elnevezésű tanulmány, ami Európára vonatkozott, és amelynek az adatai szerint az Európai Unióban 84 millióan küzdenek valamilyen mentális egészséget érintő problémával. Nyilván ez a Covid időszak alatt még csak bővült, és csak hömpölygött, és növekedett, és akkor aztán nem beszéltünk még ugye az idei évet és a tavalyi évet megrengető gazdasági helyzetről, az orosz-ukrán háborúról, ennek az összes következményéről, úgyhogy a minket körülvevő világ nem éppen segítőkész ebből a szempontból, és az utóbbi években nem azt az érzetet kelti bennünk, hogy minden rendben van, és aggodalomra semmi ok, úgyhogy nem meglepő, hogyha egyre többen és egyre többet szorongunk, vagyunk nyugtalanok és stresszesek. Ráadásul, hogyha az ember kinyit egy újságot, vagy az interneten elkezd olvasgatni, akkor is csak az jön szembe, hogy hol mekkora a baj. A kiegyensúlyozott élethez viszont elengedhetetlen, hogy az ember valamilyen fajta tudatosságot, vagy valamiféle tudatosságot, tudatos szemléletet kialakítson a saját jól felfogott védelmének érdekében. Ennek az egyik lépése az, hogy felismerjük, hogy szükségünk van arra, hogy függetleníteni tudjuk magunkat a folyamatosan ránk zúduló információktól. Elengedhetetlen az elhatározás, mi szerint nem csak sodródni szeretnénk az árral, hanem a kezünkbe akarjuk venni az irányítást. Ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsünk az életünkben, és jobban érezzük magunkat, szükség van a jól létet szolgáló döntésekre. Lassuljunk le, és olvassunk szórakoztató irodalmat, érdekességeket, regényeket, olyan könyvet, amihez kedvünk van, ami felderít, ami elutasztat bennünket, ami elröpít máshová. Nem feltétlenül okos, tudományos könyveket, hanem egy kicsit könnyedebbet, olyan irodalmat, ami táplálja az ember lelkét. Nyilván a lassuláshoz nehéz hozzákezdeni, mert az embernek elsősorban lelkiismeret furdalása van, hogy most haszontalan vagyok, pedig erre ugyanúgy szükségünk van, mint a tevékenységre. Ha egy kicsit lelassulunk, akkor igazából már hozzá tudjuk szoktatni a szervezetünket, a lelkünket ahhoz, hogy vannak ilyen pillanataink is, hogy eltávolodunk az okos eszközöktől, az online világtól, és próbálunk olyan tevékenységet végezni, ami kikapcsolja az agyunkat. Ehhez tökéletes eszköz lehet egy jó könyv, egy regény, egy novella, egy verses kötet, egy minőségi nyomtatott kiadvány, a kedvenc magazinunk, csak legyen egy kézzel fogható, színes, szagos valami, most a színes szagost, azt értsük jól. Az olvasás az egy olyan taktika, amihez szinte bármikor fordulhat az ember, hogyha nincsen jól, mert rengeteg jótékony hatása van, stressz csökkentő, csökkenti a pulzus számot, csökkenti a vérnyomást, hogyha beépítjük az alvás előtti rutinba. Olyankor már egyébként is érdemes kerülni a képernyőket, hiszen akár még az alvás minőségét is javíthatja egy-egy könyv, és ronthatja a képernyő, mert a könyv az ellazít, megnyugtat, értékes és hasznos gondolatokkal tölti meg a szívünket és a lelkünket. Az olvasás jelentősége is megváltozott már, ugye a könyvnek a legnagyobb konkurense évek óta a televízió, de leginkább az internet, azon belül pedig a közösségi média, úgyhogy erre külön oda kéne figyelni, hogy olvassunk ágyban fekve, fotelban ülve, és legyen a kikapcsolódásnak fontos része újra az elmélyült olvasás. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni a fizikai, a mentális és a lelki egészségünk szempontjából.

0: Jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: boldogságot. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A találmányok rovatunkban ma egy az életünket másmilyen módon meghatározó, mondjuk úgy, hogy találmányról, vagy inkább létesítményről fogok mesélni, méghozzá az ikonikus Hollywood feliratról. 1923. július 13-a óta magasodik Los Angeles fölött a hegyoldalban Hollywood egyik legismertebb és legtöbbet fotózott látványossága, az Államgyár nevét hirdető felirat, ami más módon ugyan, mint mondjuk egy orvosi találmány, vagy mint egy hétköznapi eszköz, konyhai eszköz találmány, de mégiscsak meghatározza az életünket. A történet egy Harvey Henderson Wilcox nevű férfival kezdődik, aki ingatlan ügyletekből gazdagodott meg, és Kansas-i volt, és 1887-ben a felesége javaslatára bejegyeztette a birtokát a Los Angeles-i telekkönyvi hivatalban Hollywood néven. A földdarabkáról, ami azért jelentős méretű volt, akkor még senki sem sejtette, hogy azon később egy stúdió komplexum nő majd ki, és világszerte egyenlő lesz a film fogalmával. A név eredetéről egyébként máig vitatkoznak, egyesek szerint a környéken burjánzó kaliforniai magyar, vagyis a Holly ihlete. Mások szerint Mrs. Wilcox a vonaton megismerkedett egy gazdag idős hölgyel, aki saját Hollywood nevű szülővárosát magasztalta neki. Ilyen néven tucatnyi település létezik ugyanis az Egyesült Államokban. A település gyorsan fejlődött, kikövezték a főutcát, a mai Hollywood bulvárt, amelyen naponta néhányszor még a Los Angelesből érkező villamos is végigzötyögött, ma már metróval is el lehet jutni egyébként ide Los Angeles belvárosából. 1903-ban lett önálló település Hollywood, 1910-ben viszont a vízhiány miatt csatlakozott Los Angeleshez. Az első stúdiót 1911-ben építették, 1912-ben már 15 bejegyzett filmcéget tartottak nyilván, aztán a 10-es évek végétől Hollywood lett a filmgyártás központja. A Hollywood Land felirat 1923-ban jelent meg a Los Angeles-től északra fekvő Muntly csúcsán, akkor még Hollywood Land volt a felirat. Az ötlet egy Harry Chandler nevű ingatlan ügynök fejéből pattant ki, miután hiába próbálta eladni az újsághirdetések szerint a remek környezetben, a hollywoodi hegyoldalban épült megfizethető áruházakat. A 481 méter magasan elhelyezett 13 betű mindegyike 9 méter széles, 15 méter magas volt. 4000 égő világította meg őket, először a Holly, majd a Wood és a Land rész, végül az egész szó villant fel, egészen szürreális látvánnyal gazdagította a Los Angeles-i éjszakákat, az izzókat a gondnok cserélte, akinek volt egy apró házacskája az óriási L betű mögött. A reklámengedély másfél évre szólt, de mivel a felirat gyorsan a filmgyár szimbóluma lett, ezután a reklámengedély is megmaradt, a helyén hagyták a feliratot a gazdasági válság tetőpontján 1932. szeptemberében, viszont egy elkeseredett színésznő, Peg Entwistle, a H betűről a mélybe ugorva lett öngyilkos, és tetszett legalább a halála után ilyeté módon ismertségre. A példáját később többen követték sajnos, de ők már a harmadik, az L betűről vetették le magukat, mert az éppen egy szakadék fölött állt. A feliratnak a 30-as évek végétől nem volt gazdája, így aztán egyre romlott az állapota, ráadásul 1940-ben a részek gondnok nekihajtott, tönkretette a kocsiját és a H betűt is. A helyreállítást 1949-ben kezdeményezte a helyi kereskedelmi kamara, és akkor vették le az utolsó négy betűt, a Land szócskát, és tűnt el a világítás is, mivel annak költségeit a kamarának kellett volna állnia. Az időjárás viszontagságait az új fémmel borított fa betűk sem bírták, az első ó megrepett, a harmadik leesett, így aztán egy idő után Hollywood látvány volt, tehát a szócska az így maradt meg, és az égtelenkedett a hegyoldalban, és aztán 1978-ban rendeződött csak a helyzet, amikor, és most jön az izgi rész, Alice Cooper és Hugh Hefner a Playboy magazin tulajdonosának kezdeményezésére $250,000 gyűjtöttek össze 9 szponzortól, például ott volt a támogató közt a Warner Brothers média óriás is, hogy rozsdamentes acélból és betonból készítsék el a betűket, akkor már csak, idézőjelben csak, 13,7 méter magas és 9-12 méter széles betűket készítettek a hollywoodi államgyár létrejöttének a 75. évfordulóján, 78. november 14-én pedig le is leplezték élő tévéműsorban a feliratot. A felirat 90. születésnapjára 2013-ban ismét felújították, a betűkről teljesen lemarták a festéket, korrózióvédelemmel látták el őket, aztán ismét hófehérre mázolták, aztán a 100 éves születésnapon a betűket ismét kicsinosították, újra festették, a jelkép tulajdonosa pedig Los Angeles városa, a karbantartásáról a Hollywood Sign Trust gondoskodik.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, hogy egy zsúfolt óriás parkolóban nem találtuk az autónkat. Tehát van egy pofon egyszerű módszer, amivel állítólag nagyon gyorsan megtalálhatjuk az autót ezekben a bizonyos óriási zsúfolt parkolókban. Mindannyiunkkal előfordult már például, amikor repülőútról hazaérünk, és az otthagyós, én így hívom, P+R otthagyós parkolóban, ott hagyjuk az autót, és aztán ott a parkolóházban, vagy a placon a homlokunkra csapunk, mert fogalmunk sincs hirtelen, hogy hol van az autó, hogy hol hagytuk. És hiába nyomjuk a kulcstartón, a távirányító gombját, nem történik semmi, mert vélhetően a járgány ható távolságon kívül pihen. Nem kell viszont ilyenkor pánikba esni, hanem elég segítségül hívni a tudományt, és használni az eszünket szó szerint. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy az a módszer nem segít, amit én egyszer egy bevásárlóközpont parkolójában hallottam két hölgy beszélgetéséből, hogy simán megtaláljuk, egy sárga autó mellett parkolok. Hát igen, így azért nehéz lesz, főleg, hogyha mondjuk több sárga autó is van, meg hogyha ez a sárga autó esetleg elmegy mellőlünk, úgyhogy fontosabb és exaktabb és pontosabb és konkrétabb kapaszkodót kell szereznünk. A Bostoni Tudományos Múzeum által megosztott TikTok videóban, mert hogy van nekük TikTokjuk, és érdemes nézni őket, fantasztikus dolgokat lehet ott, okos dolgokat is lehet találni a TikTokon, mint például a Bostoni Tudományos Múzeum profilját, ahol dr. Alex Dainis bemutatott egy tényleg egyszerű trükköt, aminek a segítségével meghosszabbíthatjuk az autónk távirányítójának a hatótávolságát. Ehhez mindössze a fejünket kell igénybe venni antennaként. Dr. Dainis elmagyarázta ugyanis, hogy az autók távirányítói kis hatótávolságú rádiójeleket küldenek, ami általában csak 5-20 métert tesz meg, vagy annyit tud megtenni, amíg meg nem szűnik, de a fejünkkel ezt felerősíthetjük és növelhetjük a jel hatótávolságát. Furcsa hangzik, de így van. Mondom, hogy hogyan. A tudós szerint ez azért képes működni, mert a fejünk, akár csak a testünk többi része nagyon sok vizet tartalmaz. Ezt mindannyian tudjuk, erről sokat beszélünk. És amikor a kulcstartót a fejünkhöz tartjuk, az autó távirányítójának az elektromágneses hullámai kölcsönhatásba lépnek a fejben lévő vízmolekulákkal, és ezáltal azok elmozdulnak, és a mozgás olyan hullámot hoz létre, amely összeadódik a távirányító hullámával, és felerősíti azt, és képes így ezen a módon növelni annak a hatótávolságát, úgyhogy ha esetleg nem tetszik az ötlet, hogy rádió hullámok haladjanak át a fejünkön, nyilván a trükk egy teli vizes palackkal is tök jól működik, és azzal is kipróbálható, ha éppen kéznél van egy, és persze rengeteg olyan autót is gyártanak már, ami az alapból jár egy applikáció, aminek segítségével könnyen megtalálhatjuk a kocsit, de ha nem, akkor ezt érdemes kipróbálni. És ha már említettem a repülőteret és a tuti módszereket, akkor hogyha azok közé tartozik a kedves hallgató, aki nem szeret 20 percekig malmozni, amikor várja a csomagját a reptéren, hanem szeretné azt, hogy övé legyen az első kigördülő podgyász, akkor itt van a tuti módszer, mert hogy erre is van. Na, mit kell csinálni? Hát biztosan nincs egyedül azzal az ember, hogy ott vár és már menne, főleg akkor, hogyha hosszú időn érkezik haza, és várja a szíve, hölgye, vagy a párja, vagy a férje, vagy a felesége, vagy a gyereke, akkor már menne. Hát az egyik módszer, hogy a mi podgyászunk legyen az első, ami kipottyan erre a bizonyos futószalagra, akkor két tuti módszer van. Az egyik, hogyha a check-innél megkérjük a földi személyzetet, hogy a becsekkolandó bőröndre tegyék rá a fragile, vagyis a törékeny matricát, mert az ilyen jelzéssel ellátott csomagokat általában később teszik fel a gépre, és előbb is szedik ki a célállomáson. Szintén a módszernek az előnye, hogy szinte biztosan kíméletesebben fognak bánni a csomaggal a reptéri alkalmazottak. A másik csel az, hogyha az ember maga az utolsó a becsekkolásnál, mert mivel a repülőgépeket a csomagok érkezésének a sorrendjében pakolják tele, így aztán, hogyha az én podgyászom az utolsó, amit betesznek, akkor az lesz az első, amit kivesznek, és ha még ehhez hozzárakunk egy törékeny matricát, hát akkor szinte teljesen garantált a siker, akkor be vagyunk biztosítva. Úgyhogy ha szeretne az ember elsőként a podgyászhoz jutni, és nem malmozni sokáig, és sokat várni a futószalagnál, ahol jönnek a bőröndök, akkor az arany szabály a törékenység, és az, hogy valóban sokszor az utolsókból lesznek az elsők.

0: 98 pontat Manna FM, életörömzene és az erdőfürdő, illetve az erdőterápia, erről lesz ma szó. A vendégem lesz a friss hírek után Györfi Éva, erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember, vele beszélgetek, majd előtte jönnek a friss hírek, itt a Mannán.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását hajókra lőtt Irán a Hormuzi szorosban. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolaj finomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora a kár. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,500 sérültje van. Csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plusz keretéből. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi tér szervezését is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el.
1: Időjárás.
3: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A Manna délelőtt mai vendége Gyöngyfi Éva, erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember, hogy mennyit tud adni az embernek a természet, hogy milyen nagyon sokat tud gyógyítani a lelkünkön, hogy mennyit tesz hozzá a mentális egészségünkhez az, hogyha kint vagyunk a természetben, és hogy ezt hogyan lehet rendszer szinten tudatosan csinálni mondjuk az erdőfürdőzéssel. Hát erről is szó lesz, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: És ahogy ígértem, a mai Manna délelőttben kiderül, hogy mi is az az erdőfürdő. Mit csinál egy erdőterápiás szakember? A Manna délelőtt vendége Györfi Éva, aki erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember. Szia Évi, jó reggelt! Köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: No, akkor induljunk el onnan, hogy talán nem vagyok egyedül azzal, hogy hallottam már én is azt az érdekes japán elnevezést, ami az erdőfürdőt jelenti. Mi is ez?
2: Ez a Shinrin-yoku tulajdonképpen szó szerint erdőfürdőzést jelent, és a szónak a megalkotója az akkori japán erdészeti ügynökségnek a vezetője Tomohide Akiyama volt, aki tulajdonképpen a wellness célú ökoturizmust szerette volna népszerűsíteni ez alatt a szó alatt. És hát amikor a 80-as években ő ezt megtette, még talán nem is gondolta arra, hogy a 2020-as évekre meg már egy egész kis mozgalom alakul ki ebből, és egy konkrét kutatási sok témáját is képező módszertan az erdőfürdőzés.
1: Az erdőfürdőzés az nem azt jelenti, hogy az ember elmegy és egy erdőben lévő vízben fürdik, hanem az erdő gyönyörűségében lubickol. Tehát egy érzés, a látványban való fürdőzésről van szó tulajdonképpen, ami nem csak a látványt jelenti, hanem az összes érzékszervünkre ható természeti jelenségben való lubickolást. Jól mondom?
2: Igen, tulajdonképpen ez az összes érzékünket bevonó tudatos séta, amit erdőfürdőzésnek nevezünk, ami nem is nagyon kell csodálkozni, hiszen örömfürdőzni és napfürdőzni is szoktunk, így hát tulajdonképpen az erdei atmoszférában, és az erdő adta örömökben, élményekben is lehet fürdőzni a séta során.
1: Mit ad ez az embernek? Miért fontos, hogy az ember visszataláljon a természethez?
2: Ugye van ennek egy ilyen hivatalos megfogalmazása, és van neki egy ilyen nem hivatalos. A nem hivatalosban azt szoktuk mondani, hogy igazából az erdő mindig mindenkinek azt adja, amire a legnagyobb szüksége van, amit keres. Ez, ha a tudományosan alátámasztott oldalról nézzük, akkor egyfajta ilyen projekciót jelent. Megyek az erdőben, élményekben, formákban, színekben, hangokban, gazdag, lassú világban lépkedek, kicsit módosult tudatállapotban, és hát nyilván olyan dolgokat veszek észre, amik számomra fontosak, és ennek ad egy teret tulajdonképpen a természetes környezet, de ennél sokkal többet is jelenthet. Ugye eleve az erdőfürdőzésnek van egy ilyen tudatállapot módosító, stresszcsökkentő hatása, amelyeket már mérésekkel is igazoltak, és emellett ugye fitoncidokat bocsájtanak ki a fák, immunerősítő hatása van ennek is, meg magának a stressz csökkenésnek, és ezen felül tulajdonképpen az erdőfürdőzés, ez így a mentális egészségünkhöz is hozzájárulhat. Önismereti módszerként is nagyon jól alkalmazható, és hát nem utolsó sorban a kapcsolatainkat, beleértve a természethez fűződő kapcsolatát az embernek, a kapcsolatainkat is gyógyíthatja. Egy elfogadó, nagyon megtartó térben vagyunk, ahol nagyon gyakran az a résztvevőknek a visszajelzése, hogy valójában önmagukban véve értékesnek érzik magukat, illetve magát, az életet másképp kezdik el szemlélni rendszerben, összefüggéseiben, átfogóban, és megjelenik benne egyébként a jó kapcsolat legfontosabb ismérve a kölcsönösség. Fontossá válik az erdő, és ezen keresztül fontossá válik az ökoszisztéma és a természet egészsége is az ember számára.
1: Az, hogy ebből egy jelenség lett, egy módszer lett, egy tulajdonképpen egy terápiás módszer, mondhatjuk azt, az annak köszönhető, mert ugye ez régen természetes volt, hogy az ember egy volt a körülötte lévő természettel, a fákkal, az állatokkal, a szarvasokkal, az őzekkel, az összes állattal és növénnyel, ami a körülötte lévő környezetben élt. Most már nincs körülöttünk ennyi zöld. Nincs körülöttünk erdő, hiszen azok is fogynak. Azért kell, hogy ez ekkorává tudjon nőni, hogy azok az emberek, akik a városban szorultak, vagy arra voksoltak, ők is megtapasztalhassák ezt, hogy visszavezetődhessenek a természethez?
2: Nagyon érdekes a kérdés, amit felvetettél, hogy mikor is szakadt el az ember a természetvilágtól. Ugye ez ilyen nagyon kiugró módon az elmúlt 200 évben jelent meg, amikor meg többszöröződött, igazából meg 160-szorozódott a városban élőknek a száma. De valójában az embernek a természettől való elszakadás az talán az ősidőkbe is visszanyúlhat, amikor az ember fölé rendelődött a természetnek, nagyon tudta befolyásolni, és akkor hirtelen azt gondolt, hogy jobb annál. És hát ez a kapcsolat mostanra egy ilyen egészen használó, kicsit ilyen bántó kapcsolattá változott, amiben ugye a természetvilág súlyosan sérül. És hát úgy tűnik, hogy ez a súlyos sérülés ránk is hat. Mi is súlyosan sérülünk abban, hogy régen volt egy ilyen nagyon szép sámánista köszönésmód, hogy minden a rokonom, és ma már minden idegen. Az ember számára még önmaga is idegen, az embertársa is idegenek, egyfajta izolációban, elválasztódásban élünk. És hát ebben én azt gondolom, hogy nagyon nagy ajándék lehet, hogyha megtanulunk újra kapcsolódni a saját gyökereinkhez, a természeti lényhez bennünk, és hát a többi emberhez is, mondjuk egy csoportos sétán keresztül.
1: Ez volt a köszönés, hogy minden a rokonom?
2: Ez egy lehetséges köszönés, igen, a társas hogy minden egy. Minden a rokonom. Igen, kicsit olyan, mint a látlak téged az avatárban. Minden a rokonom, látlak téged. Ez a fajta kapcsolatteremtés talán, ami leginkább ide illhet. Szépsége ennek, hogy ez nyilván világnézettől függetlenül a természet az mindenhol természet, és mindenhol oda tartozunk.
1: Japánban ezt gondolom, hogy profin, és nagyon sokan űzik, vagy próbálják meg az életük részévé tenni. Mennyiben más, amit ők csinálnak ahhoz képest, amit Európában csinálnak erdőfürdőként?
2: Japán erdőfürdőzéssel meglehetősen keveset tudunk, ők ugyanis nagyon szigorúan védik a módszereiket, de a japán hagyományban, erdőfürdőzés hagyományban elsődleges szerepe van az erdőnek, a erdőgyógyító hatásainak. Az ő méréseik inkább az erdőgyógyszerként való alkalmazására vonatkoznak, és nagyon erősen fiziológiás beállítódásúak. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mondjuk milyen erdő hogyan hat a szervezetre, milyen fitoncid összetételben, hogyan érzik magukat az emberek. Mérnek a séta elején, végén kortizol szintet, vérnyomást van, ahol még a homloklebenyi vérellátást is, hogy lássák az emberek papíron számukban, hogy tényleg az ő rágódásuk az csökkent a séta alatt, nem csak ők gondolják úgy, hogy jobban vannak. Ehhez képest a nyugati erdőfürdőzés, amelynek a megalapozója Amos Clifford volt, egy amerikai származású pszichoterapeuta, a nyugati erdőfürdőzés már egy kicsit túlmutat ezen, és ezt a kapcsolati erdőfürdőzésnek nevezzük, míg az első a japán azt a gyógyászati erdőfürdőzésként apostrofálta, ugye Amos. A kapcsolati erdőfürdőzésben már sokkal nagyobb szerepe van a természet kapcsolatnak, a reciprocitásnak, ennek a kölcsönösségnek, ami megjelenik. És hát tulajdonképpen az itt Európában általunk oktatott erdőfürdőzés, az pedig már az integratív erdőfürdőzés, ami azt mondanám, hogy igen, benne van a gyógyászati, benne van a kapcsolata, és ezt az egészet vissza szeretnénk helyezni tulajdonképpen a gyógymódok közé, a mentális egészség, illetve a fizikai egészség és a természet egészségének a fenntartására.
1: Vanna délelőttben az erdőfürdőzésről beszélgetünk, a vendégem pedig ezzel kapcsolatban Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember. Hamarosan folytatjuk, csupa érdekesség jön még továbbra is.

0: hétköznap reggel 8-tól.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakembere vendégem a mai Manna délelőttben. Az erdőfürdőzésről beszélgetünk. Nagyon sok érdekes dolgot elmesélt már Évi ezzel kapcsolatban. Mit jelent az erdőterápia? Folytassuk ezzel, Évi.
2: Tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a gyógyító célú alkalmazását jelenti, terápiás célú alkalmazását, ami történhet egyébként úgy általában véve mindenféle civilizációs ártalmak esetében, és történt nagyon konkrét, specifikus célcsoportoknál, például alkalmazható demenciánál van, aki ajánlja mondjuk a szenzoros problémák esetén, és alkalmazható például kiégés, depresszió esetén. Nyilván mindegyiknek megvan a maga szakembere, aki ezzel foglalkozik, és nagyon, nagyon jó az is, hogyha csak úgy általában véve indul egy erdőterápiás csoport, ahol mondjuk több héten keresztül a résztvevők a témájukkal foglalkozhatnak, és vihetik tovább ugye az adott terület szakértőihez az eredményeket.
1: Évi, ez a gyakorlatban hogy néz ki? Tehát, hogyha egy többnapos erdőfürdőzésről vagy erdőterápiáról beszélünk, akkor ez egy úgymond napközis foglalkozás, tehát reggel megyünk, vagy délelőtt és este jövünk, vagy ott alszunk kint, tehát a hatékonyságán például változtat-e az, hogy az ember folyamatosan kint van az erdőben? Hogyan zajlik ez?
2: Egy nagyon izgalmas kutatást végeztek Japánban, ahol egy 3 napos erdőfürdőzés után mérték az immunrendszeri hatását az erdőfürdőzésnek, és ott azt figyelték meg, hogy egy ilyen hosszabb 3 napos elmerülési folyamat után a nagyobb megnövekedett immunaktivitás még 30 napon keresztül is fennmaradt. Ami nagyon-nagyon izgalmas, mert ilyen esetben például az ölősejtek száma nő meg a szervezetben, amiknek kiemelt jelentősége lehet például a rákgyógyításban is, de egyébként a fertőző megbetegedések megelőzésében, kezelésében is. Úgyhogy például, amit mondtál, az elvonulás jellegű, vagy többnapos folyamat, az ilyen szempontból nagyon-nagyon izgalmas. Mondjuk egy erdőterápiás folyamat, így a nagyon-nagyon alap konstrukcióban egy ilyen 6-7-es folyamatot jelent, ahol 6 héten keresztül minden héten egyszer találkozunk egy erdőfürdőzésre, és akkor ennek van egy ilyen felépített folyamat attól függően, hogy milyen a csoport. Emellett természetesen lehet mondjuk egy erdőterápiás elvonulás, vagy lehet csak egy-egy erdőterápiás alkalom valamilyen más terápiás vagy önismereti folyamatba beillesztve. Tehát ezek nagyjából, én így azt mondanám, a terápiás alkalmazási lehetőségei az erdőfürdőzésnek.
1: Nem megterhelő utána visszamenni a városba és visszazökkenni a hétköznapokba, vagy akik részt vesznek egy-egy ilyen erdőfürdő vagy erdőterápián, utána rendszeres erdőjárókká válnak?
2: Őszintén remélem, hogy igen. Így fordítani arra, hogy az, aki erdőfürdőzésen vagy erdőterápiás folyamatban részt vett, az azután folytassa is, amit elkezdett, és vannak ennek ilyen hétköznapokban alkalmazható formái is. Például én készítettem egy ilyen természetalapú jólét kiskönyvet, ingyenesen letölthető, és azon keresztül ilyen ötleteket kaphatnak a résztvevők, hogy akkor ők így hogyan tudják fenntartani az erdőfürdő gyakorlatát a hétköznapi életükben. Van lehetőség a csendesülés gyakorlásra, ez az ilyen hétköznapi 20-30 perces erdőfürdőzéseket jelenti. Még azt mondanám, hogy az ajánlás az lenne, hogy azért havonta egyszer egy erdőfürdősétára induljon el, vagy járjon vissza, ha van kedve, csatlakozik csoporthoz, ha szeretne egyedül erdőfürdőzni, akkor ahhoz például készül most egy kis könyv, amiben van egy kártyacsomag meghívásokkal, nagyon szép illusztrációkkal, Komiáti Orsi illusztrációival, és egyébként meg minden erdőfürdő sét a végén van egy ilyen visszavezető integrációs szakasz, ahol az élmények feldolgozása megtörténik, és ahol kicsit visszarázódnak a normál tudatállapotba, talán el is mondjuk nekik, hogy vezessenek óvatosan, emlékezzenek rá, hogy a többiek nem innen mennek, tehát lehet nehéz, de egy más szemmel is tudjuk vizsgálni a világot egy erdőfürdő séta után. Azt is mondhatnám, hogy így kifényesedhet, megszépülhet a világ.
1: Hatékonyabb-e a csoportos erdőfürdőzés, vagy hatékonyabb az, ha az ember egyedül van egy erdőterápiás erdőfürdőző szakemberrel, vagy pedig ezt tehetem magamtól is mondjuk 1-2 alkalom után már?
2: A nagyon jó válasz erre az igen. Ami alatt azt értem, hogy minden eset nagyon egyedi. Van, amikor az egyedül létnek a szabadsága az, ami nagyon sokat tud adni, annak a biztonsága, annak a nyitottsága, hogy tulajdonképpen a saját meghívásaim, a saját kapcsolatom, erdőhöz fűződő kapcsolatom mentén haladok, hogy nem kell visszamenni a csoportba, nem kell megosztani. Ezek egyébként sem kötelezőek nyilván, de a síta során, de hogy tud ez adni egy nagyobb teret. Van, amikor az esik jól az embernek, hogy egyszerűen csak kiül az erdőbe és van. És van, amikor meg kifejezetten segít, tanít, támogat az, hogy van körülöttünk egy emberi közösség. Van, aki például szorong az erdőben, ökoszorongásnak hívják egyébként. Neki nagyon jót tesz a csoport. Neki nagyon jót tesz, hogy vannak körülötte, nem téved el, van hova visszajönni. Van egy vezetője, aki tartja a teret. Van egy vezető, aki adja az ötleteket, hogy hogyan, merre induljon el. Ez nagyon-nagyon egyéni, én azt gondolom, és természetesen megvannak a maga erősségei az egyéni erdőfürdőzésnek is, amikor ugye egy az egyben a vezető, illetve az egyén van jelen. És megjegyezném, hogy nagyon aranyos például a párkapcsolati erdőfürdőzés is, vagy a családi erdőfürdő, amikor egyfajta ilyen örömteli élményként, együtt létként mondjuk egy anyalánya elérkezik, vagy egy pár megérkezik egy erdőfürdőre, vagy akár egy egész baráti társaságcsoport. Ezeknek a műfajoknak mind megvan a maga létjogosultsága a különböző élethelyzetekben.
1: Nagyon érdekes, amiről Évi beszél, úgyhogy hamarosan folytatjuk. Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember a Manna délelőtt vendége. Vissza kell találnunk a természethez, ez kétségtelen, úgyhogy hamarosan folytatjuk, hogy ezt hol és hogyan lehet megtenni, mire van hozzá szükség. Innen folytatjuk.

0: Jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember a Manna délelőtt mai vendége. Elmesélte már Évi, hogy mi ez az erdőfürdő, mit csinál egy erdőfürdővezető, mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember, kinek ajánlott az 1x1-es erdőfürdőzés, vagy a csoportos, hogy családok és párok is mehetnek erdőfürdőzni, hogy ez tulajdonképpen még egy csapatépítő tréningnek is zseniális jó módszer. Nyilván ilyenkor az emberben azonnal felmerül, hogy hogyan tegyen meg az első lépést abba az irányba, hogy visszatalálják a természethez, hogy mondjuk én magam is elmenjek erdőfürdőzni. Hogyan zajlik ez?
2: Természetesen hivatásból az első mondatom, hogy igen, mindenképpen gyere el hozzám először erdőfürdőzni, de valójában az első lépést azt azzal tehetjük meg, hogyha csak az utcán sétálva észreveszik magunk körül a természetvilágot. Mióta erdőfürdő vezető vagyok, azóta rájöttem arra, hogy sokkal több természet vesz engem körül, mint azt korábban gondoltam. Ugye a legszebb csodaként így a fejemben így feldereng, annyira nem csoda, mert ugye neki nem lesz ott boldog élet, hogy egyszer a 6. emelet magasságában egy falból láttam kinőni egy fát. És valójában abban az utcában semmilyen növényzet nem volt, és ez volt az egyetlen egy növény, amit így észre lehetett venni. Mi a 6. ott úgy valahogy oda szóródott egy mag, és megmaradt. Tehát az első lépés az, hogy észreveszem magam körül a természetet. Következő lépés lehet az, nem csak észreveszem magam körül a természetet, hanem elkezdek vele ismerkedni. Ilyen nagyon egyszerű módokon van ilyen 5 kapu rajtunk, a bőrünk, a szemünk, az orrunk, a fülünk, a szánk, ugye azon keresztül jobban odafigyelek az ételek ízére, jobban odafigyelek egy-egy fának, egy-egy virágnak az illatára. Ha jól esik, meg is érinthetem magam körül a növényzetet, és ez még csak a fizikai kapcsolatteremtés, de önmagában véve ezek lehetnek olyan jelenbe hozó pillanatok, amik egyfajta stabilitást adnak nekünk a hétköznapokban. És ezzel már el is kezdtünk erdőfürdőzni. És innen még nagyon messzire tud vezetni az út, ugye az értelmi, az empatikus kapcsolatteremtésen, a műalkotásokon keresztül. Nagyon-nagyon sok módja van annak, ahogy a természethez újra tudunk kapcsolódni. Összességében én mégis azt mondom, hogy a legelső lépés az, hogy vegyük észre, hogy természetvilágban élünk, és hogy minden, ami körülvesz bennünket, az ebből fakad.
1: Ez kortól és nemtől függetlenül megtehető, így van?
2: Igen, így van.
1: A gyerekek is
2: a legjobbak, és az idősek.
1: Tényleg?
2: A legjobb erdőfürdőzők a gyerekek. Ők annyira spontán és ösztönösen a saját kíváncsiságuk, örömük által vezérelve jönnek, mennek a természetben, és számukra annyira természetes, hogy élőlényként tekintenek egy élőlényre, hogy azt érdemes talán felnőttként nekünk újra tanulni. És igen, az idősek is nagyon, nagyon tudják élvezni, ők nagyon-nagyon jók az örömkeresésben.
1: Fontos tehát, hogy az ember ezekkel tisztában legyen, pontosabban csak azokkal legyen legalább tisztában, hogy szüksége van valamire, szüksége van a csendre, a tiszta levegőre, azokra az apró zörejekre, ami által érzi, hogy visszakapcsolódik a természethez, mert hogy egyek vagyunk vele, és meg kéne tanulnunk, most aztán különösen szükség volna rá, hogy megtanuljuk újra tisztelni a környezetet. Szerintem ez ebben is tud segíteni.
2: Így van, pontosan a kapcsolat teremtés által megszűnik az az érzelmi és fizikai és mindenféle távolság, ami most az ember és a természetvilág az ökoszisztéma között látszik, és ez a kapcsolat teremtés, aztán meg ez a közelség hozhatja meg nekünk azt az élményt, hogy valójában hálásak vagyunk és tiszteljük azt, ami előttünk van, és onnantól kezdve egy más attitűddel kezdjük akár élni a hétköznapjainkat. Egy felelősebb attitűddel, ahol mondjuk törődünk azokkal a dolgokkal, amik bennünket körülvesznek, nem csak öncélúan használjuk magunk körül ezt az egyébként nagyon szép világot, még mindig nagyon szép világot.
1: A Manna délelőtt vendége volt a mai napon Györfi Éva erdőfürdővezető, erdőterápiás szakember. Érdemes tehát újra visszatalálni a természethez ilyen módon is, mert hogy ha az embernek segítsége van közben, akkor egy kicsit tudatosabban tudja ezt megtenni. Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm. Minden jót kívánok.

0: 98 mondat, Manna FM életöröm zene és a szokásos klasszikus. Manna közben milyenkor lenni szokott kedélyjavító gyógynövények kutyáknak és cicáknak, mert hogy ilyen is létezik. Házi gyógymódok a napégésre jobb hiány, ha nincsen a kezünkben más eszköz, hogyan tudunk magunkon segíteni, ha megégett a bőrünk. Természetesen vannak erre profiszerek is, de ha nincs más, akkor el fogom mondani, hogy mihez kell fordulnunk. Cukkini saláta kaporral, csirkével, a kánikulára hidegen és nagyon finom ezt készítjük ma el, illetve jön a szemápolás és szemvédelem a nyári hőségben, a kánikulában. Minden, ami azért túlmutat, ha napszemüveg használaton. Ez a mai mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
2: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
1: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását, a vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, míg a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent. Az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találatért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,500 sérültje van. Csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretéből.
1: Időjárás.
5: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Léteznek kedélyjavító gyógynövények kutyáknak és cicáknak, talán a hőségben ezt érdemes is bevetni. Aztán el fogom majd mondani, hogy milyen házi gyógymódok léteznek napégésre, ha jobb híján máshoz nem tudunk fordulni. Kapros cukkini saláta csirkével a kánikulára, a meleg időre, ami hidegen is fogyasztható, egészséges és frissítő, és jön a szemüvegen túlmutató szemvédelem és szemápolás a nyári hőségben. Ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: A szépségünk természetesen a szemünkben is tükröződik, és nyáron a szemünk szépségére és az épségére is nagyon kell vigyázni, a száraz levegő, a meleg és a napsütés miatt. Ugye ott vannak a fesztiválok, a munka utáni kiülős programok, a nyári szerelmek, a pezsgő városok, a nyaralás, a városnéző túrák, stb. Hát nyilván az ember a legtöbbet a szemét tartja nyitva, és azt használja, ugye? Természetesen a telefont se tudja az ember kikapni vagy kidobni a kezéből, úgyhogy igyekszünk azért pihentető tippeket is adni a szemnek. No, mire kell figyelni, hogyha emlékeztek az Álom luxus kivitelben című filmre, ugye Audrey Hepburn ikonikus alvó maszkjára, akkor igazából, hogyha az ember hétköznap dolgozik, aztán este vagy hétvégén sem alvással üti el az időt, akkor érdemes kihasználni azt a kevés időt, amit mégis szépen pihenéssel a párnák között tölt az ember. Úgyhogy jönnek is a szemfrissítő, fiatalító módszerek. Hogyha beszerzel egy ilyen kis alvó maszkot, ami ha hűthető, betétes, akkor nem csak a hangulatot dobja fel, hanem a szemedet is frissíti. A hideg, de nem nedves borogatás kényelmes, leviszi a duzzanatot és csökkenti a bőrpírt. Arra kell odafigyelni, hogy a pántja ne legyen szűk, ne legyen túl kicsi, ne nyomja a szempillát, a szemgolyót, tehát hogy kényelmesen üljön rajta a koponyát felső harmadán. Aztán ott van ugye az, amire azt mondják, hogy jó, mint a dívák, de hát nem csak a filmekben ér ám uborka szeletet tenni a szemünkre. Itt van a kígyóborka szezon, bátran használjátok, akár a dekoltás bőrét visszatáplálni és egy kicsit hidratálni és vitaminokat nyomni bele az uborka szeleteken keresztül, akár megmondom őszintén a készfejre is lehet tenni, oda is szoktam. Tök jól működik a dolog, és nagyon meghálálja egyébként a dekoltás bőre is, illetve a készfejbőre is, hiszen azt ilyenkor nyári időben folyamatosan érje a napsugárzás. Mit lehet tenni? Hogyha a szemünket pihentetjük vele, akkor a behűtött uborkának egyébként a valóságban is nyugtató, frissítő hatása van, de nem érdemes elaludni az arcunkon ezzel a zölddel, pontosabban a szemünkön. Elég, hogyha elalvás előtt úgy 10-15 percig relaxálunk az ubi szeletekkel a szemünkön, és már is hidd el, egy frissebb embert látsz majd reggel a tükörben, és természetesen egyébként ezt ébredés után is meg lehet ismételni, ugyanolyan jól működik. Na és aztán, ami még fontos, ne bonyolítsuk. Ki gondolná, hogy egyszer egy mondatban fogjuk hallani a szépség és a krumpli szót, és nem a Mátyás házi Manóról van szó, aki szerintem egy krumpli volt klumpában, zárójel bezárva, hanem arról, hogy az egésznapos, sőt többnapos fáradtság vagy a buli nyomait konkrétan és gyönyörűen el lehet tüntetni, gyerekek, a nyers krumplival. Fogod a krumplit, megpucolod, lereszeled, pici kis gézlapocskába belerakod, kinyomkodod, berakod a hűtőbe, és ezt a kis reszelt krumpli csomagot, ami már kihűlt, 2-3-4 percet volt a hűtőben, rárakod a szemedre. Lehetőleg nagy csomag legyen, hogy az egész kari, most itt lefogtam a szemem, hogy ti is jól lássátok, hogy hogy kell csinálni. Szépen rárakod a szemedre, és hátrafeksz, és vagy hanyatfeksz, és pihensz vele. Szintén egy 10 perc, negyed órát. A keményítő csodát tesz. Kifeszesíti, kisimítja a szemkörnyéki bőrt, és gyönyörűen eltünteti a szem alatti karikákat. Gyerekek, óriás varázslat. Ha nem akarsz reszelgetni, akkor fogod és levágsz két szelet krumplit. Megmosod a krumplit, levágsz belőle két szeletet, lehetőség szerint a legszélesebb pontjáról származzék az a két szelet. Gyönyörűen eltüntet mindent. Aztán gyerekkorodban biztosan kaptál kamillás borogatást legalább egyszer, ezt nagyjából mindenki átélte. Már a módszer egyébként akkor is működött, és most is nagyon jól működik. Hasznos lehet egyébként a gyulladás csökkentő hatása miatt is a kamilla. 4 deci forró vízbe beáztatunk egy evőkanál szárított kamilla virágot, mindenhol lehet kapni drogériában, gyógyszertárban, de ha nincs, akkor jó egy teafilter, hagyod ázni, és amikor hűlni kezd, akkor belemártod a langyos vízbe a vattapamacsot, óvatosan áttörölgeted vele a szemedet és a környékét, és el is múlik a duzzadás, de hogyha egy picit még variálni akarsz, akkor vattakorongot mártasz a jó sűrű kamillás főzetbe, és az a kamillás főzet legyen már nagyon hideg, tehát tedd a hűtőbe, hűljön le, és úgy tedd a szemedre, gyönyörűen eltüntet mindent. Ami nagyon fontos, ne csak másnap hidratálja, görbe estik, másnapján mindenki kétségbe esetten igyekszik pótolni a folyadékot, de jobban jársz akkor, hogyha előre gondolkozol, és folyamatosan iszod a vizet, mindegy, hogy fröccsözni mentek, vagy valami más történik, vagy bulisztok, stb., akkor is kell vizet inni, nagyon-nagyon fontos, és természetesen ez nem csak a bulira, hanem az átdolgozott napokra, a túlhajtott napokra is ugyanúgy vonatkozik. Erre tessék ügyelni, és ez a nyaralás ideje alatt is nagyon jót tud tenni, akkor is, hogyha nem agyon dolgozod magad, vagy hajnalig bulizol, hanem egyszerűen csak túl sokat töltesz kint a vakító, meleg, forró levegőn, a napsütésben. Ezek a tippek akkor is működnek.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Nyári könnyű finomság, ami tápláló, fehérjedús, tápanyagdús, frissítő és könnyen elkészíthető, úgyhogy kifejezetten jól fog esni szerintem mindenkinek. Ez egy kapros cukkini saláta csirkével. Ha ebben a nagy melegben, amiben most vagyunk, különösen jól esnek a könnyű zöldséges fogások, amiket akár hidegen is elmehetünk. Szobahőmérsékleten nem nagyon, most arról nem beszélünk, mert ugye nagyon könnyen megromlik minden, amit előhagyunk, hogy tilos, főként amiben hús van. De ez hideg is lehet, egy hideg cukkinis krémes kapros, gyakorlatilag csirke saláta. Nagyon finom joghurtos is, cukinis is, és hogyha esetleg még egy kicsit dúsítani szeretnénk, akkor lefőzünk hozzá egy adag tésztát, és azt is belekeverhetjük pluszban, hogyha egy kicsit laktatóbbat szeretnénk. Kell hozzá 2 darab cukkini, ez nagyjából ilyen 30 dekaper darab, de nem kell lemérni. Sóbors, ilyenkor is egy kicsit jobb a frissen őrölt bors, 2 evőkanál olívaolaj, kell hozzá 40 g vaj, 250 g csirkemell, egy fél fej vöröshagyma, egy csokor friss kapor, 200 g görög joghurt. Ebben az esetben tényleg jobb a görög joghurt, mint a sima, mert egy kicsit frissítőbb és kevésbé zsíros, és kell hozzá egy citrom, ez is mindenképpen kell, és mivel a héját is belereszelhetjük ebbe a joghurtos mártásba, ezért természetesen most is él a figyelmeztetés, vagy inkább javaslatnak nevezem, hogy biocitromot, azaz kezeletlen héjú, fogyasztható héjú citromot vásároljunk. No, ennyi, amit a bevásárló listához hozzá kell adni. A kapros cukkini saláta első lépéseként természetesen a cukkinit fogjuk, megmossuk, aki szeretné, meghámozza, aki szeretné, az nem hámozza, aki úgy szereti, az nem hámozza, meg én nem szoktam. A héja az nagyon fontos ebben az esetben is zöldségnél, gyümölcsnél a rost tartalom miatt, de szépen elkezdjük a zöldség hámozóval, akár pucoltan, akár, tehát akár hámozottan, akár hámozatlanul. A zöldség hámozókkal szalagokra vágjuk, gyönyörű, hosszú csíkokat vágunk belőle. A belső magházát azt kivághatjuk késsel, hogyha nagyok a magok, hogyha pici cukkinit veszünk, akkor nem kell, mert egészen zsengék a magjai. Besózzuk, 2 percre bedobjuk a mikróba 900 watton. Én nem vagyok mikrohívő, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy lesózzuk, és akkor vagy sózás előtt leforrázzuk, nagyon akarjuk, szerintem egyiket sem kell. A sózás az pont eléggé töri meg a rostokat ahhoz, hogy könnyen beszívja a szószt és a fűszereket. Egy serpenyőben az olaj és vaj keverékén, ugye olívaolaj és vaj keverékén elkezdjük lepirítani a felcsíkozott csirke mellett a felszeletelt vöröshagymát, én ebben az esetben is vagy fehér hagymát javaslok, ami egy kicsit gyengédebb, vagy lila hagymát, ami egy kicsit édeskésebb. Rádobjuk a felobrított kaprot, és hogyha a csirke elkészült, hozzáöntjük a joghurtot, sózzuk, borsózzuk, belefacsarjuk a citromlevét, reszelünk bele egy picit a héjából, hagyjuk minimum langyosra hűlni, de inkább még hűvösebbre, és beleforgatjuk a cukkini szalagokat. Ennyi az egész, tálalhatjuk langyosan, de hogyha pár órára bedobjuk a hűtőbe, sokkal jobban összeérnek az ízek, és egy igazán frissító, hűvös, mediterrán, Görögországban a tengerparton ülős hangulatú salátát kapunk. Ez egy könnyű ebédnek, egy könnyű vacsorának is remekül működik, és megállja a helyét, de hogyha kerti partizunk és grillezünk, akkor érdemes egy sokkal nagyobb adagot készíteni belőle, és akkor a terüly-terüly asztalkára is vihetünk belőle egy nagy tállal. És akkor mondom még egyszer, érdemes hozzá fuszilit vagy pennét kifőzni, de ami trükkös lehet még, az összetört lebbencs tészta nagyon jól működik, vagy az összetört és úgy kifőzött lazánye tészta, mert ezek a furcsa kisebb, nagyobb lapos darabok, ezek olyan haraphatóvá

teszik ezt, és hogyha így keverjük össze ezzel a salátával, hogyha valakinek igénye van arra, hogy egy kicsit testesebbet egyen, akkor még finomabb lesz ez a saláta. Nagyon finom tud lenni, a citromot meg lehet próbálni kicserélni lime-mal is, ugyanúgy lime héja, elképesztő jól esik, nagyon finom, és hogyha valaki húsmentesen akarja, akkor nyilván csak annyi a teendő, hogy kihagyjuk belőle a csirkehúst. Egészségünkre!

0: Szigeten. Nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Attilával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Íme a 6 leghatékonyabb házi megoldás napégésre. Gyorsan enyhíti a fájdalmat és a pirosságot is. Egyszerű, de mégis gyorsan ható házi praktikák. Ezeket be lehet vetni mindig, és tényleg valóban mindig segíteni tud. Ugye nyáron különösen fontos a fényvédelem, a napvédelem, a bőrtípushoz illő naptejek használata, a leégés és a további bőrproblémák elkerülése érdekében. Ám ha mégis megtörtént a baj, mert hogy általában és többnyire meg is történik, hiszen az ember még most is legyint, hogy ó, hát velem nem fog meg, ó, hát bekentem magam, igen, de még hogyha 50 faktoros napvédő kozmetikumot használsz is, az is csak annyit jelent, hogy 50 percig tartózkodhatsz azzal a bizonyos kozmetikummal, napvédőkrémmel a napon, mert utána újra kell kenni. Tehát mi a feladat? Az, hogy egyrészt rendszeresen kenjük, másrészt pedig odafigyeljen az ember, és igyekezzen nem leégni, mert 10 óra, vagy 11 óra és 15 óra között a tűzönapon tartózkodni még nyaraláson sem érdemes. Mire kell talán odafigyelni? Leginkább, ugye? Hogyha leégtünk, akkor jól jön a hideg borogatás és az aloe vera. Nagyon jó ötlet az is, hogyha a jeges vagy hideg vízbe mártunk egy törölközőt, és azt helyezzük óvatosan az érintett felületre, nyilván kicsavarva, 5-10 percre. Ez segít csökkenteni a kellemetlen égő érzést és a gyulladást, ezáltal pedig megkönnyebbülést jelent a testnek. Aztán ott van még az aloe vera, a növény maga, aminek a belsejében található zselé tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és aminosavakkal. Erőteljes regeneráló gyulladás csökkentő hatással bír, régóta használják sebek égési sérülések kezelésére. A kipirosodott felületre kenve hamar enyhíti a panaszokat, és táplálja, hidratálja a megviselt bőrt. Aztán ott van még a fürdő zappehellyel vagy almaecettel. Nagyon jó megoldás ez is, hiszen szintén gyulladás csökkentő, bőrmegújító tulajdonságokkal bír a zappehely, tehát ez egy őrületes szuper varázsszer, és ilyenkor kell bevetni, csak beleöntünk egy bögrényit belőle a langyos vagy hüvöskés fürdővízbe, és ebben áztatjuk magunkat legalább negyed órán keresztül, de hogyha jól esik, akkor még tovább. Azt érdemes tudni, hogy azért hangsúlyozom a gyulladás csökkentő hatást, mert hogy amikor az ember leég, akkor ott egy gyulladás keletkezik a bőrben. Tehát arról azért érdemes tudni. Aztán oda kell figyelni arra is, hogy az almaecet jótékony hatását ilyenkor is bevethetjük, gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, csökkenteni képes a gyulladást, az irritációt, de érdemes óvatosan bánni vele, és csak is higgítva használni a kívánt hatás elérése érdekében. Az a legjobb, hogyha ebből is a fürdővízünkhöz teszünk egy kicsit, méghozzá egy fél bögrével, és negyed órán keresztül áztatjuk a kádban magunkat, majd egy ápolott húsfürdővel leöblítjük a testünket. Aztán ott van még a tea és az uborka, a csersavat tartalmazó fekete és zöld tea is alkalmazható, képzeljétek el, a napégés kezelésére. Felforralunk egy nagy lábasnyi vizet, belerakunk 5-6-7 teafiltert, akár 8-at is, várj addig, amíg kihűl, filterrel együtt, és hogyha ez megtörtént, akkor belemártunk a teába egy törölközőt, és beborogatjuk vele a kipirosodott bőr 15-30 percen keresztül, ezt napjában többször is, napokon át meg lehet ismételni. Aztán ott van a varázslatos kígyóborka, ami szintén gyulladás csökkentő, a kellemetlen feszülő érzést is tudja enyhíteni, hűti és visszatáplálja kiszáradt, meggyötört és megégett nap testfelületet, bőrfelületet. Szépen berakjuk az zöldséget a hűtőbe, és hogyha már elég hideg, akkor vagy felvágjuk hosszú szeletekre sréhen, hogy minél nagyobb területet befedjen, és így pakoljuk magunkra az égett részre, vagy pedig összetormixoljuk, és a keletkezett pépet kenjük a bőrünkre 15-20 percre, és szépen hamarosan érezni fogjuk a hatását. Ott vannak a házi módszerek még, amiket ilyenkor meg lehet tenni. Természetesen ott van a tejfölös lekenegetés, meg a vajas bekenegetés, de az a helyzet, hogy az onnantól kezdve, hogy megmelegszik a bőrödön, olyan nagyon-nagyon nem tud használni. Ami viszont biztosan jót tud tenni, a napégésre használat régi szerek, ezek a habok, azokat mindenki vigye magával a nyaralásra, de szerencsére egy tengerparti kisvárosban is vannak zöldségesek, az uborkás módszer nagyon jót tud tenni. Azonnal tessék kenegetni magatokat, hogyha mégiscsak leégtetek, de tudjátok, a megelőzés a leghasznosabb.

98 pontot Manna FM, benne pedig a Manna közi állatbarát rovata, és kedélyjavítókról beszélgetünk kutya és cica szempontból, ugye? Kutyáknál az ánis, cicáknál a macskamenta. Akinek van cicája, az tudja, hogy a macskamentától megőrülnek a macskák, kellemesen elbódítja őket, sőt esetleg esetenként meg is bolondíthatja hát a szónak a jó értelmében és a kedves értelmében a kedvencünket. Vajon a kutyák részére is létezik-e hasonló készítmény? Erről is beszélni fogunk, de akkor most maradjunk még egy kicsit a macskamentánál. Ez az illatos növény világszerte elterjedt a cicatartók körében. Kedélyjavító és hangulatfokozó növény. A macska menta az állat orrürege alatt található Jacobson szerven keresztül fejti ki a hatását. Gyakorlatilag úgy érzékeli a cica, mintha feromonokat szagolt volna, ezért idézőjelben őrül meg és viselkedik úgy, mint aki egy házi buliban tombol és pörög, vagy éppen a buli után már ellazul és a fellegekben jár. Nagyon-nagyon édesek, nézzétek, majd meg lehet kapni egyébként macska menta cseppeket, szárított macska mentát pici zsákban, mint a levendulát, úgy olyan formában is, de lehet kapni macskamenta magot, szépen elülteted, ablakban megmaradt, szobában megmaradt, ha kertbe kirakodott, gyönyörű bokorrá nő, tényleg ilyen tök jó mentás illata van, és ráadásul fagytűrő is. Na, szóval ezt már látta az, akinek van cicája, na de hogy a kutyáknak mi tud hangulatot javítani, az ánis. Nem tudom, hogy hallottátok-e, de bizony a kutyatartók is szeretnék nyilván a saját kedvencüknek megadni az eufória élményét, káros mellékhatások nélkül. A macskamenta nem hat a kutyákra, sőt, nagyobb mennyiségben rosszul lehetnek tőle, úgyhogy ezt el ne próbálkozzatok. Mivel minden állatfajnak az agya és az idegrendszere teljesen különböző, ezért nyilván nem ugyanazokra a feromonokra reagálnak. A macskamenta fő hatóanyaga a nepetalakon, ami csak a macskafélék feromonjait mímeli, ezért nem idéz elő különleges intenzív élményt más fajokban, a macskáknál viszont annál inkább, ugye erről most már beszéltünk az imént. A genetika persze nagyban meghatározza azt is, hogy egy állat hogyan reagál bizonyos növényekre. A kutatások szerint a macskáknak csak 60-80%-ukba bújik elő a parti állat, hogyha macskamentát szagol, vagy azt fogyaszt. Így van ez az ánizsal és a kutyusokkal kapcsolatban is, bár én megmondom nektek őszintén, hogy nekem az összes cicám reagál a macskamentára, pontosan úgy, mint a partizna, és aztán meg ellazul, és úgy fekszik ott, mint aki kidőlt és 3 napig bulizott. Na, viszont a kutyáknál az ánizs segíthet a viselkedési problémák kezelésében. Mielőtt belemerül a jótékony hatásainak a taglalásába, fontos megjegyezni, nagyon-nagyon fontos megjegyezni, gazdik, tessék figyelni, hogy nem a csillagánizsról van szó, hanem a közönséges ánizsról, aminek a latin neve a Pimpinella anisum. Ennek egészében hagyott vagy őrölt magjai váltják ki az izgató vagy épp nyugtató hatást a kutyáknál. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy az általában nyugodt kutyák felpörögnek, az izgága ebek pedig lenyugszanak tőle, tök jól hat, akár csak a macska menta, az ánizs is támogathatja a kutya komfort érzetét, tehát például szeparációs szorongásnál, stresszes időszaknál, vagy hosszabb utazások során, tehát hogy például most kutyussal indultok útnak, akkor érdemes vinni magatokkal egy kis ánist, sima hagyományos ánist, és ez is tud segíteni a kutyuskának abban, hogy nyugodtan maradjon. A stimuláló hatását egyébként először a munka és versenykutyák tevékenységei során vetették be, és itt figyelték meg a hatást. Például az agarak által űzött műnyulat sok helyen például ezzel a közönséges ánizsal tömik ki, vagy 100%-os ánizs olajat csepegtetnek rá. A vadászkopók például a kereső kedvét is fel tudják korbácsolni a gazdik ezzel, hogyha a kijelölt ösvényen végighúzott mesterséges csali ilyen illatot áraszt. Hogyan tudjuk megismertetni a kutyuskánkat ezzel a növénnyel? Nyilván nem mindegy, hogy milyen formában és hogyan adagoljuk az ánist a kutyának. Őrült vagy egész ánis magot szórhatunk az ételére, tehetjük jutalomfalatba, vagy kitömhetjünk vele a játékát. Varhatunk neki ánizsal töltött labdácskát is, trapabíró anyagból, de akár a meglévő plusz játékaira is lehet csepegtetni ilyen ánis olajat. Természetesen ilyenkor tudjátok, mindig elmondom, pont úgy, mintha a citrusfélét használunk, kezeletlen héjút. Ha illóolajakat használunk, csak 100%-os tisztaságot, így főleg, hogy a kutya rágcsálni fogja. A mennyiséget természetesen fokozatosan szabad és kell tesztelni, és ha bármilyen kétség merül föl, akkor kérdezd az állatorvost, de mindig kicsi mennyiséggel egy-két cseppel kezdjétek majd, és meglátjátok, hogy a ti kutyusotokra hogy hat az ánis, de mondom még egyszer, ez a közönséges ánis, nem a csillagánis, hanem a Pimpinella anisum, ez a közönséges ánis, ezt szeretik a kutyusok.

0: 98 pontat Manna FM, életörömzene, és azok között is a legdögösebb és a legfinomabb muzsikák. Csak itt nálunk ebben a különleges zenei órában, a zenei finomságok órájában, ami kezdődik is a friss híreket követően. Érdemes lesz már most felhangosítani a rádiót, vagy akár jegyezni a kedvenc listára a dalok és az előadók címét. A friss hírek után tehát, ahogy mondtam, indul a zenei finomságok órája, ez az egyedülálló zenei óra, kizárólag itt a Manna.
1: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
2: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
1: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el. NATO csúcs kezdődött Törökországban, fontos határidőre figyelmeztetik a felső oktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki a belga külügyminiszter. Mark Rutte, NATO főtitkár a törökországi csúcs találkozó előtt pedig arról beszélt, az európai tagállamok és Kanada jó úton halad, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4-jel drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. A miniszter hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros szigeti magyar napokon. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható.
1: Időjárás.
3: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű. Hasonló idő várhatóak következő napokban is, többfelé záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Indul a zenei finomságok órája, ez az egyedülálló és különleges zenei óra, ma is extra finomságokkal, már most hatszor érdemes hangosítani a rádiót, akár lehúzni az ablakot, hagyni a fenébe a légkondit. Hadd szóljon kifelé is a gyönyörű muzsika. Már is kezdünk, indul a zenei finomságok órája kizárólag a Mannán most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

that'll hurt you and lose those pounds. Learn about football.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most tessék kapaszkodni, jön a The Spencer Lee Band és a The Wolf, ami szerintem így nem cseng elsőre ismerősen. Viszont ez tipikusan az a dal, amit az ember egyszer meghall, és úgy maradt tőle. Tempósan, energikusan, ide nekem a világot hangulatban, nem véletlenül, mert ilyen a dal, ez is a célja, hogy ilyen legyen. A Szabadság 50 árnyalata című filmnek az egyik jelenetében lehet ezt hallani, speciál egyébként a film trilógiától szokatlan módon a dalnak a szövegét és a tartalmát, a szenvedélyét figyelembe véve érdekes módon mégsem egy ölelkezős jelenethez, hanem egy olyan jelenethez társították, ahol a főhős nő, Dakota Johnson, vagyis Anastasia Steele úgy nyomja a gázt egy sportaudiban, ahogy kevesen. Tényleg, mint egy autóversenyző, ezt mondja is magára egyébként, hogy autóversenyző vagyok, nagyon helyesen. A dal az olyan szenvedélyesen, olyan szépen énekli el, hogy milyen az, amikor az ember szinte rabja a másiknak, amikor annyira szereti a másikat, úgy vágyik minden vele töltött percre, hogy nem tudja magában az elemi ösztönt elfojtani, ezért énekli a refrénben azt, amit énekel a farkassal kapcsolatban. Az érdekes még, hogy hogyan fűződik össze ez a filmtrilógia, illetve Dakota Johnson és Kim Basinger jelenléte a filmtrilógiában egyébként. Az 1988-as és 86-os Dolgozó lány, illetve a 9,5 hét című filmekkel, hiszen ugye Melanie Griffith, aki a Dolgozó lány főszereplője, az Dakota Johnson anyukája, és Kim Basinger, aki a 9,5 hét főszereplője, ő pedig szintén egy fontos szerepet játszik a trilógiában is, a szürke trilógiában, és még egy-két mondat és jelenet és momentum is át van emelve a filmekből. Nagyon érdekesen utal vissza azokra az időkre, amikor ezek a filmek gyakorlatilag kapaszkodók voltak a szabadsághoz vezető úton annak a generációnak, aki akkor volt olyan 17-22 éves körüli, ugye hát 88 és 86, amikor azok a filmek megjelentek, ez meg már bőven a 2010-es évek után jelent meg. Érdekes az is, hogy E.L. James Erica Mitchell-t takarja, tehát E.L. James, aki a szürke trilógia szerzője, ő nem egy férfi, hanem egy hölgy, de mégis férfiasan csengő nevet választ, azt a csak a könnyebben elfogadták így a sikersorozatot, amiből készült egy olyan trilógia, ami zeneileg valami egészen elképesztően zseniális, hogyha az ember utána néz, akkor nem csak ilyen csodákat talál, mint a Spencer Lee Band és a The Wolf, hanem olyanokat még, amiktől elakad a szava, úgyhogy köszönjük szépen Danny Elfmannek, akinek a teljes trilógia zenei bázisát köszönhetjük, Bridget Fonda férjének egyébként, aki zeneszerző és maga is zenél, az Oingo Boingo zenekarnak volt, egy kicsit ilyen pankos jellegű zenekarnak. Hát volt, vagy van a gitárosa, mert 2022-ben a Coachellán ott kint játszott. Danny Elfman az, akinek a szürke trilógia dalai gyűjteményét, illetve szerzett zenéket is köszönhetjük. Egy nagyon okos, zseniális pasi, egyébként Tim Burton jó barátja, és Tim Burton filmjeihez is. Ő írta a zenéket, az Ollókezű Edwardhoz, a Batman Returnhöz, a Tim Burton Mennyasszonyos filmjéhez is, szóval gyakorlatilag az összes Tim Burton filmhez ők mindig együtt dolgoznak, és egy teljesen más feladat volt neki az, amikor a szürke trilógiához össze kellett válogatni, illetve meg kellett komponálni a dalokat. Csodálatos muzsika. Én nagyon oda vagyok amúgy is a Betét dal albumokért, ezekért az úgynevezett soundtrack albumokért, mert hogy ott mindig ugye sokféle zene, sokféle zenekar, sokféle előadó, sokféle hangulat, sokféle érzés, hiszen pont ez a feladata a Betét daloknak, hogy az adott jelenetet felerősítse érzelmileg. Hát ez itt is sikerült, úgyhogy tessék kapaszkodni a kormányba, a fokanába, a gyerek kezébe, hogyha fülesen hallgattok bennünket. Egészen döbbenetesen fel tudja forralni az ember vérét, és fel tudja nyomni az adrenalint is ez a zene. Ilyen lesz. Ez a The Spencer Lee Band és a The Wolf itt a zenei finomságok között most a Mannán.

98.5 Manna FM életöröm zene, és közöttük is most a zenei finomságok, amiket mindenképpen érdemes jelölni a kedvenc listátokon, úgyhogy elő az eszközt, amin rajta van a Manna applikáció, és szerintem a teljes mai listát lehet jelölni a kedvenc listán. Amanda Marshall a következő a sorban, egy nagyon különleges énekesnő, egyébként különleges önmagában már a haja miatt is, gyerekek, ha láttatok, dús, göndör, ha lezubogó hajzuhatag, mint a Niagara vízesés lenne a nőnek a fején, elképesztő gyönyörű, és konkrétan a fenekéig ér a haja, hát a dereka és a feneke közötti részig, gyönyörű csigabiga göndör, nem véletlenül egyébként, mert hogy Trinidadi az egyik szülője, konkrétan az anyukája, az apukája kanadai, és egyébként ő maga nagyon sokszor több dalában is tükrözte az ő faji azonosságát, hogy ő maga magát apostrofálta, mint fehér, de valójában fekete nő. Nagyon sokat tanult gyermekkorában zenét, a Royal Conservatory of Musicban tanult, képzeljétek el, ez egy nagyon komoly suli odakint Kanadában, és 10 éves korában már a Queen Street West bárban játszott. Ott találkozott Jeff Healy gitárossal, aki elájult, hogy ennek a lánynak micsoda erőteljes hangja van, és el is vitt a turnézni, viszonylag hosszan turnéztak együtt. Úgy hívják őt hivatalosan, hogy Amanda Meta Marshall, 72-es születésű, most volt a születésnapja, 49. augusztus 29-én. Poprock énekesnek apostrofálják őt, és 3 stúdióalbum kötődik az ő nevéhez. Amikor megkapta Kanadában a Diamond minősítést, akkor már lehetett tudni, hogy itt valami komoly dologról van szó. Egyébként az, hogy ő maga ennyire ragaszkodott a saját zenéjéhez, az biztos, hogy segített neki abban, hogy folyamatosan és végig a karrierje során, egyébként ő még most is zenél, csak nem annyira nyilvánosság előtt, mint ahogyan azt korábban tette. Szóval akkor már tudni lehetett, hogy ő nem nagyon enged a 21-ből. Saját maga is azt állította magáról több interjúban, hogy én nem vagyok az a kompromisszum kötő fajta, hogyha a zenémről van szó. Én azt szeretem elénekelni, amit énekelni szeretnék, ami bennem van, amit át akarok adni a közönségnek. Nagyon érzelmes a csaj. Nagyon érzelmes, és az a dal, amit most meghallgatunk tőle, a Let It Rain, az pedig ennek különösen iskola példája egyébként, mert olyan szépen énekli el azt, hogy mi minden tud elmosni az eső, hogy milyen nagy segítség tud lenni az életben az, hogyha a víz ereje ott van az életedben, hogy el tudja tüntetni a rosszat, hogy el tudja tüntetni a tökéletes bűncselekményt is, ami ebben az esetben nyilván egy nem törvénysértése vonatkozik, hanem amikor magad ellen vétkezel, vagy a párod ellen vétkezel. Amikor olyan rosszat teszel, amiről egyébként csak te tudsz vélhetően, és csak saját magadat tudod büntetni, és ezért hívja ő is segítségül az esőt, hogy tisztára tudja mosni. Egy kicsit eszembe jut Ágnes asszony, aki mossa, ugye, a ruháját a patakban. Szóval, hogy ezért itt megjelenik a víznek a tisztító hatása, nyilván nem véletlenül. Egyébként, hogyha a videoklipet megnézitek, ott is lehet látni, hogy mennyire vagány a nő. Az öltözködése, a hajviselete nagyon a 90-es éveket tükrözi, amikor még simán föl lehetett öltözni egy nőnek is bakancsba, nagy férfiingbe, és ez a tengerparton vagy tóparton kirakott fotel, amiben Amanda Marshall ül, szinte már villanyszerelő bankancsnak tűnő lábbeliben, és abban is csak egy ilyen spárgaszerű fűző van, az már önmagában tükrözi azt a keménységet, amivel a nők akkoriban egyébként a 90-es években próbálták a saját látságukat erősíteni. Ez most furcsa, és teljesen ellentétesen hangzik, de mégis, ha belegondoltok, ez valóban így volt. Egy kicsit most kezd visszajönni ez a stílus az öltözködésben, de ő maga is azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy a zenéjéről elterelődne a figyelem, amiatt, ahogy a nő kinéz. Nagyon érdekes személyiség, a mai napig zenél, csak most már nem

annyira a szemünk előtt. Egyébként a hangja az annyira érdekes és érces, hogy nagyon sokan hasonlítják őt a Fornon Blondz énekesnőjéhez, ugye? Emiatt a rekettessége miatt, emiatt az ércesség miatt, de az biztos, hogy ilyen hangon érzelmeket átadni sokkal-sokkal könnyebb. Amanda Marshall jön a zenei finomságok között, ez a Let It Rain.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Ander Hésze következő a sorban a zenei finomságok között, itt a 98 pontot Monna FM-en. Hunter Easton Hayes, louisianai születésű 1991-es a srác, ő eredendően country énekes, ami az én szívemhez nagyon közel áll, ahogyan nagy szeretettel emlegetem a 90-es éveket, az MTV hőskorát, ugye, ami szintén a 90-es évek elején volt, hiszen Magyarországon akkor jelent meg az MTV, és még igazából a klippek mentek, ahogy mindig mondom, a történetmesélős klippek. No, hát így szeretem, és ilyen nagy szeretettel emlegetem a country muzsikát is, illetve a country énekeseket, mert hogy nagyon-nagyon sok jó popzenészt adott a világnak a country világ, illetve hát maga Nashville is egyébként. Ő is az Atlantic Records Nashville-hez volt szerződve, de a szövegíró és több hangszeres zenész is, ez a fontos vele kapcsolatban. Egyébként egy nagyon-nagyon helyes fiú, olyan, mintha a Dawson és a haveroknak lenne egy szereplője. Ez a klasszikus, kedves arcú, szőkés, ilyen sötét szőkés hajú, kék szemű, mosolygós kisrác arca van, olyan kölyök arca. Az első albumát 2011-ben adta ki, és akkor rögtön az már 1,1 millió példányban el is pattant, és a hetedik lett a Billboard 200-as sláger listáján. Érdekes egyébként az élete története is, mert hogy nagyon sokféle a származását tekintve az ő vére, mondhatjuk, angol, skót, ír, német gyökerek vannak, és kahun vér is van benne, amitől viszont egészen extra töltetet kap az ő muzsikája. Egyetlen gyermekként született, úgyhogy nagyon támogatták a szülei a zenei karrierjét. Angol és francia dalokat énekelgetett mindig, és hát neki is ezt énekelték a szülei. Így nőtt fel, és 2 éves volt, amikor elkezdett a zenével foglalkozni, mert a nagyjától kapott egy játékharmonikát, aztán 4 éves volt, amikor már fellépett, figyelj, és nemzeti televíziós megjelenéseken is részt vett. Például ott volt Rosie O'Donnell műsorában, ott volt a Nickelodeon Figure It Out műsorában. Szóval egy csomó helyen, ahol gyerekeket foglalkoztattak és tehetséges gyerekeket mutattak be, és aztán szépen 2008-ban Broadbridge-ből Nashville-be költözött Tennessee-be, és ott zeneszerzőként már alá is írt a Universalnál, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy amikor 2011-ben kijött az első lemeze, akkor már 10 alkalommal együtt dolgozott Taylor Swift-tel, aki szintén ugye country pop énekes nőként kezdte, tehát ő is sokkal közelebb volt a country világhoz. Aztán, no és ami ezt a dalát illeti, ez az Invisible című dal, amit most meg fogunk hallgatni tőle. Ez a második albumáról, az első kislemez, és ez a zaklatásról szól, ami ugye az énekes szívéhez nagyon közel áll, mert hogy őt se nagyon hagyták végén az iskolai időkben. Az Entertainment Tonight-nak, vagyis az Entertainment Tonight-ban Nancy O'Dillnek elmondta, hogy ez a zongora, ez a balladisztikus zongora dal, ez igazából számára is arról szól, hogy milyen félreértések áldozata tud lenni egy ember, és hogy a zaklatás az hogyan jelenik meg úgy az életedben, hogy tulajdonképpen nem is kellene, hogy megjelenjen, mert félreértenek téged is. Azt mondta, hogy középiskolában lenni, és a skálán legalacsonyabb helyen lenni, és összehasonlítva az ő történetét másokkal, meg azokkal, amiket hallott, tulajdonképpen nagyon sok mindenkivel találkozott, és bár nagyon sokszor mondták azt rá, hogy furcsa, és bolond, és nyomi, azt mondta, hogy én akkor is büszke voltam rá, még akkor is, amikor bántottak, és azért egy kis időbe telt, míg rájöttem, hogy oké, ez így rendben van, és az is rendben van, hogy én erre büszke vagyok, hogy más vagyok, hogy furcsa vagyok, hogy furcsának és kockának úgynevezett geek és nerd, tudod, amit angolul használnak ezek a kifejezések, ezeket mondták rá, és azt mondta, hogy igazából szerencsés voltam, mert hogy végül is hihetetlen jó szüleim voltak, és elképesztő támogatói közegem volt, zseniális zenészek vettek körül, és megmutatták nekem, hogy mi tud reményt adni az ember életében, és erről szól ez a dal, hogy mennyire fontos az, hogy a környezetet támogat abban, amiben te ki tudsz teljesedni, és így hátra tudod hagyni magad mögött a visszatartó erőket, még ha ilyen bántóak is, mint mondjuk egy zaklató iskolai közeg. Hunter Hayes és az Invisible itt a zenei finomságok között most a Mannán.

Újabb nehéz témájú dal, ami pontosan a nehéz téma miatt sikerült annyira szépre, és mégis érdekes módon a zene csodálatosságának köszönhetően könnyedre, befogadhatónak mondhatjuk igazából, és tulajdonképpen itt is arról van szó Jeff Buckley Grace című dalánál, hogy az ember a legnehezebb dolgokat is valahogy mélyen a sejtjeiben hordozva, talán még ismerősnek is találhatja. Arról szól a dal, a Grace, vagyis a Kegyelem című dal, hogy milyen az, amikor nem félsz a távozástól, nem félsz a haláltól, nem félsz a saját halandóságod miatt sem, nem félsz távozni egyik helyről a másikra, nem félsz attól, hogy mi történik veled az utazás során, még egyik helyről a másikra tartasz, mert tudod, hogy van egy igazi szerelmed, van valaki, aki szeret téged. Nagyon szépen mondja el Jeff Buckley ebben a dalban, ami eredetileg Gary Lucas dala volt, majd erről is mesélek egy kicsit, hogy tulajdonképpen itt csak arról van szó, hogyha szeretet van, akkor minden van. Ha emlékeztek, esetleg rá volt egy Miss Rose White című film, amiben Kara Sedgwick volt a főszereplő, és abban az a mondat hangzott el, hogy a szeretet nem hal meg, nem öli meg a távolság, sem az idő, sem a halál. És nagyon szépen visszhangzik ez, vagy kapcsolódik ez ehhez a dalhoz, a Kegyelem című dalához Jeff Buckleynak, aki maga is egyébként érdekes módon tragikusan fiatalon hunyt el, belefulladt egy tóba, mert egy óriási nagy csizma volt rajta, egy nehéz csizma, ami megtelt vízzel, és nem tudott egyszerűen felemelkedni a víz alól. Az édesapja 28 éves volt, amikor meghalt Tim Buckley, aki szintén zenész volt. Szóval, hogy itt van nyilván egy óriás nehéz sors, amit ők hordoztak, de a Grace volt tulajdonképpen az, ami a New Yorki Színé Klub 93-as bemutatójakor Buckley el is mondta, hogy ez a dal miről szól. Ettől már azonnal nagyon nagy siker lett. Eredetileg, hogy az imént már mondtam, Gary Lucas volt az, aki elmondta, hogy ő írta meg ezt a dalt, de ez egy instrumentális gitárdarabként készült el, nem volt hozzá se szöveg, sem pedig tervbe sem volt véve az, hogy ehhez valaki énekelne, de aztán összehozták őket a Gods and Monsters-ben, 89-ben, ott összetalálkozott Gary Lucas és Jeff Buckley, és abban a pillanatban, amikor az egyik szervező Brooklynban azt mondta, hogy nektek mindenképpen együtt kéne dolgozni, mert fantasztikusak lennétek együtt, azt mondta Gary Lucas, hogy ahogy elkezdtem beszélgetni Jeff-fel, azonnal tudtam, hogy mire gondolt a srác, azonnal tudtam, hogy nekünk valóban együtt kell dolgoznunk, és akkor megmutatta a zenét Jeffnek, és aztán utána már meg is lett a Grace, mert ennek eredetileg más volt a címe. Rise Up To Be az volt a címe, amikor még instrumentális gitárdarab volt, és az is nagyon különös egyébként, amit Gary Lucas elmondott a dal szövegével kapcsolatban, hogy tulajdonképpen valóban az elmúlással foglalkozik az egész dal, és az egész szöveget Jeff Buckley írta meg, és kifejezetten erről szól, hogy ha jön az időm, nem félek majd meghalni, és aztán a későbbi részében még a fulladásra is utal, bár csak metaforikusan, érzem, hogy megfulladnak a nevem által, ahogy én magam is elsüllyedek, de olyan könnyű megismerni és elfelejteni az egészet ezzel a csókkal. Nem félek elmenni, de olyan lassan megy, hosszú az élet, de tudom, hogy valaki szeret. Tragikus sorsú, zseniális énekesről van szó, 1966-ban született Kaliforniában. Mary Gibert és Tim Buckley gyereke volt. Ő édesanyja felől panamai, görög és francia, az apukája felől ír-amerikai és olasz-amerikai felmenőkkel rendelkezett. Mindene megvolt ahhoz, hogy egy zseniális, tehetséges, csodálatos ember legyen, aki hosszan él, és aztán ez a tragikus halál aztán bekövetkezett 30 éves korában. Egyébként Jeff életében egyszer találkozott az apukájával, aki aztán nem sokkal később túladagulás 75-ben elhunyt, és onnantól kezdve kezdett foglalkozni Jeff Buckley a távozással, de érdekes módon a dal mégsem szomorú, inkább valóban a kegyelemre, a kegyre, az életnek, magának a létezésnek a kegyelmével foglalkozik, amintől az ember tényleg úgy érzi magát, hogy azonnal mosolyogni kezd, hogy mennyire hálás azért, hogy él. Érdemes figyelni a szövegre is, meg a dallamra is. Jeff Buckley amúgy is egy nagyon figyelemre méltó figura volt, a többi dalát is meg fogjuk majd mutatni, de először kezdjük ezzel. Ez a Grace, vagyis a Kegyelem Jeff Buckley-tól, itt a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerült ma is magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten értesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortasok, az ajándék. Vigyázzon magára mindenki, aki most indul nyaralni, jó utazást kívánok, vigyél magával sok-sok uzsonnát, finomságot, hogy legyen az úton nálam még akkor is, hogyha repülővel utazik. Mi pedig holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan ezt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Mosógép! Mega Árpa Rádi! Telefon! Mega Árpa Rádi! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádi! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz! Csak keddenként! Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
9: Elfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Bővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot, a tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A vártnál alacsonyabb lett júniusban Magyarországon az infláció. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéseiből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent. Az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak fontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL-Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy féléves MOL-Bubi bérletet vettek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Rádió. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a legújabb könyve, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Nagyon sokadik könyve ez már Zitának. Egyébként amikor volt a könyvbemutató, akkor mondtam, hogy hanyadik könyv is ez? Hatodik, hetedik? És akkor mondtad, hogy 16. Azt igen, hiszem, igen. Hát egy kicsit így a számokkal nem voltam jobb. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, hát 16. könyv, ez hihetetlen szinte, nem is tudom, ez olyan, mintha évente hány könyved jelenik meg?
2: Hát kettő.
1: Kettő. És ezt akarod folytatni is? Ezt az ütemet? Ezt...
2: hát a kiadót megkérdezed, ők többet is szeretnének, de én nem tudok többet. De persze nagyon, szóval annyi minden van még bennem, amit így nagyon szeretnék megírni. És egyébként sosem akartam könyvet írni.
1: Ez a legszebb, igen.
2: Ezt így sokszor megkérdezik tőlem, hogy hogy jött az írás, hát sehogy. De hogy azt érzem, hogy annyi minden van még bennem, amit még papírra kéne vetni, és akkor így, amíg van mondani való, meg amíg van téma, addig szerintem ez egy jó tendencia.
1: Hát meg arról nem is beszél, hogy ezzel milyen sokat segítesz az embereknek, a betegeknek, vagy egészségeseknek, mert nyilván az egészséges emberek is elolvashatnak egy-egy ilyen könyvet, főként azért, mert ha nincs is probléma, de azért tudomást szerezhetnek olyan információkról, amik nagyon sokat hozzátehetnek az életükhöz, ahhoz, hogy jobban éljenek, egészségesebben éljenek.
2: Igen, ez mindig nagyon fontos, hogy egyik könyvem sem azért íródott, hogy a gyógyszerekről lebeszéljük, vagy az orvosról lebeszéljük a betegeket, hanem mindegyiknek az a célja, hogy egyrészt egy olyan fajta edukációt adni a pácienseknek, hogy értsék, hogy mi az, ami zajlik bennük, a megelőzés, mert ennél szerintem ez a legeslegfontosabb, hiszen hogyha van egy új autónk és vigyázunk rá, akkor az sokáig jó tud lenni, de ha rommá törjük, akkor utána már nagyon nehéz visszakalapálni. És valahogy így kéne a testünkre is gondolni, hogy ha már rommá zúztuk, törtük, akkor már nagyon nehéz helyreállítani. De ilyenkor jön nyilván a nyugati orvoslás, viszont az utókezelésben, a rehabilitációban ott megint elengedhetetlen az életmód, tehát nem hagyatkozhatunk arra, hogy majd az orvos felír egy gyógyszert, majd az orvos megoperál, hiszen nekünk is van saját felelősségünk az életünkért.
1: Miért éppen most jött el az ideje annak, hogy a szív- és érrendszeri betegségekről írjál, hiszen ez ugye népbetegségnek számít itthon Magyarországon, de lehet, hogy világon máshol is vezető halálozási okok. Egyik vezető halálozási
2: vezető.
1: Ok.
2: Igen, vezető. Mindenütt vezető halálok. Igen. Hát, hogy miért pont most jött el az ideje, nem tudom, így alakult.
1: De ilyenkor arra is vagyok kíváncsi, hogy ilyenkor az történik, hogy mondjuk több olyan páciens kerül így a látókörödbe, akik ilyen problémával küzdenek, és ez hozza így elő belőled a témát, hogy na most akkor erről is írni kell, vagy egyszerűen van egy ilyen, nem tudom, táblázatod, amiben van 80 féle téma, és akkor abból választasz. Vagy ez csak ilyen, mint a versírásnál, vagy a költészetnél, ilyen ihletet kapsz, és akkor erről írok.
2: Hát igazából is. Általában a könyveket a kiadóval közösen szoktuk kitalálni, legalábbis azt, hogy ezt az ütemezést, hogy akkor mi legyen a téma. Itt mindig közösen én egyrészt elmondom, hogy mi az, amit én tapasztalok így a betegeknél, másrészt meg milyen kérdésekkel fordulnak hozzám. Nekem egyébként a pacientúrám nagy része daganatos, illetve autoimmunbeteg, meddő párok, kisebb részben most már autizmus spektrum zavaros gyerekek, de alapvetően inkább ez a fő terület nálam. Természetesen vannak társbetegségek, és természetesen van olyan, aki keringési probléma miatt jön, de ilyenkor mindig az van, hogy a kiadó megnézi ugyanúgy az érdeklődést, a trendeket, hogy mi az, ami van, mi az, ami nincs. Meg szoktuk nézni a kereső szavakat, hogy mi az, amire az emberek rákeresnek, mondjuk az én nevemmel kapcsolatban, hogy mik ezek a társ szavak még a különböző ilyen keresőkben. És akkor így születik egy tervezet, hogy bedobjuk ezeket a témákat, és akkor ehhez képest mi lesz a következő, vagy hogyan csináljuk az ütemezést.
1: Na most akkor megállunk egy életöröm zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a 16. könyve. Egyébként már elérhető a nagy könyvesboltokba, meg lehet vásárolni a könyvet, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Beszélgetünk itt ugye arról a zene előtt, hogy most jött el ennek az ideje, hogy erről írjon. Hát itt beavatott minket Zita, hogy hogyan történik nála egy könyv megszületése. Nyilván a kiadónak is, vagy a kiadóval egyeztetve szokták a legújabb témákat megbeszélni. No, beszéltünk ugye arról is, meg hát ez köztudott, hogy vezető halálozási ok a szív- és érrendszeri betegségek itthon. Miért van ez így szerinted? Még mindig most is a 2026-ban. Tehát azt gondolná az ember, hogy már olyan sok felületen olvashatunk, rengeteg műsor készül, mi is egyébként nagyon sokat készítünk az egészséges életmód témájában, olyan sokat segítenek nekünk abban, hogy jobban odafigyeljünk az egészségünkre, és mégis.
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy talán ezen múlik, hogy nem várhatjuk sem egy csodaszertől, sem egy csodamódszertől, hogy akkor ez majd ilyen mindenható lesz, hanem a komplex életmódunkat kell úgy alakítani, és ez az emberek fejében még nagyon nehéz. Amit itt az előbb mondtam, hogy felelősséget vállalni a saját életünkért, hogy ne mástól várjuk azt, és ez egy picit szerintem ilyen magyar jellemvonás, hogy majd az orvos meggyógyít, majd a, nem, tehát hogy mindig valakitől mástól, és ha nem így történik, akkor a másik a hibás. Tehát, hogy bele kéne állni a saját életünkbe, a saját élethelyzetünkbe. Mindig szoktam példálozni a kínai orvosokkal. Régen Kínában az orvos addig kapott pénzt az emberek után, amíg ők egészségesek voltak, és hogyha valaki megbetegedett, akkor az orvos nem végezte jól a munkáját, és onnantól kezdve nem kapott pénzt a betegek után. Hát itt Magyarországon ez pont fordítva van, de hogy ide tartozik a táplálkozás, és a táplálkozásban rengeteg fél információ, fals információ van, rengetegféle irányzat, amik egymásnak gyökeresen ellent mondanak. A könyvben nagyon sok kutatásra alapuló hivatkozásokkal ellátott olyan ajánlások vannak, amit érdemes a napi étkezésünkbe beletenni, mint például a zöldleveles növények, az omega-3 terítetlen zsírsav tartalmú ételek, a bogyós gyümölcsök, a különböző jótékony olajakat tartalmazó olajos magvak, az ásványi anyagok, de például fűszernövények közül a kurkuma, vagy akár különböző gyógynövények. Tehát ez az egyik része, hogy a táplálkozás, és itt is félre lehet csúszni ilyen apróságokon, hogy például a feldolgozott, ultrafeldolgozott ételek, vagy a hozzáadott cukor, az már stressz a szervezetünk számára, és a stressz ezen az adrenalin tengelyen keresztül ugye emelni fogja a vérnyomást. Amíg jó állapotban vagyunk, meg egészségesek vagyunk, addig ez ilyen minimális lesz, és a szervezet tud kompenzálni, de ha ez évtizedeken keresztül fennáll, vagy egy ilyen szimpatikus túlsúlyba kerül az ember, akkor már ki tud billenni. Aztán a másik nagyon-nagyon fontos kérdés, ugye itt önmagában a stressz, a stressznek a kezelése. Hát ebben sem nagyon jók a magyarok sajnos. Szerintem ez is egy nagyon fontos terület, amire egészen pici gyerekkortól kezdve oda kéne figyelni, meg kéne tanulni helyes légzés technikákat, különböző stresszkezelési technikákat, hogy ne cipeljünk annyi súlyt a hátunkon.
1: Mert hogy, bocsáss meg, de ugye itt a stressznél mindig az van, hogy mindig itt is külső segítségért nyúlnak, hogy nem tudom megoldani, és akkor pszichológus vagy olyan szakember, aki ebben tud segíteni, holott saját magunknak tudnánk leginkább legelőször segíteni ebben.
2: Igen, ebben is vannak olyan relaxációs technikák, amiket el tudunk sajátítani, autogén tréning például, amit meg tudunk tanulni, otthon tudjuk végezni, a légzés technikák, ez nagyon-nagyon egyszerű, hogy elnyújtott kilégzés, és ezt is bárhol, bármikor, tehát egy elnyújtott kilégzéses légzést még a villamoson is, vagy bárhol lehet csinálni, hogyha az embernek van egy pici olyan szabad ideje, amikor tud úgy magára figyelni, tehát hogy nem kell koncentrálni. Nyilván munka közben, amikor koncentrál az ember, akkor nem, de de mondjuk ezeken a félreeső időszakokban lehet, és amit nem szabad megint csak kihagyni, a mozgás. Tehát a mozgás az megint nagyon-nagyon fontos, és ugye, hogyha megnézzük, hogy ma Magyarországon a felnőtt lakosság 3-4%-a sportol rendszeresen valami hobbi sportot, akkor azért ott van még az a 96-97%, aki nem. És ez egy nagyon fontos elem, azt gondolom. Itt a könyvben van ilyen újrakezdő program, a szívérrendszer tekintetében nagyon fontos az aerob típusú mozgás, és ennek van egy ilyen felépített folyamata, ez Coopertől származik egyébként, akitől azok a tesztek, amiket általános iskolában mindenki nagyon szokott utálni.
1: Ja, igen.
2: A mi gyerekkorunkban ugye voltak ezek a Cooper tesztek, mert tőle van egy ilyen aerob újrakezdő felépítő program, és lehet, hogy például valaki idősebb korban nem tud az első fázisnál tovább lépni. Az első fázis arról szól, ugye ez egy amerikai program, hogy 2 mérföldet kell legyalogolni saját tempóba, ez 3200 méter, és lehet, hogy egy idősebb ember elkezdi, és akkor nem jut el oda, hogy ezen túl tudjon lépni.

0: problémás, rossz állapotban van a szíve, akkor gyorsan felmegy a pulzus, akkor meg kell állni, pihenni kell, meg kell várni, hogy visszaálljon a pulzus, és akkor így lehet folyamatosan növelni tulajdonképpen az állóképességünket, az ecethetőségünket, és ez így egyben, és hozzátéve még az alvást, a vízfogyasztást, a táplálék kiegészítőket, amik szintén tudnak segíteni ezekben, tehát hogy ez egy ilyen nagyon komplex dolog, és valóban ez az életmód, ami meghatározó, és nem egy csodaszer, vagy nem egy csodamódszer.
1: Most újra megállunk, életörömzenét, legfrissebb híreket hozzuk, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a legújabb, 16. könyve egészen pontosan, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Egyébként a könyv már elérhető, a nagy könyvesboltok polcain megtalálják. Beszéltünk itt ugye arról, hogy vezető halálozási ok itthon Magyarországon, hogy vajon miért van ez, beszéltünk arról, milyen fontos ugye az életmód változás, változtatása, hogy változtassunk az életmódunkon, arról is beszélt Zita, de ez benne van a könyvben is, hogy fontos a bogyós gyümölcsök fogyasztása, a zöld levelek fogyasztása, de nyilván a könyvben mindenről részletesen olvashatnak a hallgatóink. Beszéljünk egy picit arról is, hogy valójában mitől romlik az ereink állapota, például a koleszterin az felelős lehet?
2: Én mindig azt gondolom, hogy a koleszterin önmagában nem ő a fő bűnös. Uh-huh. Én a koleszterint inkább egy ilyen indikátornak, egy jelzőnek tartom. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell vele foglalkozni, pont hogy kell foglalkozni, de nem önmagában a koleszterinnel, hanem meg kell nézni, hogy mi az, amiért megemelkedik a koleszterin szint, és ez tulajdonképpen egészen a stresszre, a mellékvesére, a HPA-tengelyre, a hormonrendszerünkre vezethető vissza, hiszen a hormonjaink jó része koleszterinből képződik, és például a mellékvese hormonok koleszterin alapúak, a nemi hormonok koleszterin alapúak, és ahhoz, hogy a szervezet elő tudja állítani például a kortizolt, ami a stressz hormonunk, ahhoz koleszterinre van szükség. Ha valaki nagyon stresszes, és itt lehetnek tényleg olyan stresszfaktorok, mint a krónikus fertőzések, a krónikus gyulladások a szervezeten belül, nem is tudunk róla, hogy krónikus gyulladás van.
1: Ennek semmilyen tünete nincsen igazából?
2: Általában van, nyilván csak vannak tünetek. Ez a kicsit fáradt vagyok, az ízületeim egy kicsit rozsdásak, hullik a hajam, stb. Stb. Bőrtünetek megjelennek, az emésztés nem annyira tökéletes, egy kicsit puffad étkezés után, de hogy az emberek nagy része erre például legyint. Ez a krónikus gyulladás, ez egy olyan stressz a szervezet számára, ami önmagában már elég ahhoz, hogy meg tudja emelni a koleszterin szintet, vagy a pajzsmirigy, hogyha nem tud megfelelően működni, akkor az is. És ez egyébként ilyen dominó elv-szerűen be tudja borítani akár a női hormonrendszerünket is, ilyenkor a petefészektől a progeszteront is elveszi a mellékvese, és egy picit ilyen hétköznapi hasonlattal ezt úgy képzeljük el, mint amikor háromnapos ünnep van, mindenki megy vásárolni, és a pék tudja, hogy háromszor annyi kenyeret kell neki sütni, mert hogy ilyenkor az emberek sokkal többet vásárolnak, és ahhoz, hogy háromszor annyi kenyeret süsson a pék, háromszor annyi lisztet kell vennie. És a szervezetünk, a mellékvesénk, ha tudja, hogy ilyen stresszesek vagyunk állandóan, akkor olyan, mint hogyha állandóan háromnapos ünnep lenne, és akkor ő beraktározza a koleszterint a szervezetbe. Tehát ez az egyik rész. A másik, ami nagyon fontos, hogy magának az ereknek a rugalmassága, itt például a kollagén, ami egyrészt a bevitel, ahogy változtak a táplálkozási szokások, a kollagén bevitel jóval alacsonyabb lett. A régi magyar táplálkozási szokásokban benne volt, hogy minden vasárnap csontból főzött levest tettek, abban sok kollagén van. Az állatnak minden részét megették, a csontoktól, a malacnak a fülétől a farkáig az utolsó részét is belefőzték ugye a kocsonyába. Ma a legtöbb ember csak a legtisztább csirke mellett vásárolja, és nagyon figyelünk arra, hogy csak simán a tiszta színhús legyen a tányéron. Ez jóval kevesebb kollagénbevitelt eredményez, tehát itt van egy ilyen hiány is, illetve a stressz, a széttöredezi a kollagént a szervezetünkben, és a kortizol megakadályozza a kollagénnak a termelődését. Tehát amikor valakire így ránézünk, és azt mondjuk, hogy fú, hát egy fél év alatt 5 évet öregedett, mert valami olyan nehéz élethelyzetben volt, akkor gondoljuk végig azt, hogy ami kívül ráncos, ami kívül öregedett, az belül is. és az ereink pont ugyanazokból a kollagén építő kövekből épülnek fel, mint a bőrünkben lévő kollagén, tehát a bőr ezért is egy ilyen nagyon jó indikátor. És hogyha valakinek magasabb a koleszterin szintje, a bőrén látszanak ezek a kis szarkalábak, a keresztredők a szem alatt, akkor ott gondolhatunk arra, hogy az erek nem annyira rugalmasak, és van még egy faktor itt az ereknek, van egy ilyen belső, hát olyan egy ilyen nagyon finom kis hártya, ami borítja az ereinket belülről, ezt endotélnek hívjuk, és ennek az endotélnek, hogy épp legyen, például szüksége van magnéziumra, ha magnézium hiányosak vagyunk, akkor az ott betöredezik, vagy például a ultrafeldolgozott élelmiszerekben nagyon sok a foszfát tartalom, és a foszfát kiszedi egy ilyen bonyolult rendszeren keresztül, most nem akarok ebbe belemenni, a parathormonon keresztül a csontokból, ahhoz, hogy ki tudja üríteni a parathormon a foszfátot, ezért kiszedi a csontokból is a kálciumot, mert a parathormonnak a fő feladata a vérkálcium szintjének az emelése, tehát a csontból a vérbe hozza a kálciumot, és ha valaki rengeteg feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszer teszik, itt gondolunk a dobozos tejekre is, vagy akár a kocka sajtokra, a sajt imitációkra, ugye ezekre a lapka sajtokra.
1: Meg hát folytathatnánk rengeteg.
2: Igen,
1: ilyen van,
2: reggeli igen. Ezt a igen. Sort, ott már elindul ez a folyamat, hogy folyamatosan a csontokból bejön az érpályába a kálcium, és hogyha van egy kicsit betöredezés ezen az endotélen, akkor ott elkezd lerakódni. És akkor a másik oldalról, ugye, hogy mit tudunk tenni, hát van szám talán olyan segítség, egyrészt a koleszterint ugye tudjuk csökkenteni, hogyha ezeket a krónikus gyulladásokat csökkentjük, a stresszt csökkentjük, a hormonrendszert így rendbe tesszük, a másik oldalról a rugalmasságot vissza tudjuk adni azzal, hogyha ezeket a rugalmasságfokozó anyagokat, mint a kollagént, a C-vitamint fogyasztjuk rendszeresen.
1: Itt és ezt akár táplálék kiegészítőben is, nyilván főként az lenne jó, hogyha élelmiszerekkel visszük be, de
2: igen,
1: ha...
2: mind a kettő táplálék is, és kiegészítő is. A magnézium bevitelre figyelünk, illetve van néhány, ami már szóba került, ugye a bogyós gyümölcsöknek az antioxidáns tartalma, illetve vannak olyan anyagok, amik ezt az endotélt tudják javítani, ilyen például a kurkumának a hatóanyaga, a kurkumin, vagy akár a hialuronsav, az is egy ilyen kis nedvesítő anyag, amivel tudjuk javítani az ereink állapotát. És hát még szerintem, amiről érdemes beszélni itt, ezek a gyógygombák.
1: Akkor szerintem a gyógygombákkal fogjuk folytatni, jó? Mert igen, muszáj hozzunk életörömzenét, és akkor a gyógygombákkal jövünk, visszatartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Megjelent a legújabb könyve, a 16. a sorban, a szív és a vérkeringés egészséges működése, elérhető már egyébként a könyv, megvásárolható. Most nem is annyira a könyvről, illetve hát mindaz, amiről beszéltünk, nyilván ezzel találkozhatnak a könyv oldalain is. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mit tehetünk azért, hogy ne legyünk stresszesek, ne krónikus gyulladások, ne legyenek a szervezetünkbe, hogyan tudjuk az életmódunkat egy picit javítani, vagy nagyon javítani, és ugye a gyógygombáknál hagytuk abba, hogy gyógygombákat is jó ilyenkor fogyasztani.
2: Igen, hát nekem van néhány ilyen nagy szerelmem a gyógygombák között. Az egyik ilyen a
1: süngomba.
2: Igen, egyébként az lett volna az egyik, amit mondtam volna. A süngombáról azt tartják a kínaiak, hogy aki rendszeresen fogyasztja, annak acélidegzete lesz. Úgyhogy a stresszfaktort tudjuk ezzel csökkenteni. És ami nagyon fontos, még a süngomba remek az emésztőrendszeri gyulladások, illetve problémák kezelésében, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt süngombát, süngomba főzetet, akkor tudjuk csökkenteni vele az emésztőrendszeri gyulladásokat, ami nagyon sokszor a krónikus gyulladásnak az egyik fő oka. A másik a shiitake, amiről azt tartják, hogy a hosszú élet elixírja, és a shiitake például pont a koleszterin témához nagyon-nagyon jó, számtalan millió jótékony hatása van, de az érfal nál vannak olyan fehérjék, ezek az adhéziós fehérjék, amik kifejezetten kitapasztják ezeket a koleszterin plakkokat, a kálcium lerakódásokat, és a shiitake gombában lévő hatóanyagok gátolják ezeknek az adhéziós fehérjéknek a működését. Tehát magyarul, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt shiitake gombát, ami egyébként egy isteni ízű, umami ízű étkezési gomba, akkor ezáltal minden nap egy picit teszünk azért, hogy ezek a kitapadások, ezek a plakk képződések minél kisebb mennyiségben menjenek végbe, vagy egyáltalán ne történjenek meg a szervezetünkben, és akkor ott van ugye a gyógygombák királynője, a Ganoderma, annak pedig igazolt vérnyomás csökkentő hatása is van, ez az angiotenzin konvertáló enzim rendszeren keresztül, acegátló hatású, hát a gyógyszerek jó nagy része ebbe a csoportba tartozik, és amiről egyébként még itt most nem beszéltünk, de a könyvben nagyon sok szó van erről, meg én nagyon sokszor beszéltem erről, hogy például a magas vérnyomás tekintetében is nézzük meg, hogy egyáltalán a szív, az erek, a máj, a vese, hogy mitől van ez a magas vérnyomás. Most egyébként a nyári időszak, a hagyományos kínai gyógyászat rendszerében a szív-érrendszer az a tűz fázishoz tartozik. Ez a nyár, a dél, a forróság, úgyhogy abszolút jókor vagyunk, és mivel tudjuk csökkenteni a tüzet, a hőt, a forróságot, a szárazságot, ugye vízzel, tehát a vesét kell ilyenkor támogatnunk, a vesét a sóval tudjuk támogatni, a vízzel tudjuk támogatni, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor a vesénkre legalább annyira odafigyeljünk. Egyébként a régi paraszt emberek, akik kint dolgoztak a földeken, és megették az annyira sós szalonnát, ami számunkra már ehetetlen, a hagymával, fokhagymával.
1: Nem véletlenül, annyira tudták, igen.
2: És ittak rá rengeteg kútvizet, tehát valójában a nyári nagy melegben, ugye pont a szív egészségét tudták ezzel támogatni, amire aztán az elmúlt sok évben azt mondták, hogy ez borzasztó egészségtelen, de hogyha ebben a rendszerben megnézzük, akkor az a kicsi mennyiségű, nagyon sós szalonna azért nem volt annyira rossz választás, és a másik oldalról pedig a máj részéről tudjuk még támogatni itt a savanyú ízek, a máj működésnek a jó támogatása, zöld növények, zöldleveles növények, amik szintén hűtő hatásúak is. Erről is beszélgettünk már egy másik beszélgetésben korábban. Tehát most a nyári forróság időszakában azért nem véletlen, hogy a szívbetegségek, a magas vérnyomás, ezek ilyenkor billennek ki, hiszen ez ennek az időszakát éljük most, ez a nyári forróság.
1: Az egyébként mennyire, hát nyilván nagyon problémás, inkább úgy kérdezem, hogy miért nem változik, vagy az emberek hozzáállása miért nem változik szerinted az ügyben, hogy a magas vérnyomásra még mindig sokszor tényleg úgy tekintünk, hogy ja, hát egy kicsit kiugrott, ez nem olyan nagy dolog. Néhányszor még megmérjük, és akkor majd meglátjuk, hogy mi van, vagy nem foglalkozunk vele, vagy hiába írja fel az orvos, én ilyet is hallottam, hiába írja fel a vérnyomás csökkentőt, nem foglalkozik vele az illető, vagy amikor ugye, mert itt gyógyszerváltás is ugye egy idő után kell, vagy nem megy el kiváltani például majd a másikat, mert neki jó még a régi, miért kellene neki új?
2: Nem tudom egyébként, hogy miért. Én azt gondolom, hogy azért ezeknek a felvilágosító kampányoknak, illetve már az én egészségkampányokra gondolok.
1: Van valami hatása már, úgy érzed?
2: Igen, és a szűrővizsgálatok, a munkahelyi menedzser szűrések, tehát hogy azt gondolom, hogy azért itt van egy olyan pozitív változás, hogy hamarabb észleljük ezeket az állapotokat, a magas vér, igen, ezeket a problémákat. Inkább azt látom, hogy az egy nagyon kényelmes dolog, hogy gyógyszert ír az orvos, és akkor hát a gyógyszer az megoldja, csak amíg az életmódban nem változtatunk ezeken a területeken, amikről beszéltünk, akár a táplálkozás, akár a kiegészítők, a mozgás, a légzés, a stresszkezelés, a relaxáció, a pihenés, az öröm. Egyébként az
1: öröm,
2: szívnek,
1: is, hát mekkora,
2: a szívnek az érzelme az öröm. Tehát ide tartozik, hogy szívből örülni.
1: Akkor már mindent megmagyarázunk evel az egy szóval, hogy miért vezető halálozási jog Magyarországon.
2: Igen.
1: És ezt most nem negatívan értve, bár mégis csak van egy olyan kis felhangja, mert hogy nem igazán tud a magyar ember örülni.
2: Sírva vigad a magyar,
1: igen, igen. És most nem általánosítok, igen. Tehát félre ne értsék.
2: De hogy ez nagyon fontos, igen. Hogy tanuljunk meg örülni, legyünk büszkék, és hogy tényleg, egyébként ezzel nagyon sokszor találkozom, hogy az emberek nem tudnak oldottan elmenni valahova, tényleg akár egy társaságba. Szerintem ezek nagyon fontosak. Egyébként ugye a kék zónákban is a hosszú egészséges életnek az, igen, egyik eleme a társas kapcsolatok, hogy ne vessünk nagyokat, a nevetés,
1: igen,
2: hogy mindenki gondolja végig, hogy mikor nevetett annyira, hogy folyt a könnye a nevetéstől, mikor volt, amikor tényleg akkorákat nevettünk, és ha nincs ilyen, nem emlékszünk ilyenre, akkor kell olyan dolgokat keresni az életbe, amiben szívből tudunk örülni, és szerintem tényleg meg kell tanulnunk a magunk és mások sikereinek is így szívből örülni, mert valóban az öröm az egyik ilyen kulcs szintén itt a...
1: És ez a legegyszerűbb, ingyen van, és azonnal hozzáférhető, tehát nem is értem, hogy miért van mégis ennyire távol tőlünk.
2: Igen, valahogy ez a neveltetésünkből, igen, ez a megfelelni. Egyébként a megfelelési kényszer az nem egy jó irány. Még egy picit így visszatérve ugye a kínaira, a vese kontrollálja ugye a szívet, hogy a vesének az érzelme a félelem, amikor félünk, akkor nem tudunk örülni. Tehát érdemes egy picit így mélyebbre menni benne, hogy vajon van-e bennünk félelem, szorongás, amiért nem
1: általában
2: tudunk szívből örülni.
1: Igen, általában sajnos, de van az embereknek. Sajnos az időnk is lejárt, de nagyon fontos, hogy Zita könyve tehát elérhető a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel bármelyik nagy, hogy mondják ezt?
2: Könyvesboltba.
1: Bármelyik nagy könyvesboltba. Köszönöm szépen, Zita, a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: vagy a legjobb barátom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Autódarú, Kossvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklám hangzott el.
10: Elfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, pontos határidőre figyelmeztetik a felsőoktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt már a most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szeretné kidolgozni. Létrejött a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása. Jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett. A kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az ipar stratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stéphane Séjourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a mára Maros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható.
1: Időjárás.
10: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megérénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Hát a témánkat hallották már a hallgatóink, ugye itt a felkonfba, a zene előtt. No, de aki most kapcsolódott be, annak gyorsan elmondjuk, hogy a gyerekeink elengedése ez a téma, vagy gyerekünk elengedése, nem kell feltétlenül többes számban beszélnünk. Azt elárulom a hallgatóknak, hogy ezt a előző alkalommal, egy hónappal ezelőtt, amikor itt volt Enikő, akkor ugye mindig beszélgetünk mindenféle témáról, így az adáson kívül zenék alatt, és valahogy feljött ez a téma, és akkor megbeszéltük, hogy na, akkor következő hónapban erről beszéljünk majd. Tehát mindig van valami, most is már elárulom, hallgatok, már eddig is bejött egy-két téma, úgyhogy lehet, hogy már megvan a következő havi beszélgetésünknek a témája is. Szervusz, Enikő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Egy kicsit hosszas bevezető volt, de hát akinek van gyereke, és mondjuk már egy picit nagyobbacska, nem most született, nem újszülött, nem óvodás vagy bölcs is, akkor de lehet, hogy még azoknak is, már nem emlékszem, nekem olyan régen volt, hogy ekkorák voltak a lányok, hogy akkor felmerült-e a kérdés, de nyilván ahogy egyre idősebbek, felmerül a kérdés, hogy egyre inkább, hogy el kell őket úgymond engedni, kiengedni a családi fészekből, az anyai ölelésből nyilván nem engedjük ki, de hogy egy kicsit önállósodjanak, mert hiszen nekik is ugyanúgy meg kell majd az életben találni a fogódzókat, a kapaszkodókat, mint ahogy mi megtettük. És ez talán az egyik leges-leges legnehezebb feladat. Tehát aki eljutott oda, hogy a gyerek már így, akár legyen az első buli például. Hát valami óriási nehézség az, hogy az ember azt mondja, jó van, szia, menjél nyugodtan, elengedlek. Miért ilyen nehéz valójában elengedni őket?
2: A legfontosabb, amivel kezdeném ezt a témát, hogy a legfontosabb, hogy a szülő magát ne engedje el közbe. Tehát ha ő
1: na
2: magát
1: most akkor ezt bontsuk ki.
2: Hát mert nagyon sokan ugye belépnek ebbe a krízis serdülőkorba a gyerekek, és elkezdik ezt a fajta elengedést, és a szülő, hogyha nem élte át az ő idejében azt a fajta elengedést, vagy nem megfelelő időben élte át az elengedéseket, akkor így elkezdi elengedni magát, és átmegy serdülőbe. Tehát az elengedésnek ez ma egy fontos aktuális veszélye, de mindjárt ide is eljutunk, és kezdjük esetleg ott, hogy az elengedés, mint témakör miért fontos most erről nagyon aktuálisan beszélni. Azok a generációk nevelnek most gyermekeket, nagyobb gyermekeket, ahol már az elengedés témaköre bejön, akiknél a szülői-nagyszülői részlegen túl korán engedték el a gyermekeket. A túl korán nem mi fogjuk megmondani, és egy társadalom, hogy mikor van itt az ideje, hanem az idegrendszeri érettségek mondják meg, hogy mikor jön el az ideje, mert ha valamit túl korán vagy túl későn észlel az idegrendszer, és úgy van terhelve, akkor annak egy nem megfelelő, optimális környezetet ad tulajdonképpen, tehát annak lehetnek következményei. És akik most nevelnek elengedő gyerekeket, meg a 20-as éveikben már benne vannak mondjuk az elengedő gyerekek, ők náluk nagyon sokszor előfordult, hogy túl korán engedték el a kezüket, vagy az érzelmüket.
1: De mi az a túl korán? Tehát, hogy azt mondtad, hogy nem hát is tudjuk igazából megszabni. 12
2: éves kor között. Hát gondoljuk csak végig a panel időszak kulcsos gyerekeit. Elsős korukban egyedül voltak már sokszor otthon, és maguk nyitották, zárták az ajtót, és önállóan döntöttek. De most egy első gyereket, ha el tudsz képzelni, hogy mennyire nem érett arra a funkcióra, hogy egyedül otthon meg kell küzdjek dolgokkal, akkor ez egy ilyen nagyon érdekes tézis, hogy ugye ezt nem a szülők ellen mondom, az akkori szülők ellen, hát akkor ez volt a természetes a trend. Az akkori gyerekneveléssel foglalkozó szakemberek ezt abszolút javasolták. Na és e között keressük valahol az arányt, hogy most ne essünk át a ló túloldalára, hogy túl későn engedjük.
1: Már pedig átessünk. Tehát, hogy az a baj, hogy nincs, úgy érzem, hogy nincs meg ez a nyilván tisztelt a kivétel, biztos vannak olyan családok, ahol ez tökéletesen jól működik, és teljesen tudatosan. Én nagyon bízom benne, vannak ilyenek, de hogy nagyon átestünk a ló másik oldalára, tehát, hogy amikor már 30 akárhány évesen még anyuci az, akit felhívok, és ez is egy olyan érdekes dolog, mert ugyanakkor meg azt mondom, hogy de milyen jó, mert milyen jó kapcsolat van a gyerekkel, hogy mert a gyerek felhív, és akkor a gyerek nekem mondja, én vagyok az első, akinek elmondja, vagy akihez visszatér.
2: Tehát, hogy ez-e a jó kapcsolat?
1: Hát ez-e a jó kapcsolat, igen. Ez a kérdés. Ez nem egy jó kapcsolat?
2: Nagyon jó, mert pontosan ezek is jelzik azt, hogy nem teljesen engedték el egymást. Ugye ott a kölcsönös elektrés...
1: El kell engedni? Bocsássak, annyi, el kell engedni egyáltalán teljesen?
2: Érzelmileg és fizikailag valamennyire el kell távolodni. Azért, hogy mindenki a saját életét, az életében a főszereplését meg tudja élni, hiszen maga a szülő, mikor elengedi a gyerekeket és kirepülnek, és már nagyobbak, és ők önállóságra már életképesek, akkor a szülőnek is azáltal, hogy elengedi a gyermekét, vissza kell valamilyen szinten, vagy inkább úgy mondom, át kell transformálódnia, na, hogy ki vagyok én most, hogy kell szembenézni azokkal az életkori szakaszokkal, amik érkeznek, mit kell alkotnom, mit kell a saját életembe elengednem. És erre szoktam azt mondani, hogy nagyon-nagyon fontos ilyenkor, hogy a szülő, ugye ilyenkor nagyon sok esetben átél egy kiüresedett fészekszindrómát. Ez nem mindenkinél jelentkezik, de ne lepődjünk meg azokon, akiknek ez érzelmileg jelentkezik. Nálam ez már nagyon rég volt, és nálam 7 évig eltartott ez a fészekszindróma.
1: Úgy
2: fotó...
1: beszélsz, hogy 70 éves korod körül lennél, hát amikor már rég kiszerepültek a gyerekek.
2: 9 éve történt tulajdonképpen ez. És
1: az első gyereknek a kirepülés.
2: Hát ők egyszerre repültek ki, mondhatjuk, hogy így 2 éven belül egyszerre repültek ki, és van, akinek ez tovább eltart, tehát ez a fészek szindróma, ez pontosan abban segít tulajdonképpen, hogy el tudjuk engedni a gyermekeinket, és hogy visszatérjünk magunkhoz.
1: Nyilván ez az azért gondolom függ az önismeretünktől, az éppen adott élethelyzetünktől, rengeteg dologtól függ, de nekem még mindig ott van a kérdés, hogy el kell-e engednünk, tehát hogy vagy mi az, amiben el kell engednünk a gyereket, de majd mindjárt először
2: ezt
1: most zene jön.
2: Igen.
1: Ezt részletezni fogjuk a zene után, mert egyszerűen teljesen kivagyok ettől a kérdéstől, úgyhogy jövünk vissza, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. A témánk a gyerekeink elengedése, vagy gyerekünk elengedése, kiengedése a családi fészekből. Természetesen zene alatt is nagyon jókat beszélgettünk, és mindig mondja Enikő, oké, csak ezt most el ne felejtsük, ezt akkor írjuk fel, persze, hogy elfelejtjük, tehát mire adásba jövünk. Sajnos az érdekesebb részek azok a zene alatt vannak, nem baj.
2: Majd elmondjuk egyszer, később.
1: Majd később elmondjuk, igen, vagy egyszer majd felvesszük külön a zene alatti beszélgetésünket, és akkor abból is majd összevágunk egy későbbi adást. No, ugye, hát el kell engedni valójában a gyerekünket valaha is, ugye? Körülbelül itt ezek mentén, a gondolatok mentén haladtunk a zene előtt, és én ott hagytam abba, és már én tényleg ilyen szenvedéllyel, mert nyilván akinek van gyereke, az szerintem mindenki, akit érzelmileg nagyon érint ez a téma, hogy miben kell elengednünk, vagy miben nem kell elengednünk, mert talán ez az egyik legfontosabb, hogy hol vannak azok a pontok, amikor el kell engedni a gyerek kezét, és hol van az, amikor nagyon erősen meg kell fogni, és igenis nagyon erősen kell szorítani. Most nyilván a kell szót azt úgy értse mindenki, ahogy jó neki.
2: Igen, mert pont ez okozza, amit behoztál, Gabi, ez okozza a legnagyobb dilemát. És azáltal, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy mibe kell, miben, mikor kell, és miben nem kell elengedni, amikor más területen elengedjük a gyermeket, akkor inkább minden területen fogja ma a szüleje a gyermekét, és nem engedi el, mert fél attól, hogy ha elengedi, akkor valami baj lesz. Ugye, de ezt megelőző időszakban nagyon fontos, hogy életképessé kell nevelni a gyerekeket, az mit is jelent ez a furcsa szó? Hát tulajdonképpen az, hogy minden életkori szakasznak megvannak az elengedéses fázisai. Tehát az első ilyen elengedés, ugye mondjuk nem menjünk méhen belülire, csak születésig menjünk vissza, de maga a szülés, és ugye a szülés akkor tud létrejönni, hogyha az édesanyja a fájdalmak hatására engedi el a gyermeket, és milyen szép, hogy fájdalmak hatására történik az első ilyen nagy elengedés. Utána ott jön az, hogy ugye el kell engedni a merről a gyermeket, és bízni abban, hogy mástól is életképes marad, nem csak a saját anyatejtől. Nyilván most tápszerben nem megyek bele.
1: Milyen érdekes, de... az maga a születés már egy elengedés. Ebbe
2: hát
1: soha nem gondoltam
2: hát
1: bele.
2: Hogyne. Hát gyakorlatilag folyamatosan zajlik az elengedés, és azért is hozok be, mert nyilván most nem tudunk műsoron belül mindent felsorolni, de tulajdonképpen ugye ezt követően rengeteg elengedés van. Gyerek elkezd kúszni, mászni, de még visszanéz anyára, apára, ugye? Ott már van egy ilyen engedélykérés, hadd kússzak odébb. Már is engedi a szülő, vagy oda megy mellé, és úgy követi. Ugye itt kezdődnek a szülőkben.
1: Na és ez itt, akkor maradjunk itt ennél a helyzetnél, mondjuk kúszik a gyerek, hogy gyerek az anya, vagy az apa követi. Ez rendben van?
2: Egy ideig, hogyha a gyermek nagyon bizonytalanul kúszik, addig van rendben, hogy ott tudjon neki segíteni, mert igen, és egy-két mozgás korrigálásával lehet az idegrendszerbe lenyomatot hagyni, és tulajdonképpen segítjük a picit. De amint a kicsi elkezd távolodni tőlünk, el kell engedni, maradnunk kell abba a pozícióba, ahol vagyunk, és mikor visszanéz ránk, a szemkontaktust fölvenni vele, hogy itt vagyok kicsim, menjél nyugodtan, figyelek rád.
1: Na és ugyanezt csináljuk végig, mondhatnánk azt, amíg a gyerek 30, 40, 50, 60 éves nem lesz jó esetben, hogyha a szülő megéri, hogy visszanézést, igen, kicsim, itt vagyok, mert
2: pontosan,
1: ez végigköveti az életünket.
2: Az egész életünkben, amíg megadatik az az egészség, hogy tulajdonképpen másokra is képesek vagyunk valamilyen szempontból figyelni, addig tulajdonképpen ez a hátra kell lépni, ugye ha egy ilyen térformát elképzelünk, kiskorukba előttük kell lenni és fogni a kezüket és vezetni, aztán melléjük kell állni, hogy önállóan mellettünk lépkedjenek és haladjanak az életbe, és utána, amikor jön az elengedéses nagyobb folyamat, hátuk mögé állni, és ott egy kis távol tartani, csendben lenni, és úgy elengedni. De amikor baj van, vagy amikor szükség van ránk, akkor ott lenni.
1: Tehát akkor magyarul a kérdésemre a válasz, hogy valaha el kell engednünk, az a válasz, hogy nem.
2: Mert téged most ez vigasztal, és sok hallgatót is.
1: De nem, mert amit mondtál, ugye, hogy ha baj van, igen, ha 50 éves a gyerekem, igen, és mondjuk valami probléma van, és visszanéz, akkor nyilván, mint szülő, ki fogom nyújtani a kezem, amennyiben tudok segíteni nyilván, de azt gondolom, hogy egy szülő minden esetben tud segíteni valahogy a gyerekén.
2: Valameddig.
1: Két szóval, egy nem tudom.
2: Mosolyjal, egy almával.
1: Tehát, igen, hogy nem, igen, nem abban értem a segítséget, hogy igen, most teljesen felkarolom, igen, és megoldom-e helyette a helyzetet.
2: Igen. Addig mondom az igent erre, amíg a szülő képes másra is figyelni, mert hogy igen, a szülő, ahogy öregszik, és ez mindenkinél máskor jön el az a pillanat, amikor már nem képes annyira másokra figyelni, akár a saját felnőtt gyerekére, cégére se, hanem csak magára, vagy van, amikor már magára se. És ezt azt gondolnak, hogy ó, hát hol van az még? Hát van, akinél 50-60 éves igen. korban is eljöhet ez az időszak, és olyankor kell a gyermeket arra nevelni az életképességébe, hogy megforduljon a szülő felé, és ő legyen
1: tehát képes. Tehát nem olyankor ezt. Már, amikor segítségre van szükség, hanem úgy kell a gyereket
2: igen,
1: nevelni.
2: Igen, tehát hogy úgy kell, hogy gyakorlatilag ő képes legyen úgymond odafordulni a szülőhöz, és szinte szülővé válni, mert ott már a szülő válik gyereké. Tehát ha belegondolsz, egy egész, az lenne ideális, ha egy egész életen át tartó permanens folyamat lenne, hogy elengedünk és ott vagyunk egymás életébe. Na ebbe azért van hova még fejlődni.
1: És akkor itt most az a gondolat is bekúszott, hogy elengedni, tehát hogy nem csak a szülő, hanem a gyereknél ez ugyanúgy feladat mind a két oldalon, és azonos időben, tehát akár a kúszástól véve, majd aztán ugye a kamaszkor, a felnőttkor, amikor ő is szülő lesz, tehát hogy itt mind a két oldalról ugyanabban az időben, amikor a szülőnél probléma az elengedés, a gyereknél ugyanúgy ott van az, és ezt együtt kell akkor ezek szerint közösen kezelni valahogy.
2: Igen, mert ez egy kölcsönös folyamat, mint minden kapcsolathoz, ugye két ember kell legalább, tehát az elengedéshez is szükséges igen. a két ember, és van, amikor a szülő el tudja engedni, amikor eljön az idő, ugye a gyerek, aki mondjuk épp felnő, nem képes elengedni.
1: Mondjuk az alapok azért nagyon fontosak, ugye, hogy hogyan...
2: Hogyne. Ez első 12 évében az a rendszeres elengedés, ami belénk van építve az életünk folyamán, ha nem történik meg, biztos, hogy a későbbiek folyamán ennek a lenyomat minden akadálya megjelenik.
1: Nálunk most például személyes példával élve, én annyira féltettem a nagyobbik lányomat például a játszótéren, hogy felmászik, nem tudom, hogy leesik, úristen, lecsúszik, ja Istenem, mi lesz, és ennek nyilván most megvannak a következményei, de hogy látjuk, hogy ennek hatására, és én ezt vállalom, hogy én annyira féltettelek, egyszerűen nem tudtam, nem mertem engedni. Nagyon érdekes.
2: Hogyne, hát a szíved egy külső testben dobog, ez nagyon nehéz igen. dolog.
1: No, hát akkor élet

0: Amerika! A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk a gyerekeink, gyerekünk elengedése témában. És ezt mindig elmondom. És minden máshol így a zene alatt csak úgy próbáljuk visszaszedni. Hol is tartottunk? Mivel is folytatjuk? Hát nem tudom már, mit ígértünk tényleg a zene előtt, de a témánál maradva a gyerek elengedése, ugye az ott beszéltünk arról, hogy pici korban is milyen fontos, tehát hogy néhány hónapos korban, aztán néhány éves korban, aztán ugye ez megy folyamatosan igazából, de hogy mindkettőnknek, tehát a gyereknek is, meg nekünk is ez egy nagy feladat, a maga az elengedés bármilyen korban, bármilyen helyzetről legyen szó. Ugyanis nem csak a szülőben lesz egy óriási űr, amikor elenged a gyereket, hanem nyilván a gyerekben is lesz egy óriási űr. Hogyan lehet ezt az űrt kezelni? Te, mint szakember, erre milyen tanácsot adnál, vagy tanácsot adsz, hogy akár te magad hogyan élted meg ezt a saját életedben?
2: Hát először is nagyon fontos, ugye, hogy megengedem magamnak, hogy elengedjek. Uh-huh. Ez itt kezdődik, hogy megengedem-e. Mert ha azt hiszem, hogy az elengedés az egy ilyen sima pillanat, akkor egy tévhit alapján engedem meg magamnak ezt a témát, és ugye itt mi is azért engedjük el szünetbe egy kicsit a témát, mert olyan nehéz erről úgy beszélni, hogy minden tartalom benne legyen, hiszen ez egy életen áttartó folyamat. Nekem, amikor a kiüresedett fészek szindróma megérkezett, tényleg lassan már egy évtizede, akkor egy nagyon váratlan helyzetbe érkezett, nagyon gyorsan történt, és nem voltam rá rendesen felkészülve, hiszen szerintem nem is lehet felkészülni. Igen. Csak gondolati szinten úgy az ember hangolhatja magát, de nem tudsz mire felkészülni, mert szerintem minden gyerek elengedése teljesen más, és hiába mondanám el, hogy az enyém milyen volt, egy másik embernek is teljesen más.
1: Persze, persze.
2: Én nagyon sokáig, tehát nekem majdnem 7 évig tartott, és ahogy beszélek, még most is el tudnám könnyezni magam, annyira nehéz volt, hogy 7 évig nagyon hiányoztak. De olyan szinten, hogy mindenhol a gyerekem fotói voltak kín, és azt hittem, hogy ez segít, és 7 év után leszettem, mert rájöttem arra, hogy nagyon nem segít. Hmm. És nekem szakember segített, hogy tovább tudjak lendülni, mert amikor az ember ismered ezt a szakaszt, hogy alig várod, hogy otthon már csend legyen, rend legyen, minden a helyére kerüljön, a szennyes kiürüljön, stb. Ugye 3 gyerek után mindig van valami, arra kezdtem el vágyni a kiüresedett fészek szindróma közbe és után, hogy bárcsak lenne rendetlenség, bárcsak lenne tele a hűtő, bárcsak ne találnám az okni párját mosás után, bárcsak tele lenne az autóm túrorudi papírokkal, ugye? Mind arra, amire alig várod, hogy vége legyen. A kiüresedett fészek szindrómám után elérkezett ez az érzés. És valószínűleg ilyen édesanyja maradok, hogy életem végig el fogom tudni sírni magam, ha erről beszélek. Nézzék el, kedves hallgatók, mert hogy a személyes témáknál bejön az emberi rész, és azt hiszem az elengedés témaköre egy édesanyától ezeket a könycseppeket is kihozza. Úgyhogy itt és most ilyen, most történt a 30 éves médiafutásom alatt először, de Gabi, neked mindig szívesen megnyílok, és fontos, hogy emberként is
1: tudjuk négy szem közt vagyunk, tudod.
2: Így van.
1: De akkor azt mondhatjuk, hogy te olyan szimbiózisban éltél a gyerekekkel, vagy még ezt sem mondhatjuk, ettől függetlenül ilyen erős volt a maga az elengedésnek a hatása.
2: Nagyon. Tehát nagyon szerettem őket, nagyon benne voltam 24 órájukba, nagyon hoztam, vittem, rengeteg időt, energiát, mesét, mindent hoztam be az életükbe. Én nagyon szerettem a gyerekeimnek a nevelését a sok nehézséggel együtt is. És ugye úgy tetted fel a kérdés, hogy mit csináljunk ezzel az ürességgel.
1: Igen.
2: Ekkora űr marad, hogy még majdnem egy évtized után itt el tudom sírni magam. Tehát hatalmas űr marad, és nem nagyon hiszem azt, hogy bármi más ezt be tudja tölteni. Legalábbis én az én életemben így tapasztalom, mert nekem hála Istennek bejött a kajakozás, bejött a hajózás, bejött egy csomó olyan dolog, amire azelőtt nem volt úgy idő és energia, és ezek mind csodálatos dolgok, és iszonyatosan büszke vagyok a gyerekeimre, hogy munkába, magánéletbe, sok nehézség után, de nagyon szépen megállják a helyüket, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. De az a napi kontakt, kontakt, ugye? Hát, hogy egy űrt. Akkor a napi kontaktos űrt azt az ember kitölti a társával, kitölti a munkájával, kitölti, hogy önmagára szán végre időt, mert ez a legfontosabb, hogy az ember szerintem akkor tudja jól elengedni a gyermekeit, ha elkezd magával foglalkozni, nem önző módon, hanem egész egyszerűen végre fontos lesz az, hogy nem csak anya vagyok, hanem ember is vagyok, és elkezd az ember magára időt és energiát szánni, mert sajnos kell is.
1: Hát abszolút, hogy ne. A gyerekek egyébként ezt hogyan élik meg nálad most? Tehát, hogy azért oké, a napi kontakt az nincs meg, mert a fizikai kontakt, de hogy azért beszéltek nyilván. Tehát, hogy őnekik ez az elengedés, mert az ő részükről is legalább gondolom olyan nehéz volt.
2: Vagy ne. Hát azt gondolom, hogy legalábbis a tapasztalatom az, hogy a fiúk könnyebben engedték el a családi fészket, mint mondjuk a lányom, de azt gondolom, hogy ezt társadalomban véve is igaznak mondható, hogy talán a fiúk könnyebben kilépnek, és úgy tűnik, hogy könnyebben engedik el a dolgokat, mint mondjuk a lányok. És ez arra is utal, tehát így ugye családügyi történeteket 30 éve hallgatok, hogy szinte mindenhol van egyfajta érzelmi különbség ebben.
1: Igen, igen.
2: De csak egy pár évig, mert pár év után újra elkezdenek ragaszkodni, keresni, kötődni, kérni, hogy ez a tudod, amit beszéltük az elején, hogy ott lenni, amikor baj van, az egy nagyon-nagyon megtisztelő dolog, hogy a bajt is megosztják velünk, illetve az örömeiket, a sikereiket is. Ugye, ami nagyon nehéz szerintem a mai világban, hogyan tartsd a felnőtt gyerekeddel úgy a kapcsolatot, hogy érzelmileg is stabil legyen az a kapcsolat. Ez a mindenkinek be van osztva 24 órában 48 órányi feladat. És akkor mindenkihez alkalmazkodni, tehát ez a legnehezebb dolog, hogy ez a mindenki ráérjen akkor, és mondjuk ünnepelni tudjunk, vagy leülni, vagy találkozni, vagy úgy megélni a dolgot. Na, én azt hiszem, ez a legnehezebb ma a felnőtt gyerekeke, de azt gondolom, hogy olyan szintű elengedés kell valahogy produkálni az első években, mikor mondjuk a gyerekek kirepülnek ott, hogy tényleg ne jelenjen meg az az érzés, hogy na nincs nekik húslevesük, és átviszem. Nem viszem át, van egy párja, hadd főzze meg a gyerekemnek, és akkor, ha ők kérik, hogy hozzá egy kis húsleves, megvárjam azt a pontot.
1: Gyorsan zenét kell hoznunk, de előtte még maga a kirepülés az, amikor effektíve fizikailag elköltözik otthonról, vagy már az egyetem elkezdésénél az már kirepülés?
2: Nem, az elköltözés, nagyon jót kérdezel, ez egy nagyon fontos téma, mert ugye maga a serdülőkor azért áll be 12-től 16-7 éves korig tulajdonképpen, hogy ez a egymás agyára menjünk, és képesek legyünk eltávolodni. Uh-huh. Az eltávolodás az azt jelenti, hogy képesek legyünk egymást elengedni, ha nem megyünk egymás agyára, nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen az elengedés. Tehát maga így van beépítve a rendszerbe. És ugye most viszont nagyon későn mennek el otthonról a gyerekek, és nagyon nem tapasztalják meg az első önálló lépéseket, funkciókat önállóan. Ez ugye nem alakítja ki a képességet, úgyhogy maga a kirepülést onnantól számítjuk, amikor el is költözik otthonról.
1: Hát ez az, hogy egymás agyára megyünk, ez szerintem, ez azt gondolom, hogy ez most nagyon sok hallgató, vagy kivétel nélkül minden egyes hallgató egyet tud érteni, akinek nagyobb gyereke van, hogy ez az egymás agyára menés, ez elkezdődik kamaszkor környékén, és milyen érdekes, hogy eljut egyszer oda az ember, hogy mi pedig ugye ebben az időszakban sokszor mondjuk azt, hogy jaj, menjen már, induljon már el, jaj, Istenem, csak most ne jöjjön haza. Tehát, hogy ilyen gondolatok nyilván az embernek, és hazugság lenne azt mondani, hogy nem, mert igen, amikor annyira idegesítitek egymást, ugyanúgy biztos a gyerekben is ott van, az mint a szülőben. Tehát mindkettőben ez működik, és akkor egyszer csak eljön az a pillanat, amikor aztán tényleg elköltözik, elmegy, és akkor meg azért sírunk, hogy jöjjön vissza. Hát mennyire nem is tudom, szinte igen. Csúnyát mondtam, hogy igen. Milyenek vagyunk. Na, életörömzenét hozunk, és jövünk. Vissza, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, a gyerekünk elengedéséről beszélgetünk. Hát itt személyes történeteket is hoztunk egy picit. Hát én annyira nem mentem bele személyes történetbe, de hogy azért nyilván minden beszélgetésben valahol én is benne vagyok egy picit, hiszen én beszélgetek és a saját tapasztalataimból hozzuk akár a témát, akár a problémákat, a kérdéseket, amik bennem felmerülnek anyaként, az nyilván itt a műsorban is kijön, hogyha egy olyan témában beszélgetünk. Az elengedés az egy nagyon nehéz dolog, nem csak gyerekeink elengedése, hanem párkapcsolat, párunk elengedése, szülők elengedése,
2: barátságok
1: elengedése, igen, tehát hogy ezek nagyon nehéz kérdés, és egy nagyon, szerintem az egyik legnehezebb emberi megélés, nem?
2: Így van.
1: Mert valójában az elengedés, a halál is ugye egy elengedés, ott is el kell engedni a szeretünket, akit mondjuk, aki meghalt, vagy eltávozott. Szóval...
2: Gyakorlatilag az egész életünket végigkísérő folyamat, de abba gondol be a kedves hallgató, hogy egy nap alatt, amíg ébren vagyunk, mennyi mindent kell elengedni, hogyha egy picit fókuszáltan erre odafigyel, és mondjuk összeírja a kedves hallgató, le lesz döbbenve, hogy egy nap alatt mennyi mindent írhatunk össze.
1: Igen.
2: Sőt, este, mikor elalszunk, ugye a nappali létünket, életünket elengedni, annak hatására, hogy jönnek a hormonos átalakulások, és elaltatnak a hormonok. Ugye, tehát az egész életet körbe öleli ez a nagyon fontos téma, ami az elengedés, nagyon fontos, hogy nem csak nehéz érzésekkel együtt jár a dolog, amit itt sikerült személyesen is bemutatnom, hanem fantasztikus örömökkel is együtt jár a dolog, mert amikor az gyermekemet elengedem, és megbízok benne, és bízok abba, amit addig tettem érte, hogy életképessé tettem a különböző élethelyzetekre, akkor tulajdonképpen mekkora siker, mert ezek a valódi sikerek, mikor láthatom azt, hogy a gyerekeim életében működnek dolgok, hogy ember tud maradni olyan embertelen körülmények között, ami néha megadatik nekik is. És hogy tulajdonképpen ennek a sikernek a megélése, ennek az örömnek a megélése, ugye ez egy valódi ünnep is az elengedéseknek ezen folyamata. De az elengedési szakaszainkat nem lehet egymáshoz hasonlítani, mert például, amikor belépünk abba az életkori szakaszba, hogy a szülőket kell elengedni, az egy teljesen más folyamat, mint amikor a gyerekeinket engedjük.
1: Hát más szerepben vagyunk igazából, hogyha azt nézzük teljesen.
2: Más érzésekkel járhatnak együtt.
1: Ez egyébként nyilván szoros összefüggésben van maga az elengedés, a változástól való félelmünkkel, hiszen hogyha valamit elengedünk, ugye akkor az azt jelenti, hogy már nem az életünk része, tehát van változás áll be az életünkbe. Tehát igazából, ha innen nézzük, itt mi tisztán filozofálunk, akkor az elengedés, bár félünk tőle, de, meg a változástól is, de megtanít egy picit arra, hogy a változásokkal könnyebben tudjunk, tehát könnyebben tudjuk megélni magát a változást, nem?
2: Nagyon, annyira jót hoztál be, Gabi, mert nagyon fontos, hogy nagyon félünk a változástól, a jóléti társadalomban félnek ennyire a változástól különben, és ez okozza az elengedés képtelenségét, ugye, ami a képességnek az ellentéte, és hogy maga a változástól annyira fél a jóléti társadalomban élő ember, hogy ezért akadályozza meg valójában tudattalan módon ezeket az elengedéseket. Mert ugye nem mindig tudatos módon nem enged el, vagy nem tud valaki elengedni, van, amikor tudattalan sémák akadályoznak
1: benne. Sőt, a legtöbb esetben ez az igaz, nem?
2: Így van. És hogy ilyen aspektusban nagyon-nagyon fontos, hogy valahogy változtatnunk kell a változáshoz lévő szemléletünket és kapcsolódásunkat, hogy ne csak egy rossz dolog, vagy negatív dolog, vagy űr, vagy rossz érzésekkel társuljon ez a változás, mint szó és mint életérzés, hanem hogy olyan szinten, mikor reggel fölébredünk és nyitottak vagyunk arra, hogy a mai nap hozhat mindent, de én készen állok, hogy gyerünk ide kaland, és gyerünk ide találkozok, és megoldásra váló feladatok, mert ha így állunk hozzá, és így kapcsolódunk a változáshoz, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon sok öröm érkezik az elengedéses folyamatokban, tehát öröm is érkezik. De nagyon fontos ehhez ez a szemlet, ez a keret, amit most hoztál be.
1: Meg hát az önismeret, tehát ahhoz, hogy valaki eljusson oda, ugye, hogy dolgozzon magán, hogy tudatosan lépjen meg ezeket a lépéseket, ahhoz meg hatalmas önismeretre van szükségünk, tehát hogy egyik a másikból következik, igazából olyan nehéz embernek lenni.
2: Hát nem véletlen, ugye nagy írók, költők, meg ma már sokan idézik, ugye, hogy embernek lenni minden körülmény között, hogy egy elengedési folyamatban, hogy csak a másikra fókuszálok, akit el kell engedni, és hogy hogyan engedem el, vagy fókuszálok, hajlandó vagyok magamnak megengedni azt, hogy ebben a helyzetben magamra is fókuszálok, hogy megengedem, hogy elsírom magam, hogy megengedem tulajdonképpen, hogy néha lehetek szomorú, vagy néha mondhatok olyanra dolgokra nemeket, amire máskor igent mondani. Tehát, hogy megengedni magamnak ezt a dolgot, mert az elengedési folyamatban egy nagyon-nagyon ismeret történik. És azt tudom mondani, hogy én már látjátok, nagy elengedő vagyok az életemben, de még mindig vannak olyan dolgok, amik biztos, hogy életem végig az úgy meg tudnak viselni, és ez így természetes, mert az elengedési folyamatunk mögött mi a legfontosabb, hogy én emberként egy esetlen, egy tökéletlen és egy megengedő ember legyek magammal szemben, hogy az elengedés iszonyatosan nehéz, de gyönyörű is.
1: Igen, na de ez a probléma, ugye, hogy folyton büntetjük magunkat, hogy én nem engedhetem meg magamnak azt, meg elvárunk ugyanúgy magunktól, mint ahogy másoktól
2: jól
1: is elvárunk.
2: Kell csinálni, ugye?
1: Így van, így van, mert mit mond a szomszéd,
2: meg
1: és mit mond, és akkor kérdem én, hogy végül mit mondott a szomszéd, van egy ilyen, tudod,
2: észre se vette,
1: nyilván, tehát, hogy sok sebből vérzik ez a dolog is, és elsőként azt gondolom, az elvárásokat magunk felé, mások felé, ezt kellene törölni.
2: Elengedni.
1: Jaj, olyan nagyon szép.
2: És hogy ne várjuk el azt, hogy ezt jól lehet csinálni, hanem menjünk végig a folyamaton, és egymás segítsük abban, hogy miben lehetek melletted ebbe az elengedő folyamatba. És ha valaki azt mondja, hogy semmibe, csak engedd meg, hogy sírjak, akkor ennyibe, akkor ezzel segítünk.
1: És akkor kedves szülőtársak, még azt elmondjuk, hogy rendben van az, hogyha nagyon fáj az elengedés,
2: igen,
1: és az is rendben van, hogyha az előtte lévő időszakban tényleg már nagyon-nagyon idegesít
2: már
1: a gyerek, meg a gyereket is nagyon,
2: igen,
1: idegesíti a felnőtt, szóval minden rendben van, ez az egy legfontosabb talán. Enikő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm, Gabi.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Pollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a közönség.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel. Már is indul a Manna délután, mára is jó kis rakétákkal készültem. Világnap van, a csokoládé virágnapja. Talán a csokinak most már annyiféle fajtája van, hogy mindenki szereti, a véletlenül nem. Ezt is várom majd SMS-ben, mi megünnepeljük. Három csokis dal érkezik, aztán majd három édes dal ebben az órában, aztán lesz időutazásunk, 2001-be és 11-be megyünk az akkor is lágerista vezetőkért. Jön majd Anastasia, Colin Wolfcutt és az Of Monsters and Men egy-egy slágere. Az óra sztárjai közül pedig Roy és Ádám és Olivia Rodrigo hármasa érkezik. Majd induljunk el, az a biztos, a többit úgy is mondom. Már is jön Gavin DeGraw és a Best I Ever Had.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékere. Elvileg ma van a legmelegebb nap a héten, a 30 fokkal, ahhoz képest, hogy reggel hogy indultunk, senki sem gondolta volna ezt. Holnaptól ismét frissül majd az időjárás és ragyogó hétvége elébe nézünk. Ragyogó napsütéssel 29-30 fok körüli értékekkel. Tudom, hogy még csak kedd van, de talán az ember szeret már hangolódni a hétvégére, az a nagy pihenés így a nyári időszakban. Közben egyébként nézem SMS számunkat 0677098-at, ha valakinek ma is közlendője lenne, akkor írja meg a közlekedési információját, illetőleg a csokoládé kapcsán értekezünk, kinek melyik a kedvence, márkanév nélkül is jöhetnek ezek, most már nagyon sok félét lehet kapni ahhoz képest, ami a rendszerváltás előtt volt. Érdekes, hogy én teljesen rácsúsztam az ét csokoládéra, pedig nagyon dühösen néztem azokra a vendégekre, akik jöttek hozzánk és ajándékba ét csokit osztak gyerekkoromban, most már szinte csak azt tudom megenni, jó kis török magyaróval. Szóval kinek mi a kedvence, akár ezzel kapcsolatban is értekezhetünk, hiszen már is a csokoládé, mint olyan terítéken, hiszen ma van a csoki világnapja, vagy nemzetközi csokoládé nap, ezt évente július 7-én ünnepeljük, hivatkozásokban már 2009 óta szerepel. Ünneplésére a csokoládé fogyasztás jellemző. Néhány forrás az 1550. évezen napjára datálja a csokoládé Európába való bevezetését. Számos egyéb csoki napot ünnepelnek egyébként, például október 28-án a Nemzeti Csokoládé Napot az Egyesült Államokban, illetőleg még ott van a Nemzeti Cukrászok Egyesületének nagy napja is, szeptember 13-án ők akkor ülik a csoki napot, hát majd lehet, hogy mi is még egyszer megüljük. Egyébként büntelenül lehet akkor a mai napon csoki tenni. Igazából ez lett a legfőbb üzenet, meg az, hogy jönnek a csokis dalok, Kylie Minogue, Snow Patrol és a Crowded House is csokiban nyomul, már is jön a két chocolate, és aztán majd a chocolate cake. Hát Kylie Minogue-nak ez egy édesebbik slágere, de viszonylag nem annyira édes az információ, amivel nemrégiben előrukkolt a róla készült dokumentumfilmben, miszerint másodszorra is szembenézett a rákkal. Az énekesnő könnyek közt vallotta be, hogy újra megtámadta a szervezetét a súlyos betegség. 21 évvel ezelőtt egyszer már farkasszemet nézett a betegséggel, azonban újra fel kellett venni vele a harcot. 2005-ben robbantotta először a hírt, akkor a 36 éves világsztárnál mellrákot diagnosztizáltak. Néhány nappal ezelőtt pedig a Netflixre felkerült az énekesnő életéről szóló háromrészes dokumentumsorozat, amelyben először osztotta meg a nyilvánossággal a letaglózó hírt. Kiderült, hogy 2021-ben ismét kemoterápiára járt, és szerencsésen ismét jól vette az akadályt, úgyhogy most már megint egészséges. Aztán a Snow Patrol érkezik, és a Chocolate, ők egy ír-skót együttes, 93-ban alakultak meg a skóciai Dundee-ban. Eredetileg Shrug, illetve Polar Bear volt a nevük, főleg alternatív rockot játszottak, de egyébként jelen vannak az indie rock vagy a power pop műfajokban is, legismertebb daluk a Chasing Cars. Gary Lightbody 1976-ban született az észak-írországi Bangor városában, a Dundee Egyetemen tanult és itt alapította meg a Snow Patrolt, akkori nevén Polar Bear együttest. Egyébként sok mindenben nyomul még, saját kiadója van a Polar Patrol Publishing, ő az elnök az OEM Music Centernek, nevéhez köthető a Reindeer Section zenei szuper produkció ötlete, és a Snow Patrolon kívül van egy másik bandája is, a Tired Pony, amelyben olyan tagok működnek közre, mint Richard Colburn. Az ő csokiuk is érkezik majd, és aztán a végére majd itt lesz a Crowded House, akiket leginkább a Don't Dream It's Over vagy a Weather With You slágereikkel tudunk azonosítani, sőt nagyon sokszor még az egyslágeres előadó bélyeget is rájuk sütik, pedig egyébként az említett két dal közül van még bőven slágerük, ilyen például a nekünk témába vágó Chocolate Cake, ami majd harmadikként érkezik a csoki világnapján, itt a 98.6 Manna FM.

Te 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, igazán édes dalokkal vagyunk. Az óra első felében a csoki világnapját ünnepeljük, és azt is kérdezem a Manna FM hallgatóiktól, hogy mi a kedvenc csokiuk. Hát jött egyébként számtalan üzenet, a fehér csokit emlegette Henny, az a mindened, hát egy-két kockával beéri. Igen, az elég émeítő. Nekem is volt egy fehér csokis korszakom gyerekkoromban, aztán egyszer annyira túltoltam, hogy rosszul lettem tőle, és azóta rá se tudok nézni, valahogy az emberben kialakulnak ilyen tikkek. Ételekkel is voltam így, például a virsütős egyszer bajom volt, és évekig nem ettem, de aztán utána leküzdöttem, illetőleg a dubai csokit, mint nagy-nagy szenzációt emlegette Judit. Ez ugye ilyen 2-3 éve volt óriási sláger, de ő azóta is előszeretettel fogyasztja, egyszerűen nem tudott lejönni róla. Hát vannak ilyenek, igen, ma van a csoki világnapja, azért beszélünk erről. Az egész világon számos speciálisabb csokoládé napot is ünnepelnek a maiink kívül. Az étcsoki napja például január 10-én van, a tejcsoki napját július 28-án, a fehér csoki napját pedig, Henny, neked mondom, szeptember 22-én ünneplik, és van még csokoládé csokoládéval bevont akármi nap is, ez december 16-án ünnepelendő. Na, megyünk tovább, most már nem kimondottan csokis dalokkal, hanem édes lágerek érkeznek. Abszolút ez is témába vágjon, a Sugar, a Sweetest Thing, és aztán majd egy újabb Sugar Robin Schulz tolmácsolásában. Az elsőt a Maroon 5 hozzá el nekünk, ugye hát az énekes Adam Levine a csapat élén 79-ben született. A kaliforniai Los Angelesben látott napvilágot, szülei Patsy és Fred Levine, van egy testvére, akit Michaelnek hívnak. 6 évesen a csapat, amiben játszott, megnyert egy kosárlabda mérkőzést, az edzőjük az apukája volt, tehát nagyon sokáig úgy tűnt egyébként, hogy Adam is híres kosárlabda játékos lesz. Gondolom az apukája próbálta beváltani az ő nem teljesült álmait, de aztán végül is az éneklés mellett kötött ki Adam Levine, aki eredetileg a Carus Flowers együttesben énekelt, így hívták még a Maroon 5-ot, az első nagy sikerű albumukig, amikor is úgy döntöttek, hogy átnevezik a formációt. Meg is jelent a Songs About Jane, és arról számtalan sláger mászott fel a slágerlisták élére. Már is a későbbi dal érkezik, a Sugar, aztán majd a U2 jön, és a Sweetest Thing, ami az ezredváltás nagy-nagy slágere volt, állítólag Bono Wongs ezt a feleségének írta, mert hogy éppen akkor fasírban voltak, és így próbálta meggyőzni a szerelméről. A U2-ról számtalan dolgot meséltem már, ők kivételesen azon rock együttesek közé tartoznak, akik a 80-as évek óta abszolút sikerre halmoznak. Változtattak a stílusukon, hogy a trendnek meg felelően tudjanak muzsikálni, de minden évezredben ott voltak. Ennek bizonyíték a Sweetest Thing a 2000-es évek elejéről. És aztán majd Robin Schulz érkezik hozzánk a végére, egy német lemezlovas zenei producer, aki a nyugat-németországi Osnabrückben nőtt fel. Apukája is DJ volt, anyukája pedig az éjszakai klubok vezetésében vett részt. Ő már 14 éves korában elektronikus zenéket kezdett el készíteni a laptopján, és hamarosan saját teltházas rendezvényeinek házigazdája és fellépője lett. 2014. február 4-én adta ki debütáló albumának első kis lemezét, a holland hip-hop előadó Mr. Props Waves című dalának remixét, és ez még csak a kezdet volt, azóta már bőven adott a világnak slágert, hatalmas népszerűségét a világ szerte több mint 20 millió eladott lemeze, és a 12 milliárd streamelés is alátámasztja. Mivel ma van a csoki világnapja, ő is egy édes dalt hoz majd nekünk, az lesz a Sugar, de egyelőre a Maroon 5-val indulunk, és aztán majd jön a U2, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, hogyha abból jut, vagy jó utat, hogyha az autóban szól a Manna FM, akkor kíváncsian várom a közlekedési információkat. Landoljanak ezek nálam, aztán továbbadom a többieknek. Az SMS és Viber számunk hozzá 0677098-at. Közben összegyúrtam egy megállás nélküli zenei folyamot, mindjárt egy igazi különlegesség érkezik Sandro Cavazzától. Ez lesz a Shades in the Rain.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Most, hogy tartósan vált a jó időszinte, minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végig menni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó, szemre való ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást. Kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke robog a délután, és mindjárt időutazással pörgetjük meg egy picit. 2001 és 11 lesz majd telítéken. Az időutazás lényege az, hogy visszamegyünk ezekbe az évekbe, mesélek majd, hogy mi minden történt akkor, és aztán majd jönnek az akkori slágerista vezetők. Így kerül éterbe Anastasia, a Colin egyes slágere, 2011-ből pedig jön majd a Sunrise Avenue és Wolf Kati, de egyébként Robbie Williams-el indulunk, az ő dala a Candy. A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98 pontot Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növel stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
3: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük. Reklám hangzott el.
5: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Tüntetések voltak Ankarában a NATO csúcs miatt. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a Katonai Szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes a Budapest GO bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt két évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. A társaság két héttel ezelőtt indította az első zárt tesztet, a visszajelzések alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indítom az újabb órát a mikrofonnál István Dániel. Ebben az órában időutazunk, hát a szakavatott mondások tudják, hogy ez annyit jelent, hogy két évben kötünk ki, összesen 6-dal érkezik, 3 a fiatalabbik évből, 3 az idősebbikből, 2001 és 11 lesz majd terítéken. A 2001-es slágerista vezetők közül hozom majd Anastasia dalát, de itt lesz a Colin és a Groove Armada, 2011-ből pedig a Sunrise Avenue és Wolf Cut is érkezik, majd sőt egy igazán különleges izlandi csapatot is majd hozok, ők lesz az Of Monsters and Men és a Lido Talks, de egyelőre Robbie Williams indítja az órát, már is szól a Candy.
3: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A csokoládé virágnapját már megünnepeltük, de még mindig jönnek egyébként az üzenetek a 0677-0986-ra, hogy ki milyen csokit kedvel. Örülök, hogy mindenki érintett volt ebben a témában ma, aztán önfeledten lehet harabdálni a kedvenc édességünket, hiszen egész nap a csoki virágnapját ünnepeljük. Jövő héten egyébként kulcsfontosságú lesz majd az SMS számunk, a 0677-0986, hiszen a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra lehet tulajdonképpen most már jó szokásunk szerint páros belépő jegyeket nyerni, sőt a heti nyertesek közül majd valaki megkapja a bérletet pénteken, úgyhogy érdemes figyelni, majd mondom a játék részleteit bővebben. Egyelőre időutazás lesz, 2001-ben megyünk első körben, onnét érkezik Anastasia, a Korin és Groove Armada egyes lágere. Hát 2001 évét sajnos beárnyékolta az amerikai terrortámadás, ugye New York is érintett volt, két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center Iker tornyaiba, amelyek később aztán összeomlottak, egy másik gép a washingtoni Pentagon épületére zuhant, hivatalos adatok szerint 2819-en hunytak el. Próbálta feldolgozni New York ezt a tragédiát, hát nyilván össze is omlott a két torony, annak romjait el kellett takarítani, ez hosszú hónapok munkáját vette igénybe, azóta egyébként a föld alatt a megmaradt emlékekből egy múzeumot hoztak létre, nagyon megrendítő, különben az egyik barátom küldött róla képeket, érdekes módon az egyik torony aljában lévő ilyen mindenféle New York-i dolgot áruló üzlet bizonyos része érintetlen maradt, úgyhogy a mai napig ki vannak állítva a Porita megvásárlásra kínált New Yorkos World Trade Center-es pulóverek, relikviák, de egyébként számtalan dolog látható, igazán megrendítő. Október 14-én átadták a Mária Valéria hitet, ez viszont jó hír Esztergom és Párkány között. Mihály Schumacher megszerezte negyedik Forma 1-es világbajnoki címét a Ferrari csapattal, és közben a Ferencváros nyerte az NB1-et, ez volt a klub 27. bajnoki címe. Hát ezek történtek 2001-ben, Anastasia neve már bőven ismerős volt, ő már akkor régen felbukkant, a 90-es évek vége hozta meg számára az igazi sikert, 2001-ben pedig rá tudott dobni még egy lapáttal, a Boom érkezik majd tőle, aktív az énekesnő a mai napig, elég komoly koncertturnét tart, ami Magyarországot nem érinti, de eléggé körben lövi egyébként hazánkat, úgyhogy ha valaki szeretné őt élőben látni, és egy picit többet költeni, akkor szerintem vonattal, repülőben meg tudja nézni élőben. Aztán majd érkezik a Colin, egy 2001-ben alakult formáció, a Camino Palmero című albumával debütált a formáció a Los Angeles-i stúdióból, alapító tagjai Alex Band és Aaron Camin, aztán még egy albumot adtak ki stílszerűen a Two címűt, és aztán nagyjából ennyi volt az ő pályafutásuk, két album futott ki a kezeik közül, de milyen érdekes, hogy 2001 egyik nagy lenyomata lett a debütáló slágerük, a Wherever You Will Go, amit mindjárt hozok. A végére pedig majd a Groove Armada érkezik hozzánk, egy angol elektronikus zenei formáció, Andy Cato és Tom Findlay alakítja a csapatot. Sok slágerük volt a My Friend-en kívül is, ilyen volt például az At The River vagy az I See You Baby, de nálunk egyébként ez a dal ment nagyot, nagyon jó kis hangulatban hoz majd minket szerintem 2001-ben, ami az egész évre jellemző volt, egy ilyen tompult, de mégis temperamentumos dal érkezik majd tőlük, egészen lehet rám mozizni. Én legalábbis azt szoktam, hogy ilyenkor kikapcsolok mindent, becsukom a szememet, nyilván nem a volán mögött, és úgy visszapróbálok menni az időben, hogy mi minden történt 2001-ben. Tehát tulajdonképpen ez az időutazás lényege. Itt a 98.6 Manna FM-en jön Anastasia.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A hőség egyelőre elmarad, hál' Istennek. A mai nap volt még a legmelegebb, különben a héten, holnaptól már megint frissül egy picit a levegő, 26-25 fokra lehet számítani. A hétvégén aztán egy picit jobban begyújtanak majd. Szombat 29 fokkal, vasárnap 28-al megy majd ragyogó napsütésben. Hát ezek ugye az árnyékban mért értékek, úgyhogy a napon még melegebb lehet, úgyhogy simán lehet a program majd a strandolás. Közben nézem SMS falunkat, 077098-at itt érhető utol, ha valakinek lenne közlendője. A közlekedés vagy valami életre szóló élménye 2011-ből arra is vevő vagyok, hiszen ott folytatódik tovább már is az időutazás. Innét is három nagy sláger érkezik, 2011 nagy slágere, a Sunrise Avenue és a Hollywood Hills, de jó majd Wolf Kati és az Of Monsters and Men is pillanatokon belül. Hát március 11-én 2011-ben a Japánban valamiért legnagyobb 9-es erősségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét, melynek epicentruma 125 kilométerre volt az ország keleti partjaitól. A hatóságok 10 méter magas hullámra vonatkozó cunami riadót rendeltek el, és április 29-én kötött házasságot Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton a londoni Westminsteri apátságban. Az eseményt mintegy 2 milliárd ember követte világszerte, köszönhetően az élőtévés közvetítéseknek. Mi is néztük, apukámmal emlékszem, az RTL adta. A Sunrise Avenue kapja el az év hangulatát 2011-ből, jön az el, hát szerintem a legnagyobb sikerük a Hollywood Hills, pedig egyébként 2002 óta már ők léteztek, egy finn együttesről van szó. Hát zenei stílusok alapvetően a dallamos rockball és a hard rock között mozog. A zenekart 2002-ben Samu Heber alapította, azóta is ő az együttes fő dalszerzője. Eleinte elsősorban koncertekkel igyekeztek megismertetni stílusukat a finn közönséggel, így első kis lemezük is csak 2006-ban jelent meg. Aztán jöttek az első dalok, ezek még úgy viszonylag Finnországban voltak csak nagy-nagy slágerek, és aztán 2011 márciusában jelent meg a zenekar új nagylemez, az Out of Style, melynek első kis lemez dalát, a Hollywood Hills című számot 2011 januárja óta sok rádió játsza, komoly sikereket szerez a zenekarnak, ami a slágerista helyezéseken is nyomon követhető. Magyarországon először 2012. március 6-án koncerteztek a Dürer kertben, aztán 2019. december 2-án jelentették be, hogy 20-ban szétválnak, valamint készülnek egy kis lemezzel és egy utolsó turnéval. Aztán majd Wolf Kati érkezik, és a Szerelem miért múlsz, hát számtalan dalt énekelt már az X-faktoros megjelenése óta Kati, de szerintem ha azt mondjuk, hogy Wolf Kati, akkor mindenki 10-ből 9-en legalább ezt a dalt vágják rá a nevére, ugye ez volt az első nagy sikere az X-faktor után, és ezzel képviselte hazánkat az Eurovízió döntőjében, minden fellépésén követelik tőle ezt a dalt, ő pedig nagy szeretettel elő is adja. És aztán a végére majd az Of Monsters and Men érkezik. Hát ugye Izland egy eléggé különleges hely, különleges hangulatban, nagyon északon vannak, picit szeparálva Európától, úgyhogy ezt a különleges furcsaságot hozza majd a stílusában a Little Talks-al a csapat pillanatokon belül. Ők egyébként 2010-ben alakultak, 2011-ig kellett várni az első nagy-nagy slágerre és albumra, és utána egyébként szépen lépegettek kifelé Izlandról a nemzetközi slágerlisták élére. Ilyen nagy siker volt a Little Talks, benne volt a top 10-ben az európai listákon, valamint Izlandon és Írországban is első lett, és az amerikai Alternative Songs listán is a legjobbnak választották. Ők képviselik tehát 2011-et, most a 98 pontot Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 FM életöröm zenéken, ilyet a Random Trip érkezik, ugye ez egy változó összetételű formáció, mint a neve is mutatja, tulajdonképpen így összeverbúválnak különböző előadókat, és ők tehát félig improvizálva adják elő a dalaikat. A zene benned érkezik pillanatokon belül a programajánlatok után.
1: A zene mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet, kéz a kézben minden rendben, csak mentek a világ ellen.
2: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
3: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
2: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
4: Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet, inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es, 80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhozszállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es, 80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekintető kiállítása.
4: Ez a Manna
2: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
4: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Zene mindig.

a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Ugye vakáció van, és nagyon sok szülő, ha a gyerekekre vigyáz otthon, de szerintem ha véletlenül, ha dolgozni kell, akkor nagyon sokaknál véget ér. Majd nem sokára a munkaidő, hiszen mindjárt délután 4 óra, jó utat kívánok hazafelé. Ha pedig munkában szól a Manna FM, akkor is jó zenékkel leszünk, hiszen az óra sztárjai garantálják majd a jó hangulatot. Roy és Ádám formáció 3 dala érkezik, és aztán majd Olivia Rodrigo is 3-mal rukkol elő, miközben az óra indul az OCD dalával, ez lesz a Verge.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Autódaru, Kossvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
9: Mosógép. Mega árparádé. Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Reklám hangzott el.
12: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Tüntetések voltak Ankarában a NATO csúcs miatt. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. Elfoglalta a helyét a közmédia új ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a Katonai Szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádok miatt 10 000-eket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kansu tartományban egy földcsuszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek.
0: Időjárás.
12: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
6: Már is indítom az újabb órát, hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Rövid ideig nálam egyébként, hiszen az óra sztárjai kapják meg pillanatokon belül. A Roy és Ádám formáció érkezik, akik az idők során egyébként dúból már bőven trióvá váltak. 3 dalt hozok majd tőlük, itt lesz a Trambulin, meg a Péli Barnával közös Feketén a Hófehér, és Olivia Rodrigo is jön majd, aki az utóbbi idők egyik legfelkapottabb sztárja lett, majd róla is mesélek. Az OCD-vel indulunk, már is szól a völgy.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98 Manna FM életörömzenékkel. Jó pihenést kívánok, ha már az a program, hogy jó munkát, abból jut. 0-77-098-at, ez az SMS és Viber számunk, remélem már rég el vagyunk mentve. Várom a közlekedési információkat, én is mondom majd, amit tudok, de szeretem a hallgatói üzenetekkel mindezt kiegészíteni. Közben egyébként abszolút tombol a nyár, is nagyon jó idő lesz a folytatásban is. 26-27 fokos csúcshőmérsékletekkel. Egyébként a hétvége most ragyogó naposnak ígérkezik, és csapadékra egyelőre nem kell számítani. Tegnap azért voltak eléggé komoly esők, rövid ideig tartó klasszikus nyári záporok, zivatarok, hát legalább locsolni nem nagyon kellett a fővárosban is környékén. Az biztos. Mindjárt az óra sztárjai érkeznek, Roy és Ádám három dalát hozom, az Otthon itt van, a Trambulin és a Feketén a Hófehér is érkezik pillanatokon belül. Hát a 90-es évek óta ismerhetjük ennek a formációnak a nevét, ugye Kohánszki Roy és Nagy Ádám a 90-es évek eleje óta zenélnek együtt. A Roy és Ádám formáció a Tramps Klub zenekar felbomlása után vált ki, és az első a Csapból is Infolyok Maxi CD-jük 98 májusában jelent meg. Hát pont akkor kezdtem el rádiózni, úgyhogy kértek is bőven a kívánságműsorokban ezt a dalt. 98 májusában jelent meg, szeptemberben pedig a Tartsd Életben című debütáló albumuk követte, aztán egy évvel később augusztusban már negyedik Csak egy pillanat videóklipjüket forgatták Kerry MacDonald fiatal amerikai rendezővel. Mindeközben olyan felkéréseknek tettek eleget, mint például egy duett Cseráti Zsuzsával az Agy még a tűzből albumán. Közreműködtek Presser Gábor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Remek művén vagy a Hooligans Mesét álmot mámort albumán. 99-2000-ben a zenekar 11 válogatás CD-re került fel slágereivel, úgyhogy eléggé gazdag együttesnek bizonyultak. 2001-ben aztán lehetőséget kaptak a New York-i fellépés alkalmával, hogy a Café Ha nevű időzenés klubban a helyi fekete zenekarral dzsemmeljenek. Az évek folyamán állandó résztvevőivé váltak a kapcsolatkoncerteknek, felléptek a Budai Park színpadon, az akkor még létező Petőfi csarnokban, és be is indották önálló zenei klubjukat is. A zenekar már indulásakor céljaként tűzte ki egyébként az élő hangszeres zene népszerűsítését. A 2000-es évek közepére viszont a duó szembesült azzal a problémával, hogy élőben túl sokat kell támaszkodni a más zenészekre, így Kohánszki Roy basszusgitárt ragadott, és felkérték Csányi Zoltánt, aki a Blackout és több más zenekar tagja, session zenésze, hogy állandó dobosként szálljon be. 2006-tól pedig trió felállásban működik a zenekar. Hát ennyit tudtam meg róluk, megpróbáltam közelebb hozni őket, de hát nyilván annyian nőttünk fel a zenén, meg annyi emlék ugrik be majd egy-egy dal hallatán, hogy nagyon nem is kell egyébként már így bemutatni őket. Az Otthon itt van érkezik tőlük, ami egyébként filmbetétdal is volt, aztán a Trambulin az első nagy siker, és aztán az Ebony and Ivory feldolgozása érkezik a United közreműködésében. Abszolút jól fordítva ez lesz majd a Feketén a Hófehér, ugye eredetileg Paul McCartney és Stevie Wonder énekelték a dalt, ami egyébként pont arra hivatott eredetiben, hogy összehozza a feketéket a fehérekkel és megszüntesse a rasszizmust, állítólag visszafelé sült el a fegyver, tehát nálunk ez itt Magyarországon a Feketén a Hófehérben egy egészen más üzenetet hordoz. Roy és Ádám tehát az éterben három dallal az óra sztárjaként a 98 pontat Manna FM-en.

98.0 FM, SMS-szám a 0-74-098-at, ide jöttnek a közlekedési információk, hogy ha bárkinek valami kérdése lenne, a legjobb tudásom szerint próbálom majd megválaszolni. Érdemes nagy sétákat tenni, végre nincs ez a tikasztó meleg, úgyhogy érdemes egy picit fellazítani magunkat, legalább most már levegőt is lehet kapni. Már is Olivia Rodrigo érkezik három dallal, a nagy slágerrel indulunk, az ezt majd Driver's License, de hozok majd még kettő sláger tőle. Hát ugye ez a dal, amelyre megismerte egy csapásra a világ a nevét, 2021. január 8-án jött ki, későbbi szól bemutatkozó nagy lemezének egyik dalaként. A dalt Rodrigo és a producer Don Negro írták, témája szerelmi csalódás és az ezt követő érzelmek. Műfaja indie pop, bedroom pop és power pop, stílusa jellemzően minimalista. A kiadás napján megrend egy hivatalos videoklip is az énekesnő YouTube csatornáján, és tényleg mindenki megismerte. Olivia Rodrigo egyébként gyereksztár volt, tehát tulajdonképpen sokkal hamarabb ismertük őt meg színésznőként, mint énekesnőként, de aztán a Driver's License meghozta számára a várva várt sikert. Egyébként az Egyesült Államokból érkezik hozzánk. Nagy-nagy szerepe a Paige Olvera volt a Bizarre World című sorozatban, ez 2016 és 19 között futott, és aztán Nini Salazar Roberts a Disney Plus-on futó High School Musicalben is a nagy szerepe volt. 2020-ban kötött lemezszerződést az Interscope-pal és a Geffen Record-dal, és így jelent meg 2021. januárjában a Driver's License. Egyébként nagyon fiatal énekesnőről van szó, 2003. február 20-án született a kaliforniai Temecula-ban. Apja oldalán filipino, anya oldalán német és ír származású. 6 évesen kezdett el színjátszó és énekórákat venni, illetve játszott iskolai előadásokban is. Rodrigo először egyébként egy Old Navy reklámban szerepelt, színészként pedig 2015-ben debütált. 2021-ben jött a nagy szerződés, és aztán a Driver's License elismerő kritikákat kapott, és kétszer is megdöntötte a Spotify napi hallgatottsági rekordját, ugye, hogyha karácsonyi dalokat nem számítjuk. Január 11-én világszerte 15,7 millió lejátszást ért el, másnap ezt múlta felül, amikor 17 millió lejátszást jegyzett. A Driver's License első helyen debütált a Billboard Hot 100-as listán, továbbá első helyre került Ausztráliában, Írországban, Új-Zélandon, Hollandiában, Norvégiában és az Egyesült Királyságban is. Április 1-én kiadta második kislemezét, a Deja Vu-t, ami ugyanúgy, mint elődje, világszerte sikereket aratott, aztán április 13-án jelentette be, hogy május 21-én debütál első albuma, a Soul. A harmadik kislemez május 15-én jelent meg, ami a Good For You névre hallgat. Igazából már is három dalt hozok tőle is, hát sok mindenről szó esett. Nyilván egy Olivia Rodrigo hármasból kiadhatatlan a Driver's License, amit egyébként nagyon sokan újra énekeltek. Például kulcsfontosságú szerepet kapott a Dinasztia című sorozatban, ahol a főszereplőnő újból énekelte, ő egyébként nagy barátnő is Olivia Rodrigoval. Aztán majd érkezik a Drop Dead, ami az újabbak közül jön, és a nagy visszatérés a Driver's License utáni második sláger jön majd be harmadikként, az lesz a Good For You. Itt a 98.6 Manna FM-en, ahol tehát a fősztárunk, az órasztárja Olivia Rodrigo. Jó szórakozást az életörömzenékhez is, ha lenne hazafelé közlekedési információ, miközben szól az Olivia Rodrigo ármas, azt is szívesen veszem. SMS és Viber számunk hozzá 0-77-098-at.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, már is egy EDM duo érkezik, a Chainsmokers, akik elég szépen viszik ezt a stílust most már évek óta. Van, hogy egyébként közreműködőkkel muzsikálnak, és van, hogy csak úgy kútfőből állnak elő a stúdióból nagy-nagy slágerekkel, úgy általában egyébként a nyár nagy slágereik mindig a Chainsmokers köthetők. A segítségükkel utazunk egy picit, mindjárt jön a Paris. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the town. A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére. A Balatonon járok, enyém a világ. A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenészek programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Kanák című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az April B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó April B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely már a közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. István Dániel mára búcsúzik, jó kis délutánunk volt. A jövőjét is izgi lesz, hiszen óránként lehet majd páros belépőjegyet nyerni tőlem az összművészeti fesztiválra, a művészetek völgyébe. Most már jó néhány éve nálunk lehet megszerezni oda a belépőjegyeket, úgyhogy remélem, hogy majd a jövő héten is felkeltjük a Manna FM hallgatóinak érdeklődését. Addig is jó műsorok szólnak és maradnak az életöröm zenék is, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzájuk.
1: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
2: Járok, enyém a világ.
1: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
8: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Reklám hangzott el.
9: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Csütörtökig lehet módosítani a felsőoktatási jelentkezést. Marad a napos idő, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Elfoglalta helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly 2023-tól töltötte be ezt a pozíciót, emellett az igazgatóság tagja is volt. Kapitány István a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételiben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el.
3: Időjárás.
9: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
5: Manna Hits.

Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted tornásul. God loves you, and he's going to come through.

0: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
2: How y'all doing this evening?

0: és az élet összejön neked.
1: Manna Hit.
2: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hi, I'm Ozzy.
4: And I'm Roxanne.
3: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
5: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak Gyömrőn. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester szerint az akkori városvezetés nem tett semmit, és a korábbi vizsgálati dokumentumok is eltűntek. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a környezetvédelmi hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum vezetője, alapítója, megálmodója, és a többekkel együtt természetesen, de a működtetője is. Vele beszélgetünk ma. Szia, Ildikó!
1: Szia, Ildikó! Én is köszöntelek téged, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És mindjárt egy pár szót mondanék rólad, hogy a hallgatók úgy be tudják azonosítani, hogy ma tulajdonképpen kivel is beszélgetünk. Szakmai tapasztalatod az általános bőrgyógyászattól, a gyermekbőrgyógyászaton keresztül az orvos esztétikai beavatkozásig terjed, és fontos számodra az, hogy a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektessél, és a természetes eredmény áll a középpontban. Ez szerintem nagyon lényeges dolog, hogy a természetes eredmény áll valakinek a középpontban, mert azért ezt általánosságban pont a bőrgyógyászatról nem mondhatjuk el.
2: Sok kolléga nem esik túlzásokba, mert hogy ugye ez a ne árts alapelv, amit így orvosként követünk.
0: Az az alapelv, amit ilyenkor az orvosok követnek, azt gondoljuk mi hétköznapi emberek, hogy ez mindig a minimum, amivel egy orvos létezik és dolgozik, de közben meg nagyon sokszor mi úgy éljük meg, hogy mégiscsak van egy, hogy ez fáj, hogy ezt fel kell vágni, hogy ez a be kell szúrni, és függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy ez pont, hogy értünk, történik, ez mégis nehéz lehet kibalanszírozni. És én már voltam nálad, mi találkoztunk többször, azért köztünk van egy jó barátság, ezt elárulom a hallgató kedvéért, és volt olyan, amikor engem szúrtál meg valamilyen oknál fogva, és Ildikó mindig, ne haragudj, ez most egy kicsit fájni fog, ne haragudj, bocsánat. És ez annyira jól esik.
2: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy igyekszem úgy adni például az érzéstelenítőt, hogy az első szúrás után már egy pici lidokaint betolok, hogy a következő már ne fájjon. A másik, amit én nagyon fontosnak tartok, és például a gyerekeimnek is mindig megmondtam, hogy igen, ez fájni fog, de csak egy picit, és azért fáj, hogy elérjük azt az eredményt, amit szeretnénk.
1: Az orvoslás az egy érdekes dolog, mert még ha tényleg az orvossal kialakul egy jó kapcsolat, még akkor is ugye megvan az emberben az a félsz, hogy ha mennem kell hozzá, akkor vajon milyen eredmény fog születni, annak mi lesz a következménye, egyáltalán gyógyszert kapok, vagy valami komolyabb beavatkozásra van szükség, tehát ez megmarad a páciensben, és ez nagyon jó, amikor az ember tényleg oda megy valahova, és akkor elkezdik egy kicsit ugye a benne levő stresszt így lefele vinni, azzal, hogy van egy nyugodt hang, van egy esztétikus környezet.
0: Még van egy olyan megnyugtató folyamata ennek. Igen, mert Ildikó elmondja, hogy mi fog vele történni, és azt szerintem az nagyon fontos.
1: Igen.
2: Igen, meg ráadásul a mi rendelőnk az nem egy ilyen magasfényű fehér bútorokkal berendezett tökster, hanem nagyon kellemes szürke, rózsaszín, barna árnyalatokban játszik maga a rendelő berendezése, mert hogy én azt szerettem volna, hogyha itt töltünk mondjuk 8-10 órát egy nap, akkor érezzük jól magunkat, ne égjen ki a szemem ettől a magasfényű bútorlaptól, és ha bejön a páciens, akkor neki álljon görcsbe a gyomra, hanem tényleg el tudjon lazulni, és egyébként pedig ez egy bizalmi kérdés, tehát, hogy az ember kihez fordul, milyen orvoshoz megy, és oda visszamegye utána.
1: Hát ez egy nagyon lényeges kérdés.
0: Minek utána a podcast a könyvekről szól, ezért mindig újra és újra visszakanyarodunk függetlenül attól, hogy milyen foglalkozása van a vendégünknek, de hogyha egy orvossal beszélgetünk, akkor a könyvekkel kapcsolatban nem elhanyagolható az, hogy tudjuk, hogy egy orvostan hallgató szerintem mondjuk a jogászok mellett talán az, aki a legtöbb könyvet kell, hogy kiolvassa, mármint tankönyvet. és azok nem néhány oldalas könyvek, úgyhogy itt a könyvekhez való viszonyodat akár ketté is bonthatjuk, hogy vannak a tankönyvek, amik ijesztőek tudnak lenni, aztán nyilván ebből kérdést csinálunk, hogy mennyire voltak azok, meg vannak azok a könyvek, a szép irodalom, ami az embernek az egyéniségéhez, a gondolkodás módjához, az önmagával való találkozáshoz hozzásegítették, vagy elvezették.
2: Hát igen, ezek azért elég összefüggenek, de nyilván külön tudjuk választani, hogy mi az, ami kikapcsolja az agyamat, és mi az, ami viszont a szakmához kell, meg egyáltalán a személyes érdeklődésemhez. És én ráadásul azt gondolom, hogy ahhoz, hogy azt a mennyiségű anyagot be tudjuk emelni az orvosegyetem alatt, meg utána a szakvizsgára készülésre, vagy még utána a szinten tartáshoz, ahhoz az azt megelőző 18 évben azért elég sok könyvvel kell találkoznunk.
0: Hogyha azt mondom, hogy első könyv, vagy a kedvenc könyv, mi az első, ami beugrik?
2: Hát, ha azt kérdezed, hogy első könyv, akkor mindig az apukám ugrik be, aki azt mondta, hogy már rosszul volt Zák Zoltán Három Nyúl című versét.
0: A mai napig tudod, kívülről fogadjunk.
2: Igen, de el nem mondom.
0: De hogyha elkezdeném, folytatnád?
2: Tudnám simán folytatni, igen. És ez még ebben az A5-ös, kemény, fedeles, hajtogatós könyvben volt. És én ezt 3 évesen tudtam kívülről, mert hogy mindig ezt kellett olvasni nekem. Úgyhogy amikor a gyerekeimnek megpróbáltam ezt átadni, ugye 3 nyúl ugyanabban a kiadásban, apukám belépett a nappaliba, és azt mondja, úristen,
0: idővihar.
2: Megint azok a 3 nyulak. Úgy ültök ott, mint az urak.
0: Jaj, de mennyire jó erre visszagondolni, nem? Tehát, hogyha a könyvekről beszélgetünk, és a könyvélményekről, akkor az a komfort és biztonságérzet, amit egy-egy ilyen mesekönyv tudott adni gyerekkorunkban, az visszajön. Úgyhogy azok a gondolkodók, akik azt mondják, hogy valahogy nyugtasd meg magad, ha negatív gondolataid vannak, tudod, hogy váltsd át, pozitívra fordítsd meg, stb., akkor lehet, hogy elég egy ilyen élményre visszagondolni, vagy elkezdeni mondani magunkban például a 3 nyulakat.
2: Igen, igen, igen, és tényleg ahány kisgyerek volt a környezetemben, és elmentem hozzájuk, megláttam mondjuk ugye ezt a kemény kötéses könyvet a polcon, az mindig olyan nagyon jó érzés volt számomra, hogy na, van egy közös pontunk.
1: És utána kamaszként?
2: Kamaszként ilyen meghatározó könyv. Én egy nagyon kíváncsi kamasz voltam, és ugye vidéken éltünk, hosszú-hosszú nyári szünet, én végigolvastam a könyvespolc összes könyvét, a könyvtárnak az összes létező korosztályomnak megfelelő könyvét mindig kiolvastam. Ha elfogyott, akkor rejtvényt fejtettem, de most, hogyha valamit így elő kéne venni, akkor én azt gondolom, hogy a Tündér Lala volt egy olyan meghatározó élmény számomra. Meg hát nyilván a Pöttyös könyvek, de valamiért most így a Tündér Lala az, ami nekem így előjön.
1: Nagyon érdekes, mert a Tündér Lala, a Pöttyös könyvek, a Csíkos könyvek, az nagyon-nagyon sok beszélgetésben egyébként úgy jön elő, hogy az egy meghatározó élmény volt. Volt olyan férfi is, akinek egyébként a Csíkos könyvek azok meghatározóak voltak, vagy például a Tündér Lala.
0: Biztos vagy benne, hogy az az illető jobban érti a nőket, vagy jobban ért a nők nyelvén, hogy olvasott ilyen könyveket.
2: Az biztos, hát, ezek lányregények ugye voltak.
1: Jó, de szerintem ő azért, mert húgai voltak, tehát ezért volt talán ez, de fontosak szerintem az embernek a személyiség fejlődésében is az, hogy milyen könyvek, vagy milyen benyomások érik, és mi volt az, ami téged az orvosi pályára vitt?
2: Hát biztos, hogy nem könyv.
0: Az nem baj.
2: Még általánosban, 8-ban kaptunk egy, de lehet, hogy 7. fél évében, egy fiatal biológia földrajz tanárt, és akkora lelkesedéssel mesélt a genetikáról, hogy én ott eldöntöttem, hogy jó, hát akkor én genetikus leszek. Hát nem az lettem, de talán ez volt az első, amikor úgy tényleg úgy gondoltam, hogy jó, akkor legyen egy olyan gimnázium, ahonnan majd tényleg jó eséllyel tovább lehet tanulni az orvosin, meg hát az én anyukám mindig azt mondta, hogy belőled orvos lesz.
0: Aha. És úgy is lett.
1: És úgy is lett.
2: Hát igen. Igen, bár nem rendes orvos, akinek fonendoszkóp lóg a nyakában, hanem egy bőrgyógyász, aki dermatoszkóppal szaladgál, de orvos lett.
0: Miért pont a bőrgyógyászat?
2: mert ez érdekelt, ez fogott meg. Nagyon-nagyon érdekes az, hogy egy piros pötty mögött adott esetben milyen belgyógyászati betegség bújik meg. A bőr az egy nagyon összetett szerv, az egy immunszerv is, nyilván reagál az UV-sugárzásra, egy csomó mindenre, illetve nagyon-nagyon sok mindent el tud mondani, hogyha ha értjük a nyelvét a belgyógyászati állapotunkról.
1: A könyvekről beszélgetünk, nyilván nagyon sok szakmai könyvet olvasol el, mert ugye lépést kell tartani a tudomány fejlődésével. De ha nem szakkönyveket olvasol, akkor melyek azok a szépirodalmi könyvek, amelyek téged elrepítenek egy másik dimenzióba, és kiszakítanak a mindennapoknak a taposó malmából?
2: Hát, hogyha a jelen életemet nézem, akkor ugye van a szakmám, amivel lépést kell tartani, van 3 gyerekem, 2 kutyám, 1 férjem és egy családi házam. Igen,
0: akkor
2: kevés.
0: Csináljuk a matekot, ugye? És akkor darabszámra milyen ki.
2: De hát igen, kevés időm marad olvasni, és őszintén megvallom, amikor olvasok, akkor nem egy jókaira vágyom, hanem tényleg olyanra, ami kikapcsol, ami egy kicsit elvisz egy másik izgalmas világba, egy kalandregényt például, vagy én nagyon szeretem a Ken Follett könyveket, vagy ugye a Bernini imádatomat, az sajnálom, de Dan Brown alapozta meg. És nem pedig a gimis művészet történet órák.
0: A lényeg, hogy célba ért a dolog.
2: Igen. Illetve nagyon-nagyon szeretem a skandináv regényeket.
0: Hogy találkoztál a skandináv regényekkel?
1: Most nagyon nagy kultusza van egyébként, érdekes módon.
0: De szerintem neked ez korábbról van.
2: Nekem tetszik a stílusa, meg mi éltünk kint fél évet Svédországban, amikor a nagyfiam még pici volt, ugye a férjem kint dolgozott egy fél évet, és beleláttam az ő életükbe. Tehát innentől értem az IKEA stílust, értem, hogy hogyan is áll föl egy ilyen skandináv regény. Nekem tetszik ez a picit vontatottabb, de a végén tutira van egy csavar felépítésű könyve.
0: Van kedvenced közülük?
2: Tudtam, hogy megkérdezed. Ha ki kellene emelnem egyet a skandináv regények közül, akkor a 100 éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt, talán ez volt az első, amit olvastam, és megragadott.
0: Mondjuk elég beszédes a címe.
2: Hát ezért vettem le a polcról.
0: Aha, a címe miatt. Igen. És olyan, mint amilyen a címe?
2: Igen. Gyakorlatilag lelép az öreg otthonból az idős úr, mert hogy ő még élni akar. És hát milyen igaza van?
0: Az mennyire jó pofa.
2: Igen.
1: Úgy tudom, hogy ezt meg is filmesítették.
2: Igen, bár én, hogyha olvasok egy könyvet, akkor nem szoktam megnézni utána a filmet. Fordítva igen, hogy film után elolvasok egy könyvet, de bennem mindig, ugye, meg hát gondolom másokban is, felépül egy elképzelt világ arról a könyvről, és nekem a film az mindig csalódás.
0: Szembe megy a saját fantázia világunkkal, igen. És akkor keletkezik ott egy furcsa kis zavar, és az ember úgy elveszti az élménynek a fényességét, talán valami ilyesmi.
2: Igen, elvesz valamit abból, amit te gondoltál, és esetleg tovább játszottad még az agyadban.
1: És ha most visszamegyünk kicsit az iskolás éveidre, ugye ott voltak olyan kötelező olvasmányok, amikből nagyon sokat megfilmesítettek. Azokat a filmeket sem nézted meg?
2: Szerintem ott döntöttem el, hogy nem nézek meg többet könyv után filmet, mondjuk az Egri csillagok. Nekem az tetszett. Meg ugye én vagyok az az UFO, akinek tetszett a Kőszívű ember fia is, de az Egri csillagokat megnéztem utána a filmen, és pont az a rész maradt ki a filmből, ami nekem a kedvencem volt, ugye amikor elmennek Török Bálintot kiszabadítani Törökországban, és az nyilván az nem egy filmes téma, biztos nem olyan pörgős, de nekem az ott egy nagyon kardinális rész volt a könyvből.
0: A Kőszívű ember fiaiban mi volt a legfontosabb pont? Tehát, hogyha beszélgetünk most a vagyok őszívő ember fiairól, hagyok egy kis időt, hogy előbányázta az agyad azokat a képeket, mondatokat, ami a legkedvesebb számodra. Mi volt az? Látom, hogy eszedbe is jutott.
2: Én nagyon szerettem, amikor visszafordultak ugye a katonák, ez a Nyergely fordulj jelszóval.
0: Amit mostanában különösen szeretünk?
2: Igen. És ami még engem nagyon-nagyon megfogott, az ugye a Jenőnek az önfeláldozása. Uh-huh. Hogy ő, aki ugye egyedül áll, egy egyszerű névrontásból feláldozta magát a bátyjáért.
0: Mit ad a kötelező irodalom szerinted ezen keresztül? Nyilván azoknak, akik szeretik, vagy akik be tudták fogadni, mert azért ezek nem könnyű olvasmányok, főleg nem egy gyerek számára, vagy egy kis kamasznak.
2: Hát ugye nagyon sokan nem szeretik a kötelezőt elolvasni, mert hát
0: eleve semmit nem szeretik, amit igen.
2: Tehát, és ugye már az én időmben és gimiben volt a kötelezők röviden, ami így szépen gyorsan összefoglalta ugye előző nap, hogy miket kell tudni a dolgozatra. Viszont én azt gondolom, hogy ezek a kötelező olvasmányok fontos dolgok, mert hogy adnak egy olyan műveltséget annak a korosztálynak, amiről utána mondjuk 30 év múlva tudnak beszélgetni, hogy te vajon szeretted, vagy ha nem, akkor miért nem szeretted, és ugyanazt
0: hát, egyfajta gondolkodás
2: élményt, igen, és a gondolkodásmódot, igen, ezt szerettem volna még mondani, hogy úgy egységesít.
1: Feltétlenül azoknak a könyveknek kell kötelezőnek lenni ma, mondjuk a te legkisebb gyermeket számára, mint ami volt mondjuk neked gyerekkorodban, vagy mondjuk amit én velem olvastottak kötelezőnek? Te ezzel egyetértesz?
2: Nem, én ezzel abszolút nem értek egyet, sőt, én őszintén bevallom, hogy például az Egri csillagokat, vagy talán a Pál utcai fiúkat is az én gyerekeim hangoskönyvben hallgatták meg, mert nem ment másképp, tehát nem fogta meg olyan szinten a gyerekeimet, hogy olvassa. Uh-huh. Nem is a Pál utcai fiúkat mondta most a középső gyerekem, hanem a Légy jó, mint halálig.
1: Légy jó, mint halálig.
2: Elkezdte olvasni, nem mondom ki, mit mondott a könyvre, de aztán mondta, hogy jó, van belőle hangos könyv.
0: Jó,
2: és
0: de a
2: akkor
0: hangos
2: azt
0: könyv az
2: így legózás közben meghallgatta.
0: De az oké, mert az első betűtől az utolsóig felolvassák.
2: Igen.
0: Tehát ugye ez nem egy kerülő út, hanem inkább csak azt mondom, hogy egy olyan tabletta, amin van ez a nyeléskönnyítő cukorbevonat.
2: Pontosan így van, és egyébként meg nekik ez nagyon lassú, nagyon vontató, teljesen más világban
0: játszódik. A szóhasználat.
2: Nem is értik, igen, miről van szó, igen, benne. Nem tudom, mit lenne jó nekik olvasni, de az, hogyha mondjuk a magyar tanárok kapnának egy nagyobb merítési uh-huh. tárat, akkor biztos, hogy sokkal inkább találnának olyan könyveket, ami őket leköti. Például a nagyfiam, ő 8 osztályos gimnáziumba járt, és nem volt kötelező, de ugye ők tanultak latin örökséget, mitológiát, és van ez a Percy Jackson sorozat.
0: Igen.
2: És imádta, alig várta, hogy megjelenjen a következő uh-huh. rész, és csak egy ajánlás volt a magyar tanártól, de mitológiából bármikor kenterbe ver. Tehát mindent tud.
1: Hát ez is ugye nagyon sokszor felmerül, hogy a mai oktatási rendszeren ilyen szempontból is érdemes lenne egy kis ráncfelvarrást csinálni,
2: igen,
1: ha már ugye maradunk itt a bőgyógyászati kérdéseknél, mert a mai fiatalok sokkal pörgősebb életet élnek, nem erre a vontatott témára vannak felépülve, vagy mint amit mi még elolvastunk, bár megmondom őszintén,
0: nekünk is,
1: hogy nekünk is volt egy-kettő olyan, amire azt mondtuk, hogy bárcsak már érnénk a végére.
2: Igen.
1: De reméljük, hogy majd ebben is lesz valami változás.
2: Igen, meg ők teljesen másra reagálnak. Én például, most ez tudom, nem könyv, hanem egy filmes élmény, akkora szeretettel ültettem le a nagyfiamat annak idején a VUK elé, hogy hát nézzük meg, ez tök jó. És egyszer csak azt láttam, hogy így potyognak a könnyei, és mondta, hogy ezt kapcsoljuk ki. Tehát, hogy ebben meghalnak a VUK-nak a szülei. És hogy ezt ő nem tudta akkor ott feldolgozni, mert mi szerintem bele se gondoltunk akkor, és még 10 év múlva is mondta, hogy hát el kéne olvasni, és ez az, amiben meghalnak a szülei? Biztos, hogy nem.
0: Uh-huh. Ezzel azért tudok nagyon egyetérteni, mert én a Vukot moziban láttam, és nyilván sokkal-sokkal idősebb vagyok, mint a te nagyfiad, de soha nem fogom elfelejteni, és nézd, mindjárt sírva fakadok, amikor ugye ráközelít a kamera idézőjében, tehát úgy van megrajzolva, ott ül egyedül, és azt mondja, hogy kicsi vagyok, éhes vagyok, segítsetek Vuknak, a kis rókának. Hát azt hittem, hogy ott meghalok.
2: Igen.
0: És egyébként most is, tehát abban minden árvaság és elhagyatottság is magára hagyott a fájdalma benne van, nem csak gyerekként, hanem onnantól kezdve így nézel az állatokra is, akik utcán vannak, vagy nincs gazdiuk, vagy nincs családjuk. Hát szóval, azért ez nehéz.
2: Igen, és ugye Vukot Karak a nagybátyja mentette meg, tehát az én fiam például onnantól kezdve görcsösen ragaszkodott a nagybátyjához.
0: Tényleg?
2: Igen.
1: Még jó, hogy volt neki.
2: Igen.
1: Mert ugye azért ahhoz az kellett, hogy legyen.
2: Igen.
0: Azt is tudni kell, hogy te mindig együtt tanulsz a gyerekeiddel, úgyhogy te aztán kapsz tankönyvet bőven, még most is. Nem volt elég az orvos egyet. Itt van ez is.
2: Szerencsére csak az egyikkel kell együtt tanulnom, aki igényli ezt, de... Igen, azért azóta több kötelező olvasmányt újraolvastam.
1: Hát ezt akartam, ide akartam kiukadni.
0: Akkor te szeretsz tanulni.
2: Én nagyon szeretek tanulni, és én szeretek tudni. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy az én gyerekeim is tudni szeretnek, nem feltétlen tanulni, de az a tudás, az számukra is egy érték.
0: Én is mindig azt mondom, hogy én nem a papírt szeretem, vagy nem a végzettséget, hanem a tudást.
2: Igen.
1: Jó, hát nyilván látnak egy példát is.
2: Igen, szegények terheltek, igen. A férjem nem tud csak 100%-os teszteket írni, úgyhogy szegények ebben nőttek fel.
1: Hát nem irigylem őket, de ebben van egy kis tapasztalatom, hogy ez hogy hat
0: a maximalizmus.
1: A gyerek,
0: itt vagy
1: igen,
0: te.
1: Igen,
0: itt vagy
1: te. Igen. Nekem már felnőtt gyerekeim vannak, tehát a reakciókat látom, és időnként a véleményt is hallom ezzel kapcsolatban, de nincs lelkiismeret fordulásom.

0: És lehet, hogy azt mondjuk a felnőtteknek, hogyha egy kicsit ki akarnak kapcsolódni, akkor molyolás, keresztrejtvényezés, délutáni pihenés vagy vezetés közben hallgassák meg a Külszívember fiait hangos könyvben.
1: Egyébként igen, én ezt szoktam csinálni, ha hosszú úton vezetek, hogy podcastot vagy hangos könyvet hallgatok, mert jobban tudok koncentrálni, és eltereli a gondolatokat.
2: Igen. Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A mai epizód vendége volt a dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum alapítója, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Folytatódik a szúnyogírtás a héten. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: 1956 után 70 évvel, szimbolikusan 19:56-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter történelmi napnak nevezte a mait, hozzátéve, hogy a hazugságok korszaka ezzel végleg lezárult. Délután elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható. A hírszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése és az átállás alatt a sportközvetítések, így a labdarúgó világbajnokság meccsei is zavartalanul folytatódnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejtették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer a méhekre, az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezővel, mondhatnám azt szinte már az utazási rovat állandó szereplőjével. Ugye Maldív-szigeteken voltunk, illetve most jelen pillanatban Sri Lankán vagyunk, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy minden helyszínről jelentkezünk majd. Úgymond, hát idézőjelben élőben nyilván nem tudunk tökéletesen élőben jelentkezni, de hogy a helyszínről, hogy ezt a hangulatot minél autentikusabban tudjuk átadni a hallgatóink számára. Úgyhogy Sri Lankával folytatjuk. Ugye előző adás, három adásunkban beszélgettünk a Maldív-szigetekről, és most, mivel éppen Sri Lankán vagyunk, így ezzel fogjuk folytatni. Hát itt bőven van miről beszélni, de mindjárt bele is csapunk. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: No, induljunk onnan, hogy ugye Negombó volt a legelső. Most azt elárulom a hallgatónak, hogy már onnan eljöttünk, tehát már nem Negombóban vagyunk, de még itt vagyunk az óceánparton egyébként. Negombótól induljunk. Mit lehet tudni erről a városról, miről híres, miért vonzza, mitől vonzza a turistákat?
2: Hát azt kell róla tudni, hogy általában ide érkezik mindenki, ahogy annak idején a portugálok is ide érkeztek. Most az európai turistáknak az érkezőhelye, illetve itt gyülekezőhelye, itt nyaralnak a legtöbben Európából, és innen indulnak az ország belseje felé körutakra. Annak idején, ahogy említettem is, a portugálok érkeztek ide, és meghonosították a kereszténységet, tehát Sri Lankán belül nagyrészt ez a keresztény Sri Lanka, azt lehet mondani, hogy nagyon sok templomot láttunk mi is, az emberek nagyon komolyan veszik a vallást itt, tehát gyakorolják, ahogy mondtam is, és a nagyon sokaknak a nevében a mai napig benne vannak a portugál nevek, tehát a Pereirák itt vannak, a Fernándók, és boldogan viselik az évszázadok óta megkapott nevet, úgyhogy ez egy érdekessége, tehát ezt kell tudni nagyjából Negombóról.
1: Meg az is ugye érdekes, hogy aki először érkezik Sri Lankára, és ugye van egy olyan tudása, hogy ez egy nagyon spirituális ország, elsősorban a buddhizmus jut eszébe, és emlékszem, hogy én is, amikor megérkeztünk, és kiszen megláttam az első keresztet, és nem is tudom, Szűz Mária szobrot, vagy valami szent szobrot, akkor így meglepődtem, hogy micsoda, hát itt nem a buddhizmus az, ami nagyon elterjedt.
2: Igen, minden sarkon, vagy legalábbis minden második sarkon, Szűz Mária szobor, Krisztus szobor, nagy keresztek, kis keresztek, van minden, templomok, ugye nagyon szép keresztény templomok, szép nagyok is. Azért láttunk sztúpákat is, azzal is kezdtünk mindjárt az elején, de alapvetően az országnak ezen a felén a kereszténység uralkodó.
1: Beszéljünk egy picit arról is, még maradva egy gondolat erejéig csupán Negombóban, hogy mi az, amit érdemes itt megnézni az ide érkező turistának, mi az, amiben érdemes mindenképpen bele kóstolnia, úgymond, hogy egy kicsit ezt a Sri Lankai hangulatot átvegye.
2: Hát mindenképpen, amit említettünk, ugye a kereszténységnek a relikviái, templomai. Van azért egy-két buddhista szentély is, amit mondtam, illetve amit még feltétlenül meg kell nézni, ugye a halpiacon túl, ami egy nagy élmény, készüljünk fel rá.
1: Igen. A szagok is, az illatok is.
2: Az illatok átható ereje, igen.
1: Szóval aki nem szereti a halat, az nem menjen a közelébe.
2: Nem menjen oda, mert szárított, többféle halpiacok is van, pont a szárított halpiacnál voltunk. De itt folyik el a Dutch-kanálnak egy része, amit tudni kell, hogy a holland időszak az volt a második, a Sri Lanka meghódítása, meghódítóinak az életében, és a hollandok lehetővé tették, hogy az egészen Kolombótól indult, tehát nagyon-nagyon sok 10 kilométeren keresztül az árukat, amit ugye kiraboltak az országból, azt vízi úton tudják a nagyhajókhoz vinni egészen Kolombóig, ez nagyjából egy olyan 60 kilométeres távolság a két város között, és ez az úgynevezett Dutch-kanál az, ami ezt lehetővé tette, hogy ezen a területen rá tudtak csatlakozni a tengeri hajózásra is.
1: Igen, és azt érdemes elmondani egyrészt a hallgatóknak, hogy a YouTube csatornákon láthatják ezt a beszélgetést és képekkel lefedve, tehát egy podcast jelleggel úgymond, de hogy itt, ahogy lenéztünk ugye a hídról, itt ez egy ilyen szűk folyó, és mind a két oldalon lakások vannak, tehát ott laknak emberek.
2: Igen, igen, ez egy felkapott terület, hasznos is nekik, tehát a közlekedés szempontjából nyilván a mai napig üzemel, tehát ellátja a funkcióját. Hát nem abban az értelemben, mint akkor, de ugye vitték ki a gumit, a fahéjat, a különböző gyümölcsöket, hát amit ugye kivittek az országból, akkor arra használták. Most inkább közlekedésre, kisebb, nagyobb szállításokra. Tehát azért a szállítmányozás ma már azért lényegesen nagyobb cipőbe jár, hogyha majd beszélünk erről, azért de használják is valóban.
1: Szerintem akkor ezzel fogjuk folytatni a zene után, a szállítmányozással jövünk is, visszatartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szetler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Sri Lankán, az óceán partján ülünk, és ehhez mérten természetesen a témánk is Sri Lanka. Aki hallgatott minket a zene előtt is, ő már tudhatja, ugye Negombo volt, ahonnan indultunk. Tehát ahova ugye érkezik a repülő, aki Sri Lankába érkezik, de Gombóba érkeztünk, most teljesen elbizonytalanodtam. Kolombó volt a...
2: Gyakorlatilag a két város között van a nemzetközi reptér, tehát ha kijövünk a főúton, akkor jobbra elmegyünk Kolombó felé, balra Negombo felé, tehát az egyik 25, másik 35 kilométerre van.
1: Tehát azért kavarodtam én is össze, akkor ezt most mondom a hallgatóknak, hogy csak azért nem jut, egyrészt már nem Negombóba vagyunk, másrészt olyan sok város látogattunk meg, hogy már nem is tudom pontosan, hol szálltunk le, amit tudom, hogy visszafele a kolombói reptérre megyünk majd, és onnan repülünk Budapestre. No, a szállítmányozásnál hagytuk abba, ugye a Dacskanáról beszélgettünk, és mondtad, hogy a szállítmányozás azért már sokkal nagyobb ívű, úgymond, mint annó volt.
2: Persze, természetesen, tehát a régi kikötőt is használják Kolombóban, és többször laktam ott egy szállodában, rá lehet látni, de hát nyilván nagy üzemés. Hát ugye a tengerhajózás egyik központja itt, tehát azt látjuk, hogy lehet látni egyébként az óceánjárókat is, ahogy az ember leül, ha van úgy ideje. Most is, ahol vagyunk itt Kalutarán, nem messze Kolombótól egy 30-35 kilométerre, itt is, ha az ember leül, akkor látja, hogy az óceánjárók mennek el egymás után, itt az útvonala van, nem messze, és természetesen Kolombóban is kikötnek, és hatalmas a kikötő már, tehát azért nem ilyen kis inci-finci csatorna méretűek a szállítások, hanem hát komoly nemzetközi kikötő van ott.
1: Beszéljünk arról is, hogy itt az itteni nép most nem, nyilván nem Negombo, meg nem Kalutara, meg nem Kolombo, hanem úgy egyáltalán Sri Lankán a megélhetés első számú, mi az első számú megélhetési forrás. Tehát a turizmus az nyilván, nem tudom, hogy ez mennyire első számú.
2: A turizmus az óriási jelentőséggel bír az országban, most éppen megfeneklett ugye az ismert helyzet miatt, tehát tudjuk, hogy a Közel-Keleten most óriási probléma van, és ahogy láttuk a Maldív-szigeteken, hogy tömegesek a törlések, és az egy lényegesen népszerűbb, hogy úgy mondjam, az a desztináció, de Sri Lankán meg még inkább nagyon érinti. Pont most beszéltem az egyik kollégával, és hát különösen a kisebb cégeket teljesen tacsra teszi, hogy úgy mondjam, hazavágja. Tehát most is, ahol vagyunk, egy óriási szállodában vagyunk, és azért meg lehet számolni, hogy hány utas van. Hát a nagyon érinti igen őket. A turizmus az egyik, a legfontosabb. Kolombó, pénzügyi központ, IT központ, tehát a lakosságnak gyakorlatilag majdnem hát egy 25%-a ott él, és már ilyen modern gazdasági ágazatokkal foglalkoznak. Hát a halászat természetesen, ugye az óceán veszi körül, az Indiai óceán az egész szigetet, mezőgazdaság, ezek a termények, amiről beszéltünk, ezek ma is azért húzó ágazat, a papaja, a kókusz, a fahéj, tehát ezek mai napig mangó, ezekben élen jár, hiszen látjuk, hogy milyen az időjárás, a föld tökéletes hozzá, rengeteg eső van, tehát ezek mind-mind megteremtek, tehát nyilván az élvonalban van a mezőgazdaságban is.
1: Azt te hogy látod, hogy a magyar turisták számára Sri Lanka az mennyire vonzó hely?
2: Sri Lankával az a baj, hogy nem kellőképpen promotálja magát. Aki egyszer itt volt, az biztos, hogy visszajön.
1: Ezzel én is így vagyok most. Szeretnék majd visszajönni, igen.
2: Igen, tehát ez nem csodáljuk, csak amennyire ugye én így a szakmában dolgozom nagyon régóta, Maldív-szigeteken is az ország vezetőségével, a promóciós cégekkel kapcsolatban vagyok, akik rendkívül profi módon teszik népszerűvé a Maldív-szigeteket, olyannyira, hogy mindenki oda akar utazni, és hát elnyerték most már 6-szorra a World's Leading Destination díjat. Sri Lanka, ahol meg minden meg lenne ehhez. Tehát az Ázsián belül nagyon kevés olyan ország van, mint ez, gyakorlatilag csak Tajföld, az az ország, ahol megvan minden, tehát a tenger, itt ráadásul az óceán, amely a fürdésre, a szörfözésre, az égvilágon mindenre alkalmas, megvan a több ezer éves kultúra, és szó szerint több ezer éves kultúra, annak mindenféle relikviájával, épületével, megvan a kiemelkedő és egyedi állatvilág, tehát nagy vadak vannak, 11-nehány nemzeti park van, ahol elefántcsordák hatalmas területeken vonulnak, sőt, még azon kívül is, ugye úton, tehát országúton is találkozunk vele. Az égvilágon minden megvan ahhoz, hogy egy vezető ország legyen, ahogy Tajföld, ahogy mondtam is neked, beszélgettünk már erről, ugyanaz megvan talán kicsibe, de amíg Tajföld szintén egy nagyon profi munkája, munkát végez az idegenforgalom területén. Én ezt hiányolom, tehát ennyi kincsel egyszerűen egész másképp kéne, hogy legyünk. Tőlem is sokszor megkérdezik, ha küldök embereket Sri Lankára, hogy és nem veszélyes, tehát ennyire nem, nincsenek vele tisztában. Igen. Ugye buddhisták az emberek, a világ legszelidebb emberei, tündériek, kedvesek, és egyszerűen ezek nem jutnak el hozzánk, tehát ez a problémám ezzel.
1: Igen, én is azt gondolom, óriási probléma, és most éppen most van egy nagyon friss élményem, itt most arra vonatkozna, hogy az emberek, hogy kell-e félni, eszembe nem jutna. Felszálltunk ugye a helyi buszra, bementünk ott az egyik stúpához, és tele volt helyi emberekkel. Nyilván néztek, mint a nagyon ilyen, hogy mondják ezt, különlegességnek számítottam, a szőke európai nő a buszon, mindenki engem nézett, ilyen sztárként üdvözöltek, de hogy eszembe nem jutott volna félni, mindenki mosolyog, egy rossz arcú embert nem látni, ezt csak mondom mindazoknak, akik kételkednének abban, hogy jöjjenek-e Sri Lankára, vagy sem, hogyha ez a hogy mondják ezt, a fék, amiért nem jönnek, ezért nem szabad. Tehát engedjék ki a féket, és bátran látogassák meg Sri Lankát. Most újra tartunk egy kis szünetet, életörömzene, legfrissebb hírek, és folytatjuk a beszélgetést.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Hát az Indiai óceán partján ülünk. Mindig csinálnék itt műsort, azt kell mondjam, Szilvi, nem tudom, te hogy vagy vele. Esetleg minden hétvégén ide kiugrunk.
2: Hát kiugrunk, igen.
1: Tényleg csodálatos süt a nap. Nem lehet az óceánba fürödni most, ugyanis óriási hullámok vannak, szerintem piros zászló van, bár most nem látom. Egy hatalmas hotelkomplexumnak a medencéje mellett vagyunk, csak hogy a hallgatók is ugye kicsit érezzék, hogy hol vagyunk. Itt már este felé van az idő, és most is egész kellemes az időjárás, attól függetlenül, hogy ez itt is esős évszaknak számít, ugye?
2: Igen, igen, ez az esős évszak, és ettől sokan megijednek. Otthonról nem tudják, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Hát most látjuk, igen, néha esik az eső, néha nagyon esik az eső, de aztán elmegy. Tehát én azt mondanám, hogy nekünk még talán sokkal jobban is fekszik, kellemesebb ez az időjárás nekünk, mint a nyári, amikor egyfolytában tűz a meleg, és nem lehet kint megmaradni, tehát az a klasszikus november végétől márciusig, március végéig. Én inkább ezt javasolnám, azzal együtt, hogy most ugye nagyok a hullámok, éppen nem tudunk bemenni az óceánba, de sokkal elviselhetőbb, állandóan fúj a szél, tehát ez inkább nekünk való.
1: Még így is elmondanám, hogy én így is, amikor a busszal mentünk, folyt rólam a víz, tehát olyan voltam, mintha lezuhanyoztam volna, tehát hogy tényleg nagyon... Ez, és azt még elmondom a hallgatóknak, hogy már elég jó ideje itt vagyunk, és igazából egyszer volt eső napközben, tehát éjszaka azért volt eső, de valahogy olyan kegyes itt az időjárás is, hogy mindig éjszaka esik az eső, és napközben meg olyan az idő, hogy tényleg lehet, ha nincs nagy vihar, és nincsenek ekkora hullámok, akkor akár az óceánba is lehet természetesen fürödni. No, ugye Negombo volt az egyik város, amit egy picit úgy jobban körbejártunk. Voltunk Kendi nevezetű városban, amit egyébként magyar K-val írunk. Beszéljünk egy picit erről is, hogy ha ide elmegy a turista, akkor mi az, amit érdemes meglátogatni, mi az, amitől érdekes.
2: Igen, az egykori főváros, ez is volt főváros valamikor, víz vette körül. Az első hidat a britek építették rá, tehát azért volt, én magam is nem értettem, hogy miért volt ez főváros, tehát azért, mert a hegyek körbeveszik, ráadásul egy folyó körbeveszi a várost, amit most már nem látunk, hogy ez ugye komoly védelmet ad neki. A középkorban, meg korábbi időszakokban ez azért nagyon fontos volt. Ma már hídon megyünk át, és mindenhol tele van emberekkel, laknak a hegyeken is, ami akkor nem volt jellemző. Tehát arról híres, hogy a legenda szerint Buddhának az egyik fogát őrzik itt, tehát egy zarándokhely, és mindig tele van ide zarándokló és imádkozó emberekkel, ahogy mi is láttuk, akik hozzák a virágokat, és bent is imádkoznak, meditálnak, tele van ilyen szobrokkal és mindenféle relikviákkal, ami ugye egy ilyen hatalmas templomnak a kelléke. Ezt láttuk, nagyon spirituális hely, abszolút központi helye Sri Lankának, és hát van mellette egy mesterséges tó is, ami nagyon szép, tulajdonképpen emiatt érdemes jönni.
1: És amit még érdemes tudni, ugye, hogy a fehér ruhába öltöznek az emberek, amikor mennek a ilyen megimádkozni ugye a sztupába, és az érdemes, akár turistaként mi is ezt tettük, ugye a guide-unk mondta, hogy ma aznap öltözünk hófehérbe, és természetesen zárt, tehát vállak nem látszódnak, kalap nem lehet a fején az embernek, rövid szoknya vagy rövid nadrág kizárt, tehát hogy rendesen felöltözve is lehet hófehérbe, tiszteletet megadva ennek a vallásnak.
2: Igen, hát pontosan, ahogy mondtad, tiszteletet megadva. Tehát egyébként a keresztény templomokba is fehérbe mennek az emberek, tehát hófehérbe mennek imádkozni, vallásgyakorlás valamiért ebben a színben.
1: A tisztaság, igen, valóság.
2: Lehet, hogy a tisztaság szimbóluma, és itt is láttuk, és hát ugye a tisztelethez hozzá tartozik, hogy elfedjük a testünket.

0: Tehát én nekem éppen hogy kilátszott a vállam, és rám adtak ugye egy kendő, tehát nem lehet, és a lábunkat is takarjuk, tehát egyébként több európai templomban, akár Görögországban is, ha megy az ember, de hát itt azért ez mégiscsak Ázsia, mégiscsak egy ősibb vallás.
1: Meg itt komolyabban veszik valahogy ezt.
0: Igen, komolyabban veszik.
1: Meg engem ami meglepett egyébként a kalapot, tehát hogy beindultam, nem is tudom, egyik helyen, és utánam szóltak, hogy nem is értettem, hogy miért, mit gondolom, fel vagyok öltözve teljesen, mit rontottam el, és akkor mondtam rá, hogy a kalap a kalap, azt hiszem veled is pont ez megtörtént.
0: Igen, igen, tehát ezt egyeztessük az idegenvezetőnkkel, ha itt vagyunk majd, hogy tényleg mik a szokások, és tartsuk ezt be. Tehát mi jöttünk ide, én ezt mindig elmondom egyébként több műsorban is, hogy adjuk meg a tiszteletet annak a népnek, nemzetnek, ahova megyünk.
1: Szóval itt rengeteg mangóterem, ugye fűszerek, teák, mindjárt ezzel fogjuk folytatni. Bőven van miről beszélni, úgyhogy a zene után folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Sri Lankáról, az óceán partjáról jelentkezünk. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ez így fog megtörténni, és már többször megtörtént ugye, hogy a helyszínről beszélhetünk a adott desztinációról, ugyanis ezt megtehetnénk úgy is, hogy hazamegyünk, és a stúdióban beszélünk, de épp azt mondtam a Szilvinek, és ebben azt hiszem, hogy egyetértettünk, hogy egyrészt itt frissek az élmények, másrészt meg ez az egész hangulat, ami körülveszi az embert, annyira benne van még, hogy sokkal inkább át lehet adni azt az érzést a hallgatóknak, amiről szól az egész műsor, ami a feladat ennek a műsornak, vagy küldetése úgymond, meg hát amiről egy-egy desztináció szól. Szóval Sri Lankán ez abszolút így az óceán partján, ennél csak az lenne jobb, hogyha mondjuk ezt Tupa mellett beszélgetnénk, akkor talán még inkább benne lennék itt a kultúrában is, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy még itt is ez meg tud történni. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy fűszerek, rengeteg mangó terem itt, ami mangó kókusz, és mi az, ami azt hiszem, az a kettő, ugye, ami ilyen
2: papaja.
1: Tényleg a papaja is, igen. De úgy képzeljük el a hallgatók, hogy tele van mangófákkal, kókuszfákkal, ameddig a szemen lát. Itt is van egyébként a szállodának az udvarán ezek a nagy levelű fák, a mangófák. A fűszerkertről beszéljünk, amit meglátogathattunk. A Scandihez volt közel, mert most már keverem, hogy melyik városból mentünk a fűszerkerthez. De látom, te is el kell, hogy gondolkodjál ezen.
2: Azt hiszem, hogy Scandihez volt közel, de ilyen nagyon sok van. Uh-huh. Tehát tudni kell, hogy ezekről a fűszerekről rendkívül híres az ország. Mázsatonna számra vitték ki annak idején ugye a hódítók, és most is vannak ilyen gyönyörű, szép, kiemelkedő fűszerkertek, ugye, amelyek egyrészt a konyhának a kellékei, másrészt az ajurvédikus gyógyításnak. Tehát a fűszereket vagy ételfűszerek, vagy a krémekbe használják, vagy aromaként, rendkívül erősek, azt észrevettük, akárhova bemegyünk a hotelekben. Tehát nagyon érdekes volt a szegfűszeg illatú volt valamelyik hotelé, már nem is tudom, hogy bemegyünk, de olyan erősséggel,
1: töményen, igen.
2: Igen, tehát úgy használják, ami nekünk ugye szokatlan. Még a fahéj, amiről beszélhetünk, az is ugye ezek közé tartozik, és ott rengeteg gyümölcsöt, növényt láttunk, eszembe nem jutott volna, hogy mire használható, vagy hogy mire jó. Arról is kaptunk egy előadást, és igen, aztán ki is próbálhattuk, masszázsokra használják a masszázsolajakat, különböző aromákat, különböző növényeknek az olaját belekeverik, úgyhogy ez meg hát betegségekre,
1: igen,
2: jó, és azt meg lehetett ott venni, de ilyenből nagyon sok van. Tehát ez nem csak egy-egy helyen van, ugye miután az országnak az egyik kiemelkedő ágazata ez, tehát nyilván nagyon sokan foglalkoznak vele, és hát nyilván exportálják is.
1: Meg hát nyilván ugye ez is már, tehát van ott is egy ilyen guide, aki végigvezet a fűszerkerten, megmutatja, melyik fűszer micsoda, rengeteg meglepetés ért egyébként. Most itt a kakaóbabot például azt, hogy ugye egy ilyen hatalmas nagy, hát nem is tudom mihez hasonlítsam, hatalmas nagy mangó alakú gyümölcs, vagy termés, igen, és akkor azt oda megtörte, és akkor a közepéből veszi ki ugye a ezeket a babokat, de még az is még egy ilyen kis tasakban van, úgymond. Szóval nagyon érdekes, hogy és ez csak a kakaóbab volt, de rengeteg ilyen meglepetés volt ott, a citromfű, meg nem is tudom, az ananász, ugye, hogy hányféle ananász van, ott arról is beszélt.
2: Hát csak banánból is 20-valahány fajta van itt Sri Lanka. Piros banántól láttátok.
1: Igen, igen.
2: Kezdve van ilyen egészen sötét, mindenféle banánok, tehát csak nálunk van az, hogy egyféle import banán van, vagy kettő.
1: Igen.
2: Ugye itt azért elég sok, tehát a legkisebb kereskedésben is ezt lehet kapni.
1: Igen, tehát fűszerkertek, ugye teaültetvények. Na, rengeteg teaültetvény van, erről is beszéljünk most még, de még majd egy adást szánunk Sri Lankának, mert nyilván még van miről beszélni.
2: Hát a teaültetvények nyilván egyik legnagyobb híressége Sri Lankának. Hát ez is ugye a koloniális időkhöz kell visszamenni hozzá, az angolok hozták be a teát, letaroltak hegyeket, megyényi területeket, sok megyényi, ugye azt hinni az ember, hogy ott van három nap, és akkor a teát termeszek, nem. Tehát kiirtották az ős növényzetet, és behozták a teát, mert ez óriási biznisz volt annak idején, tehát nagyon nagy értéke volt, Kínából behozták a tea töveket, elültették, hegyek vannak vele, tehát azt láthattuk, igen, hogy órákig, igen, utazunk, akár kocsival, akár vonattal megyünk, és egészen magas éghajlaton is termesztik, tehát az esős területeken, a nagyon meleg területeken, és ha bemegyünk egy gyárba, aki ezt feldolgozza, akkor ott el fogják nekünk mondani, hogy csak egy gyárba van, vagy 12 féle teájuk. A magasságtól függően a teának a típusától függően, tehát csak ők maguk egyetlen egy üzem, akár tizenvalahány féle teát is gyártak. Azt is ugye tudni kell, hogy Dél-Indiából, Tamil Naduból hozták be az itt dolgozó nőket, akik szedték le a teafüvet, mert ők picike kis kecses a kezük, és tudni kell, hogy a legértékesebb levelek mindig a legkisebbek, tehát ez ügyességgel hozzá kell férni, kis kosár van a hátukon, a fejükön tartják meg, ők is ilyen icipicikék, ott elmozognak a bokrok között, és szedik le ilyen 11-nehány kilót, ha jól tudom, egy nap,
1: igen,
2: ami kötelező, mondták, és a felett meg plusz pénzt kapnak.
1: Hát igen, és a tűzőnapon, vagy éppen a szakadó esőben teljesen mindegy, nekik ezt tenni kell nap, mint nap. Nem egy könnyű munka, erről is láthatnak egyébként a hallgatóink videós képi anyagot is a YouTube csatornákon. Hát Szilvi, még egy adást akkor szánunk Sri Lankának, úgyhogy jelentkezünk majd legközelebb is jövő héten. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és köszönöm, hogy itt lehetünk.
2: Köszönöm én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Szigorítaná a designer drogok tiltását az egészségügyi miniszter. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A NATO főtitkára szerint forradalomra van szükség a transzatlanti védelmi iparban. Mark Rutte a szervezet ankarai csúcs találkozója előtti védelmi fórumon elmondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Jánis Stasinopoulos, az Ivimed alapítója és plasztikai sebész, de a hallgatóink már ismerhetik, hiszen volt már, talán kétszer is volt már nálam a Családi Mannába, és azt is megígértük, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetés sorozatot. Beszélgettünk az arcplasztikáról, és azt is ígértem, hogy folytatni fogjuk ezzel a témával, de még majd a szemhéj plasztika is terítékre kerül, illetve természetesen minden olyan téma, ami ma nagyon érdekli a hölgyeket és az urakat is, ne zárjuk ki, mert az urak is járnak plasztikai sebészhez. Ugye legtöbbször az arcplasztikáról ilyen látványos előtte-utána képeket látunk, vagy az jut eszünkbe, pedig igazán jó beavatkozások sokszor éppen attól sikeresek, hogy szinte észrevehetetlenek, és erről is beszéltünk az előző műsorban, hogy neked is talán a legfontosabb az, hogy természetes legyen, természetes maradjon az arc. Az arc öregedésével kezdeném ezt a mai beszélgetést. Először is szervusz!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: No, az arcöregedése ugye régen, mondjuk 20 évvel ezelőtt egészen más dolgokat tanítottak az arcöregedéséről. Ma valahogy, mintha ezt egy kicsit így újra gondoltuk volna. Hát pontosabban nyilván a szakemberek. Te hogy látod ezt, amennyiben újra gondoltuk, miben gondolkodunk máshogy az arcöregedéséről, illetve a bőröregedéséről?
2: Nem csak a bőr feszítésről szól az egész, vagy illereskedés, ahogy mondunk, hanem egy holisztikus módon kezdünk gondolkozni. Mit szokott tenni, amikor valakinek nézünk, hogy öregszik? Hát az első tünetek az, hogy leereskedik egy kicsi a bőr, a vonalok nem teljesen ilyen szíma, vagy feszesek, a szemkörnyek terület már fáradtak, néznek ki, szomorúság ilyen az arcodból, ez az igazán. Ez, amit fogunk egy pici szerintem beszélni tovább, az, hogy mitől függ, hogy valaki fiatalosan néz ki, és valaki öregebb. Szóval most alapban, amikor nézünk egy arc, mindig próbálunk javítani azokat, amit öregebb néz ki az arc, és tisztázunk az, hogy nem csak a bőr rugalmasság hiányos, elastin kollagén hiányosságról van szó, hanem az izom kicsi nem olyan
1: rugalmas,
2: megmondom így, vagy nem olyan az izomok nem olyan erősek, leereskednek egy pici, meg a strukturális állapányák, mint a csont, szóval a koponya változás, ez a gravitáció, meg a genetika attól függ, szóval a koponya is nagyon sokat változik. Szerintem mindenkinek van egy ilyen erre kép, valami nagy néni vagy nagybácsi, aki az áll kifele áll nagyon, meg az óra kicsi hosszabb, meg kicsi sokatlan formá, mint a fiataloknak.
1: És ezzel egyébként egy ilyen esetben tud-e valamit kezdeni egy plasztikai sebész? Tehát, hogy amikor már úgymond kevesebb az izomzat, ugye változik a koponya, akkor ilyenkor lehet tenni bármit annak érdekében, hogy egy kicsit fiatalítsunk az arcon, vagy úgymond visszafordítsuk az időt?
2: Meg lehet, de ha gondolkozunk az, hogy egy totális makeover, szóval az, hogy átjavítunk mindent, gond, ez nem egy ilyen sima arcfelvárás, ahogy mondunk, vagy egy ilyen tesz arcteltes, vagy botoxolás, vagy akármint is, hanem egy rekonstrukció, ez egy arcrekonstrukció, amit ez ilyen hosszú távol a gyógyulási idő tart, meg az, hogy nem annyira fájdalommentes. Szóval átalakítani teljesen a csontvázat, ez egy elég macerás dolog. Plusz, ha gondolkozunk az, hogy öregszik egy szervezet, a csont ritkul, nem biztos, hogy tudunk olyan átalakítást tenni. Szóval mindig a puha szervetek, mint az izom, meg a bőr próbálunk, meg az ír kompartmenek, ahogy mondunk, próbálunk összehozni. A változás, a feszítés, meg a volum potlás, és úgy próbálunk egy igazán, ha úgy mondok, hogy kicsi hamis, de hogyha ez a szó belefér ebben az egész, próbálunk ez a csontritkulás vagy a csontváltozás megnyerni másképpen.
1: Uh-huh. Vannak egyébként olyan arctípusok, ami könnyebben vagy gyorsabban öregszik, inkább itt gondolok arra, hogy a különböző arcformák, hogy van ugye, amit ovális, nem tudom, szívalakú, egy picit ilyen teltebb, szélesebb áll csontú, csontozatú.
2: Vannak ezek ilyen fiatalok, nagyon jól néznek, ezek határozott csont, csontos arcok, meg hosszú arcok, ezek meg kicsi öregszenek. Hamarabb erekszenek. Uh-huh. Ez, amit, az arcok, ami nem nagyon erekszenek, ezek ilyen pufi, kicsi több plusz kilók vannak, mindig jobban néz ki az ember, meg vidámabb. Az sok mindenki nem tudja, hogy miért, de megmondom, hogy egyik határozott kor utána, mikor a nej hormonok, mikor a nejkról beszélünk, a nej hormonok már nem úgy, mikor nem ennyi sok van, amit kell, hogy mindet a szervezet működik rendesen, akkor a zsír, ez a potló szervet, aki ezek az esztrogének termel. Ezt nagyon keveset tudnak, ez azért mindig látsz, hogy az emberek egy kicsi plusz kilosok, mindig vidámak, mindig jobban néznek, meg jobb bőrminőség, rugalmasak, meg mindent más jobb.
1: Igen, és akkor amikor elkezdenek fogyni, mert ugye automatikusan elkezd az ember fogyókúrázni, akkor meg utána én is láttam, van olyan ismerősöm, aki amíg most úgymond idézőjelesen ducibb volt, sokkal vidámabb volt, mint most, amikor már leadott jó néhány kilót. Most megállunk viszont egy zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. If you ask a stupid question.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, és az arcplasztikáról beszélgetünk. Ugye volt már erről egy adásunk, és azt is megígértük, hogy folytatjuk. Most beszélgettünk ugye az arc öregedéséről, hogy egy bizonyos kor fölött, vagy egy bizonyos idő után nem csak a bőr öregszik, ugye, hanem a csontozatunk is változik, és nyilván maga az öregedési folyamatok, azok látszódnak az arcunkon, nem csak nőknek, férfiaknak is. Egyébként, ha már ezt így megjegyzem, akkor van valami különbség az öregedésbe férfiaknál, nőknél? Tehát, hogy ki az, aki mondjuk korábban öregszik, vagy lehet-e, vagy ilyet ti láttok-e, mint plasztikai sebészek?
2: Igazán a férfinek nem nagyon látványos az öregedés. Azt mondom, hogy sör van az egész arcuk, az egész strukturális komponent, hogy tudja tartani a bőrön feszesebb. Meg a mindennapi borotválasz, ez is az egy dolog, amit ilyen frissíti folyamatosan a bőr külső réteget, meg stimulálja a mikro verkeringes. Ez egy peeling-szerűség funkció, ami majdnem minden nap az a férfiak szoktak csinálni. Ez akinek szakála van, akkor nem is látszik, hogy mi van állal, vagy hol vannak a ráncok, hol van az öregedési tünetek. Szóval igazán nincs nagyon nagy különbség. Az, amit szoktunk látni, hogy ilyen regőben meglepetem, mikor láttam Görögországban is, meg máshelyek, ilyen olyan öreg nénik, ahogy mondtunk, akik ilyen 80-90 évesek voltak, mert tudtunk előre, hogy ezek dolgoznak, vidéken dolgoztak, kint a napon, egész napon, de a testük soha nem láttat a nap. Ez ilyen érdekes módon, hogy látod egy arc, amit ilyen 80 éves kinezett, de a teste, ez egy 18 éves bőr volt, meg a melle, meg mindet, amit soha nem érintkezett a nap, nem látszott semmi olyan jellem, amit az öregedési jellem, ezt meglepetem nagyon. Ezt mondanám, hogy azt, hogy ennyire károsodik a teste a napsugár, ez valószínűleg igen. Nem csak a pigmentáció miatt, hogy itt kicsisetetőbb lenne a bőr, meg ráncosabb, meg a hidratálás már csökkinti nagyon, hanem azt, hogy ilyen átváltoznak az UV sugárok miatt átváltozik teljesen a strukturális komponens, mint a kollégen meg az elasztin benne, ez akkor teljesen ilyen nem annyira rugalmas, hanem ilyen kicsit keményebb változat terten. Ezt meg lehet egy pici, ha szeretünk segíteni, meg gondolkozni, az, hogy hogy tudunk jól napozni, de nem úgy orverzeszik, hogy reggeltől estéig, hanem ilyen fokozatosan barnulni, vigyázni egy picit, amikor, hogy ne égje a bőrünk, meg ez egy kicsi védelem, amit mindig kell gondolkozni, mert ahogy kezdünk a beszélgetés, az, hogy az öregedésről beszélünk, az, amit tudok mondani, hogy van a külső dolgokat, mint a nap, mikor a külső stressz, hogy nem tiszta levegővel élünk, a stressz és mindennapi dolgokat. Van a táplálkozás, amit nagyon-nagyon fontos.
1: Folyadék,
2: fogyasztás, mindenféleképpen. Most nem beszélünk, hogy hatalmas nagy mennyiség kell potolni, de van egy eszeg, amit ha gondolkozunk most teljesen ilyen orvosi módon, az embereknek körülbelül az, amit szoktunk piszélni, ez körülbelül egy másfél liter naponta. Ebben meg kell számolni, plusz egy másfél liter, mikor normál időben, nem nyáron, hanem normális, ilyen hőmérséklet alatt veszítünk a lehegezés miatt. Szóval meg egy másfél liter, szóval 3 liter kell potolni, ehhez, hogy tud a szervezet funkcionálni, ahogy kell. Ezt nem beszélünk, mikor olyan kanikula itt periódus, mint most, amit, mint tudom, egy ízatunk folyamatosan, hogy az testet próbálja a saját hűtőrendszer beállítja a hőmérséklet, meg biztosítani, hogy ilyen nem ilyen láz fokozat felett van. με κέλ, σαμολί, με γεγγι μάσφελ και ετλίτερ. Σοβαλές αφόιαντεκ, ναι, βάλα και γκούαντολ, χωγή τσοκά, βίστ όλβα για γιουμιόλς, για τέα, πόλβα για υπουργή. Και είχαν μαζέγγες, μίντεντ, έτελ, μίντεντ, εν, έτελ, βαν, μπέντε, εγγι σάζαλεκ, βίστ, βαγγι νάιον, εγγι σάζαλεκ, γιουμιόλς, ισβανιέν, γκέρεκ, δινιέ, νιόλς, βεν, κίλενς, βεν, σάζαλεκ, βίστ. Σοβαλ, λέτ, ποτόλνι, μάς, χωγιαν. Έσαι κατόρκατ μίντι κελ έχει πίτσιν ατ γόντολνι μάσικ τόλοκ έστα πόλτο ξάκα βαγιά σόμορου σάκα έστα κούλς.
1: És itt magyar embereknél általában azért lássuk be, hogy inkább a szomorúsága jellemzőbb, mint a boldogság.
2: Igen, de igazán az, hogy boldog, hogy valaki boldog tud lenni, ez nem annyira nagy dolog. Meg kell gondolkozni először, hogy az apró dolgokat, amit az élet kapunk, ilyen ingel, minden nap az, hogy felkelünk, nézzünk, hogy süt a nap, kapunk ilyen levege, tudunk mozogni, a kezünk működik, a lábunk, látunk, hallunk, mindent működik rendesen, ezek már egy ingel olyan, de amit minden nap kapunk, meg sosem lehet tudni, hogy holnap ugyanaz lesz, de az emberek úgy viselkednek, hogy ez nem is nagyon érdemelnek ez a boldogság, amit ez az saját, az élet tud adni. Hát úgy van, hogy angolul amúgy mondta, hogy mi ez, hogy milyen az élet ajándék. Azt mondta, hogy a present, a mostani.
1: Igen.
2: A present, igen. Amit a mostani időben, ez az ajándék.
1: Igen.
2: Hát ez egy kis szójáték, de amúgy ez igazán erről szól az egész. Ezt az, hogy kerültünk el, hogy legyenek emberek, akik vidámság tudnak okozni. Többiek nagyon szépen lehet kirakni. Lehet, hogy most valaki furcsa nézik rám, ha itt van előttem, de mindenki tudja, hogy ki tud pozitívan hatás adni nekünk, és ki tud szívni az energiát, meg tudja ilyen toxikus módon átalakítani a gondolatunk, vagy a mindennapunk. Meg rontani a kedvünk.
1: Igen, meg ugye hát ez is egy hosszú folyamat, amíg az ember megtanulja, hogy mondjuk az olyan emberek, akik rontják a kedvünket, őket hogyan kezeljük, de az már egy következő szint, úgymondom, a személyiségfejlődésünkbe. Most újra megállunk egy rövid zene és hírek erejéig, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. A boldogságra még szeretnék visszatérni mindenképpen.

Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Jánis Stasinopoulos a vendégem, aki plastikai sebész, az IVIMED alapítója, az arcplasztikáról beszélgetünk, illetve hát főként most egy picit az öregedés témájáról, de hát a kettő összefügg, mert olyankor megy az ember, ugye keres fel egy plasztikai sebészt, legtöbb esetben, legalábbis azt gondolom, amikor telik az idő, öregszik, és itt-ott észreveszi a problémákat. Nyilván arcplasztika szempontjából gondolom fiatalabbak is előfordul, hogy megkeresnek, hogyha valaki nem elégedett, nem tudom, az orrával, szájával, nem tudom is, a fülével, igen. Viszont most ugye ott tartottunk, hogy vajon hogyan öregszünk, mitől öregszünk, nagyon sok összetevője van, és ugye itt említetted, hogy egyrészt két dologra szeretnék még visszautalni, egyrészt a napozás, a napsütés, illetve a boldogság. Folytassuk a boldogsággal, ugye mondtad, hogy ez mennyire fontos, és hogy mi magyarok valahogy így nehezebben, de nem akarom ezt így most abszolút általánosítani, nyilván magyar emberek között is vannak vidám emberek, vidám mosolygós emberek. Viszont én arra lennék kíváncsi, hogy az, hogy ha valaki boldog, tehát hogy, és tudja pozitívan látni a világot, az

0: Hogyan függ össze azzal, hogy nem öregszik annyira?
1: Hát úgy, ettől függ, hogy ilyen a szervezet is máshogy működik. Kevesebb a stresszhormonok, stresszhormonok nem tönkretesznek a többi szervet. Uh-huh. Ez az, hogy ez hormonfunkció már ilyen balanszban van. Szóval egyensúlyosban van a hormonrendszer. Ezt magyaráz minden. Szóval mindent működik, ahogy kellene. Gondolja azt, hogy mit tudom, a legtöbbször valakinek magas vérnyomás. Ez az orvos nem tud mondani, hogy mi az oka, de tud nagyon szépen egy receptet írni, hogy melyik ilyen vérnyomás csökkentő, aki igazán nem oldja meg a probléma, hanem azt, hogy a tünet csökkenti. Szóval, ha valaki annyira tud idegesíteni, hogy a vérnyomásot nem mennyi 180 vagy 200, a megoldás az, hogy ez az ember kicsi távolság kell tartani, vagy olyan száját, ilyen vödő pszichológiai rendszer kell átalakítani, amit nem enged, hogy felmenje a pulzson vagy a vérnyomáson. Van különös ilyen levegős gyakorlatok, amit tudnak segíteni erről, de ez egy ilyen must témáról érintkezik. Amúgy ez, ami nagyon-nagyon fontos tudni, az, hogy az alvas. Az alvas, megmondom, a legelső, ez legfontos, mert az alvas időben a tiszta alvas, hogy az ember nem kell fel eszeket többször, valami ok miatt, az a 6-8 óra, amit általában kell a szervezet, hogy aludjunk, azért van, hogy teljesen regenerálódás. Tested regenerálódás a sol.
0: Az mindegy egyébként, mert ugye ilyet is hallunk, hogy éjfél előtt kell elaludni.
1: Van olyan, ez a cirkádián ciklus, meg ciklus, amit kell teljesíteni, de most ez az igaz, hogy ez a olvas rend, amit már tanultunk, vagy legalább azt mondanak, hogy 8-kor fel kellni, vagy mikor kell aludni, vagy minden. Igazán minden teste tudja, mikor almos, mikor kell pihenni, mikor kell abahagni, meg mikor kell felkelni. Uh-huh. Szóval a saját testet megismeri ezek a dolgokat. Az a lényeg, amit nekünk kell csinálni, hogy próbálunk csökkinteni ezek a dolgokat, például a telefonozás, vagy tudod, a social media, szoktunk nézni, scrollozni folyamatosan, meg olyan, vagy ezek a filmezés, meg ilyenek, szóval kell egy másfél két óra a alvás előtt, amit teljesen ez a, megmondom, hogy ez a blue light kikerül lesz. Ugyanúgy, hogy a kája, az utolsó kája lesz, vagy az utolsó vocsora,
0: Igen.
1: A napnak az utolsó vocsora, ha úgy mondom, étkezés, akkor úgy kell lenni, hogy mit tudom, 3-4 óra alvas ellet. Ez akkor úgy tud nyugodni a testet, teljesen, ez akkor pihenni fog a rendszer. Valamikor volt egy ilyen, az egy nagyon jó ismerősöm az apja, 93-91 éves volt, ez akkor megkérdeztem, a Kérdés Nikos, kérdeztem azt, hogy ilyen mi a titka, hogy pici ember volt, ilyen 160 valahány centi, egyetemi professzor, de nagyon szeret a fák, volt neki ilyen barátfá, volt mindenféle ilyen szőlő, meg mindet, ez ebben a kor osztály már volt ilyen szexuális illetés neki. Lehet, hogy furcsa hangzik, de volt. Nem minden nap, de valamikor volt.
0: Igen.
1: Ez akkor megkérdeztem,
0: hogy
1: milyen volt az illetitka. Hát úgy volt, hogy egy borkóstolóban voltunk, ez akkor kérdeztem, és akkor mondta, hogy Jánika, ez a dolog, hogy, mit tudom, hogy mindig gond nélkül kell feküdni, aludni. Mondom, ez mit jelent? Ha gondolkodó számolsz, hogy mennyi pénz van, vagy hiányzik a kászából, vagy minden, eltöző fel, menjen ki, szétel egyet hosszú, ez gyere vissza, hogy az ágyat teljesen őrös. Egy, amit szeretned. Nem sok, de egy, amit kívánsz, meg szeret. Mert így, amit szeretsz. Az sem sok, de így. Ez ez furcsa fog hangzik, szexeje. Ez most egy 93-94 éves, megmondja, hogy ez az
0: illetőnek.
1: Meglepő. Meglepő, de mennyire egészen van. Mert ezt mindent egy dolog, amit megbeszélt, biztosítja, ha először, hogy a rendes táplálkozás az emésztő rendszer funkció. A gond nélkül olvas, mert jó, egy nyugdíjas, akien van ennyi pénz, hogy tud saját kerti, vagy a saját földet dolgozni meg mindig, de neki volt valami más, amit nem mondtam. 93 éves volt, és körülbelül minden év, vagy minden másfél év írt egy új kenyv, amit annyira érdekes volt, hogy én majdnem mindent vettem, és olvastam, és akkor úgy látod, hogy az agya is ugyanúgy működött, ahogy kellett. Szóval ez amit...
0: De ez valójában valószínűleg genetika is valamilyen szinten, nem? Nyilván az életmód az nagyon-nagyon fontos.
1: A szomorú dolog, hogy a genetikától lehet, hogy függ, de a lánya nagyon hamar majdnem ebben az év halt meg. Ez csak 64 vagy 65 éves volt. A rákos volt meg minden. A lényeg az, hogy te ezt máshogyan vettek az illet.
0: Igen.
1: Az apján mindig volt ilyen jövőnöző ember, amit mondtunk. A másik ez egy nagyon pessimista, meg soha nem volt elég, ami volt neki. Ezt mindenkát ismertem, ezt tényleg nagyon kezel voltunk, ez nagyon hosszú ideig mindenféle beszélgetést csináltunk, ez az, amit tudtam megmondani, hogy itt tényleg fontos, hogy mennyire igazán vidám vagy belül. Szóval az, hogy mikor fekszed és alszod, akármit csinálsz, akármilyen munka, most lehet, hogy teljesen ilyen állap, sima munka. Az, hogy teljesítetted, jó, ez valakinek ez a szolgáltatás, amit adtad, kellett, ez jó teljesítetted, nem azért, mert kellett, hanem azt, hogy úgy érezted, hogy ez erőmet csináltad, akkor ez visszakapod. Többszörös, ez napi szinten.
0: Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy ez valahol tanulható is mindez, amiről most beszéltünk. Nyilván valamilyen szinten azért az is fontos, hogy milyen a személyisége az embernek, de még egy nagyon negatív és pessimista ember is képes arra, csak hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy megtanulja, de ő is szerintem képes arra, hogy elsajátítsa úgymond ezt a, hogy vidámabban, boldogabban, pozitívabban állni a dolgokhoz. Most újra megállunk egy zene erejéig, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: elpakol.
1: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Jánis Stasinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Hát én azt ígértem itt a hallgatóknak, hogy főként arcplasztikáról beszélgetünk, de ugye az öregedésről beszélgetünk, de azt gondolom, hogy ez sokkal inkább érdekesebb a hallgatóink számára. Egyrészt azért, mert hogyha megfogadják ezeket a tanácsokat, amiket te most itt elmondtál, például, hogy az alvás, az életmód, a vidámság, a negatív embereket kiszűrni, akkor valószínű, hogy nem kell kés alá feküdni, úgymond nem lesz szükségük az arcplasztikára, nyilván nem zárja ki, hogy de ettől függetlenül az, hogy később öregszenek, és boldogabb életet élnek, hát azt gondolom, hogy ez mindennél fontosabb. És én ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mondtam, hogy tanulható. Szerinted tényleg, te is így látod, vagy így gondolod, hogy tanulható? Tehát egy olyan pessimista ember, aki tudom is, én 30 évet úgy élt le az életéből, hogy minden rossz, és mindig tele gondokkal feküdt le, és az életnek csak az árny oldalait látta, azt tud változtatni?
3: Természetesen tud változtatni. Ez a dolog, hogy hogyan. Vannak nagyon sok ilyen rendszerek, kezdünk, hogy nagyon szerencsés voltam, mert kiskorában megismertem a José Silva, ez a Silva Mind Control alapító. Már 10 éves voltam akkor, 10 éves voltam akkor, mikor megismertem a José, ez nagyon érdekes ember volt, meg mindent. Ez olyan nagy program, az azt tudta tenni akárkinek, hogy el tudsz érni sok mindent, vagy ha nem mindent. Ez olyan szinten, amit ilyen az energia, az ember energia. Ez az ember energia furcsa magyarázni, de ettől függ, hogy mennyire egészségesek vagyunk. Vannak olyan ezrek ilyen orvosi kutatások, hogy működik ez az egész. Nem mindet fogható általános orvosi rendszer, de az, hogy nagyon sok kutatás a placebo módszerre tudtak gyógyítani emberek, ez azt kell, hogy van bennünk valami erő, amit meg tud javítani akármilyen probléma, mert igazán nem tudunk, ki csinált minket, ha megmondom, hogy az Isten csinált minket, ez a tökéletes gép meg tudta teljesíteni. Ez akkor olyan potkerekek, ahogy mondunk, vagy olyan javító rendszerek van a szervezet, hogy majdnem mindent meg tudunk saját magunkat gyógyítani. Ezt az energiáról szól. Az energiát úgy lehet, ezek a kis boldogságok, meg a kis pillanati öröm dolgokat, hát jobban értemelünk, hogy sokkal jobban tudunk érezni magunkat. Ez lenne ugyanaz, mikor várunk, hogy ilyen szezon, hogy a görögdíny például. Akarom kóstolni, meg mindig van az ágyuk, hogy volt a nyár, meg a görögdíny körülbelül egyben van.
2: Igen.
3: Hogy a forróság kívül, ez akkor jön egy ilyen hiók, hideg, görögdénye, csak megkóstolod, meg tudsz ilyen, a fantáziát, hogy tudsz ezt, ez egy memória, ami annyira benne maradt, de egyben egy teljesen ilyen lelki alapot, meg egy ilyen testi próbálkozás, hogy ugyanaz a feeling, meg tudsz teremteni. Ez gondolj, hogy most ez egy kicsi apró dolog. Úgy van, hogy az elsze csok, vagy az elsze érintkezés. Ezek is tudunk játszani az ágyunkat, szóval azt jelent, hogy vannak ezek a mechanizmusok, akik tudnak a rendszerünk olyan szinten hozni, hogy a valóság meg az, amit gondolunk, nem túl messze áll. Minden lehet. Például a business világon, vagy hogy gondolunk. Gondolj, hogy minden ember ilyen lápos meg kocka módon gondolkozik. Lett volna valamit ebben a világon? Semmi. Valakinek van egy ilyen vízió, ahogy mondom. Látja, hogy mit tudom, akarok lenni a legjobb plastikai sebész például. És akkor ezt hamis módon nem lehet teljesíteni.
2: Igen.
3: Mert ez dolgozni, csak dolgozni kell. Nem számolsz, hogy mennyi, de hogy folynak az évek, hogy mennyire kell szenvedni, vagy mennyien dolgokat adsz magától, vagy az időt, vagy a családodból, vagy mindenet, csak hogy legyen ez a célpont. Ha nem lenne olyan orientált, meg olyan célpontos szított emberek, szerintem a világ nem állt sehova.
2: Igen.
3: Szóval ez egy olyan dolog, amit mindenkinek kell gondolkozni. Ezt azt nem várom, hogy mindig ilyen atomfizikus lenne, vagy ez ilyen legjobb ilyen szakjátékos.
2: A maga területén,
3: amit csinálsz, ez mint ember, a feladatunk az, hogy jobbak legyünk napi szinten. Ez ha megmondunk, hogy ez amit a legelején mondunk, hogy hogy lehet változtatni a pessimizmus, amit ez az ország jellemző, szerintem mindig kell gondolkozni, nem, hogy mit a más csinál, mi a többiek csinálnak, a szomszédunk, vagy a kép elletünk áll, hanem mi feladatunk, hogy javítunk a szituáció, hogy javítunk a minden nap, és javítunk a dolgokat, ahogy szeretünk. Mert ha úgy csinál a dolog, ahogy szereted, biztos, hogy jobb lesz minden. Ezt mondom, ha gondolkozok, hogy én is, hogy gondolkoztam, jó, lehet, hogy ez a tudás, vagy ez a okosság nem mindig volt ilyen, de tudtam az, hogy hogy nem akarok, hogy okozok akárkinek olyan dolog, amit nem akarok, hogy nekem csinálnak. Szóval ez egy ilyen, nem is kell jogszabályozás, hanem ez az elég korrekt mentális gondolkozás. És akkor mindenkinek hasonló módon kell gondolkozni. Most visszatérünk egy picit a plastikájszájbesz, hogy jön ide, meg hogy kapcsolódik ebben, ez mindet egyben van. Hirdetünk magunkat, próbálunk azt, hogy több emberek ismernek, hogy jönnek, meg hogy több klient vagy pacientek legyen nekünk. A dolog az, hogy nem akarok feleslegesen operálni senki. Szeret alakítani se semmi. Az, hogy valaki ide kerül, az, hogy biztos, hogy tudja, hogy szeret egy kis változás. Egy kis fiatalitás, egy kis tuningolás. Ez a tuningolás nem egy ilyen, hogy mondtam, ez egy ilyen trend dolog, hanem valamint, amit az a trend, ez egy ilyen trend lehet a ruha, vagy a divat.
2: Igen.
3: Felveszed, pár hónap múlva divat nem más, kidobálod, ott van a szekrény, vagy kidobálod valaki ajándékozott, az arcot, meg a testet magadnak marad. Ez igazán, ha lehet, hogy megszertetnek az emberek, ha megmondom, hogy elég sok testi ront, azt látunk már. Kérdünk a piercinggel, azt tetoválasz, meg mindent, amit ilyen mindenkinek valami jelent, de kérdben ez úgy gondolom, mint egy stigma, mint egy trauma, amit valamit akarsz mutatni, a saját testet, meg a saját bőröt. De nem születünk úgy, hogy tetoválasok voltunk, szép piercingelve voltunk, meg semmi. Nem ellenes vagyok, csak ezek is van a háter, hogy mennyire egész, meg nem, meg higiénia, meg mindet mást. Miért nem gondolkozunk egy picit, hogy ilyen szépen új legyünk, ahogy születünk körülbelül. Ez az, hogy meg kell gondolkozni, az, hogy ahogy erekszünk, a tudásunk meg az a lelkünk kell kicsit ilyen passzítani, ez jobban lenni. Mert nagyon sok mindet látunk, szorosakat meg jók. Nagyon sokat tapasztalatunk, nagyon sok eltünk. Próbáljunk egy picit rendbe hozni a lelkünk, igen, igazán. Igen. Ez akkor utána, ha kell valamint, amit szükséges, hát itt vagyok, ezt meg tudok megbeszélni, legalább ez, amit a tudásom meg a tapasztalatom tudok odaadni, nagyon szívesen, de mikor érintkeznek, mikor idejönnek emberek, aki először látnak engem, próbálok megismerni, próbálok egy picit belemenni a saját lelki világunk.
2: Mert ez nyilván pont azért, mert mindaz, amit beszéltünk eddig, pont emiatt nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy belemenni, hogy mi a lelki világuk, hogy hogyan jutott ide, miért jutott el ide, mi a gondja, mi az, ami... Tehát egy kicsit azt hiszem, erről beszéltünk is, hogy pszichológusnak is kell lenned, viszont most túlfutottunk az időn, de folytatjuk legközelebb, még azt gondolom, még ezzel a témával még mennünk kell tovább, és majd a szemhéjplasztika, illetve az arcplasztikába is majd még bele fogunk egy picit jobban menni. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Köszönöm. És akkor találkozunk majd egy hét múlva. Köszönöm. Szuper. Szépen.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Ki kellett üríteni egy felhőkarcolót Manhattanben. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alexander Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
1: I hope it blesses you.

0: csak hit. Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Profits. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: I couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

rákélek, kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek,

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Készen vagytok, hogy érzelmileg egészségesek legyetek? A mai üzenet választ ad majd az egyik legnagyobb egészségügyi kérdésünkre arra, hogy miként legyünk egészségesek érzelmileg.

Ahogy már mondtam, lehetetlen egészséges életet élni egy egészségtelen elmével. Ez ilyen egyszerű. Akár le is írhatjátok. Most ugye nem tudjátok ezt megtenni, de otthon majd le kell ülnötök magatokkal. És fel kell tennetek a kérdést. Milyen az én elmém? Ha kivetíthetnénk az egész napi gondolataitokat, hogy mindenki lássa, vajon örülnétek neki? Időnként azt gondoljuk, nos, nem fáj ez senkinek, ha ezt gondolom. Úgysem tudja senki, nos, ez nem igaz, mert a gondolatok tettekhez vezetnek. A Biblia egyszerűen csak azt mondja, hogy az ember azzá válik, amin gondolkozik. Én egy kicsit másképp mondom ezt, amerre az elme megy, arra megy az ember is. Elég egyszerű. Ha elég sokáig gondolkozol egy pitén, akkor mész és szerzel egyet. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mind gondolkozunk. Efézus 4.22. Megpróbálok egy kicsit lassabban haladni ma, mert biztos akarok lenni abban, hogy lesz egy kis szela időtök, ami azt jelenti, hogy lesz idő megállni egy kicsit és gondolkozni a hallottakon. Időnként mi prédikátorok olyan gyorsan beszélünk, hogy mire végzünk, már senki sem tudja, miről is beszéltünk. Efézus 4.22 azt mondja, vessétek le a régi élet szerint való óembert, vegyétek le és dobjátok el a régi, meg nem újult éneteket. Aki a régi életetekre jellemző, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, máshogy mondva többé ne vétkezzetek. Erre rögtön azt gondoljátok, én próbálom! Mit gondolsz, miért vagyok itt? Nos, ugorjunk oda a 24. vershez, és még ne nézzük meg a 23-at. Menjünk a 24-hez. Öltsétek fel az új embert. Vessétek le a régit, és öltsétek fel az új embert, a megújult éneteket, aki Isten tetszése szerint Isten hasonlatosságára teremtetett, valóságos igazságban és szentségben. A 22. vers azt mondja, hogy fejezd be a régi életmódodat, és többé ne vétkezz. A 24. vers azt mondja, hogy élj szent életet, és öltsd fel az új természetedet. Mi pedig úgy vagyunk ezzel, hogy én próbálom. De most nézzük meg a kettő közötti hidat, a 23. verset, amit az emberek gyakran nem vesznek észre. Folyamatosan újuljatok meg a lelketekben és az elmétekben. Milyen gyakran? Egy évben egyszer? Egy héten egyszer? Egy nap egyszer? Nem. Folyamatosan.

0: Folyamatosan újuljatok meg a lelketekben és elmétekben. Legyen új mentális és szellemi magatartásotok. Teljesen elképeszt. Az a sok szemét, ami reggel a felkelés után első 5 percben már bombázza az elmémet. Ott állok, hogy micsoda? Látjátok, semmilyen jó dolog nem történik véletlenül. Ezért jó dolgokat kell választanunk. A rossz dolgok pedig ott történnek meg, ahol nincs ellenállás. Értitek ezt? Mert ez nagyon fontos. A rossz dolgok ott történnek majd, ahol nincs ellenállás. Van erre egy jó példa, amit szeretek használni, az egészséget nem lehet elkapni, csak a betegséget. Ha beteg ember van a környezetedben, aki influenzás, akkor rögtön arra gondolsz, jaj, attól félek, én is elkapom. És tudod, hogy ezért semmit nem kell tenned. Elkapod úgy, hogy csak ott vagy. Nem fogsz hitet gyakorolni, csak ott vagy és elkapod. Mert ez a gonoszság természete. Ha nem mész el onnan, vagy nem teszel valamit, hogy megvédd magad, akkor elkapod. De ott állhatsz egy egészséges személy mellett, amíg Jézus visszajön, és mégsem fogod elkapni az egészségét. Azt választanod kell. Szóval, reggelente felkelünk, és én semmire nem gondolok, nem is akarok gondolkozni. Én ilyen vagyok, semmire nem akarok gondolni, csak kérem a kávémat, és csönd legyen. El az utamból. Nem vagyok egy reggeli pacsirta. Gonosz sem vagyok olyankor, de szeretek időt hagyni a dolgoknak. Dave énekelve kell felé, meg ilyenkor búúúú. Az elmém nagyon lusta szokott lenni reggelente. Van köztetek is, aki ilyen? De az történik, hogy ha az ellenség ilyenkor nem talál ellenállást, akkor mindenféle ostoba gondolatot tesz majd a fejedbe, sokszor más emberekkel kapcsolatban. Nem elképesztő? És tudod miért? Mert az ördög azon ügyködik, hogy szétrombolja a kapcsolatokat. Mert tudja, hogy ha mi egyszer összefogunk, akkor az ellene irányuló erőnk legtöbbször megsokszorozódik. Gyerünk! Ezt érdemes ma meghallgatni. Mosod a fogad, és közben arra gondolsz, tegnap este szétdolgoztam magamat, hogy megfőzzem azt a jó kis vacsorát, és még azt sem mondták, hogy jó volt. Következő percben meg azt gondolod, elég olcsó volt ez a szülinapi ajándék, amit Suzy-től kaptam, én pedig egy szép ajándékot adtam neki. És 5 perc alatt mindenki eszedbe juthat, aki valaha is felbosszantott valamivel. Még csak meg sem kell próbálnod. Nem kell próbálkoznod, de ha jó gondolatokat akarsz a fejedbe, az bizony meg kell próbálnod. Meg kell próbálnod megtenni. Azt kell mondanod, nem fogok ezen a vacakon gondolkozni. Én sokáig csináltam ezt, és nem akarok még egyszer ebben a börtönben élni. Nem aggódom azon, hogy mit tettek velem az emberek. Mit tettek, mit adtak, és mit nem adtak. Nekem dolgom van ma az, hogy szeressem az embereket, hogy jó legyek másokhoz, hogy elszántan más emberekre gondoljak. Nos, amikor így kezdesz viselkedni, a gonosz ideges lesz. Tudjátok, szerintem nekünk forradalomra van szükségünk. Egy teljes és radikális változásra abban, hogy hogyan viselkedjünk, mint emberek. Mert torkig vagyok a boldogtalan, szerencsétlen keresztényekkel. Nekünk boldognak kell lennünk. Fénynek a világban. Ezért kezdenünk kell valamit az elménkkel, ezt nem spórolhatjuk meg. Tehát 6 dolgot fogok említeni. Én úgy hiszem, hogy ha az elménkben egészségesek akarunk lenni, akkor van itt néhány dolog, amiktől Isten szerint távol kell tartanunk magunkat. Az egyik ilyen dolog az aggodalmaskodás. Nos tudom, hogy most vagy 500-an azt mondjátok magatokban, én nem tudok másként viselkedni. Én aggodalmaskodó ember vagyok. Fejezzétek be ezt a nem tudok másként dolgot. Emlékezzetek, hogy tegnap azt mondtuk, hogy mindent megtehetünk, amit akarunk, mert bármit kér Isten tőlünk, ahhoz megadja a képességet, ha egyetértésben vagyunk vele, erőt veszünk magunkon, és szorgalmasan igyekszünk. Ő megígérte ezt. Azt mondja, nem kell aggodalmaskodnotok. Nem kell aggodnotok a jövő miatt. Én gondoskodom rólatok. Nem kell aggodnotok, ellátlak benneteket. Gondoskodom rólatok. Ti imádkoztok, bíztok benne, én pedig gondoskodok mindenről. Lehet, hogy nem tudod, hogy történik majd ez. Lehet, hogy nem látod majd, de bízd csak bennem, én pedig mindent kimunkálok majd. Tehát ez Isten ígérete. De te felkelsz reggel, mosod a fogad, és semmi konkrét dologra nem gondolsz. És jön az ördög. Ez a dolog nem működik. Jobb, ha készítesz egy terved. Jobb, ha van egy B-terved, ha a jó öreg Isten mégsem segítene. Na ne mondjátok, hogy ti nem gondoltok ilyeneket, és ez a mi B-tervünk, hogy aggodalmaskodunk, hogy hogyan trükközhetnénk és intézhetnénk a dolgokat, ha arra kerülne a sor. Tudjátok, hogy igazam van. Én rájöttem, hogy nekünk erőszakosnak kell lennünk. Erőszakosok ragadják meg az Isten királyságát. De nekünk nem az emberekkel kell erőszakosnak lennünk, hanem az ellenséggel, aki megpróbálja romba dönteni az életünket a béna gondolkozásunk miatt. Szóval abban a percben, amikor jön a gonosz és azt mondja, ez nem működik. Már 20 éve imádkozol a férjedért, de ő gonoszabb, mint valaha. Akkor mondhatod, ja, de te nem fogod ellopni az örömömet, mert Istennek semmi sem lehetetlen, és lehet, hogy ma lesz az ő napja. Itt a lényeg, és térjünk is rá rögtön. Én nem adhatok neked ígéretet, nem ígérhetem 100%-ra, hogy a férjed valaha is megváltozik, mert ez részben rajta áll. De azt megígérhetem, hogy nem kell engedned, hogy ez zavarjon téged. Megígérhetem, hogy mindennek közepette több, mint győztes vagy, és lehet örömöd, békességed, lehetsz nagyszerű tanúja Jézusnak, és jó életed lehet. De helyre kell tenned az elmédet. Amikor aggódsz, és aggódsz, akkor hazárdírozol. Na, és tudom, hogy a Biblia azt mondja, ne aggódjam, de nem tehetek róla. Tudom, anyám is mindig aggódott, meg a nagyi is aggódott. Én is aggodalmaskodó személy vagyok. Aggódom a gyerekeim miatt. Aggódom, hogy a férjem elveszíti a munkáját. Hát tudod mit? Lehet, hogy annyit aggódsz, hogy végül valóra is válik. Igen! Mert amit hiszel, azt kapod. És ez igaz a pozitív és a negatív dolgokra is. Szóval, ha aggódsz valami miatt, az nem segít majd a helyzeteden, viszont behozhatja az életedbe azt, amitől félsz. Főleg, ha elkezdesz gondolkodni rajta, majd beszélni róla. Gondolkodni és beszélni. A második dolog az, hogy egy egészséges elme az nincs összezavarodva. Olyan sok összezavarodott ember van. Ha ma reggel megkérdeztem volna, hány ember tapasztal zavarodottságot az életében, akkor garantálom, hogy több kéz lett volna fent, mint lent. De a zavarodottság nem Istentől jön. Akkor miért vagyunk összezavarodottak? Azért, mert mi mindent elemzünk. A gonosz meg akarja tölteni az elménket okoskodással. Azt akarja, hogy mi mindent megpróbáljunk kiokoskodni. Ilyenkor az elmét csak körbe-körbe jár. És én mindig ilyen ember voltam. Mindent ki akartam okoskodni. Ha Dave és én összevitatkoztunk, akkor egész éjjel fent voltam, és ezen agyaltam. Miért történt ez? Mindig ez történik. Valahányszor megpróbálunk erről beszélni, az lesz a vége. Szóval akkor hogy is történt ez? És persze egyre mérgesebb lettem. Dave meg alszik. A paplan egészen a nyakáig felhúzva, én meg a másik szobában épp idegösszeomlást kapok. Aztán három körül azt mondtam Istennek, mit csinálok rosszul, én már nem bírom ezt, Istenem, meg kell mutatnod, hogy mit tegyek erre, azt mondtam, miért nem próbálsz aludni? Ez volt Isten nagyszerű válasza a számomra, miért nem próbálsz aludni? Hello! Nem fogunk tudni mindent kielemezni. Nem is kéne úgy élnünk, hogy mindent kielemzünk, hanem úgy, hogy mindent megítélünk, és a megítélés itt történik, nem pedig itt fönt. Ez nem itt történik. Nézzük meg a Márk 8-at. Jól vagytok? Nos, azok kedvéért mondom, akik most kapcsolták be a tévét, és azon gondolkoznak, mi ez a sok dolog, amit felvitt oda ez a nő. Nos, én csak azt próbálom elmagyarázni, hogy az élet nem egy játék, ahol dobunk a kockával, aztán majd meglátjuk, hol kötünk ki. Nem, Isten azt mondta, én eléd beadtam az életet és a halált. Választhat az életet. Mi nem hazárdjátékosok vagyunk. Nem csak dobunk a kockával és hazárdírozunk, hanem befektetünk. Megtesszük, amit az Isten mond nekünk az elején, és aztán hisszük, hogy jutalmat kapunk a befektetésünkért. Amen. Jól van. Tehát mi körülbelül ezek vagyunk. Ez mulatságos lesz, de segít majd megérteni a dolgot. Márk 8:13. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. Ez Jézus volt. De teljesen elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. És persze nekünk muszáj ebédelnünk, szóval. Jézus újra és újra határozottan figyelmeztette őket, és így szólt, vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Herodes kovászától. Nos, itt Jézus egy szellemi leckét akart nekik adni. Ők meg maguk között tanakodtak és okoskodtak. Vajon azért mondja ezt, mert nincs nálunk kenyér? Látjátok, ők sem voltak különbek nálunk. Amikor Jézus ezt észrevette, így szólt hozzájuk, miért gondolkoztok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem tudjátok megítélni a dolgokat, és nem értitek? Még mindig kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem halljátok annak az értelmét, ami elhangzott. Nem is emlékeztek, amikor 5 kenyeret megtörtem, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal, és amikor 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal. Tudjátok, akármilyen nagy bajban legyetek is most, és legyen akármekkora is a kísértés, hogy megpróbáljátok kiagyalni a megoldást, csak álljatok meg, és emlékezzetek néhány nagyszerű dologra, amit Isten tett értetek. És ha arra gondolsz most, hogy nem hiszem, hogy sikerülni fog, nem hiszem, hogy túl tudok jutni ezen, nem hiszem, hogy kibírom, akkor ez a gonosz hazugság, amit a fejedbe ültetett, nem bírom ezt, nem bírom ezt, nem bírom ezt, nem bírom ezt, belehalok ebbe, nem bírom ezt. De igen, bírod. És el kell kezdened hinni, hogy meg tudod tenni azt, ami szükséges. Hinned kell, hogy bármit is meg kell tenned az életben, arra képes leszel. Hoznod kell egy döntést, hogy soha nem fogod feladni. Úgy fogok gondolkozni, ahogy kell, és szeretett forradalmat fogok elkezdeni az életemben. Szeretném, ha itt, ebben az épületben néhányan eldöntenétek, hogy nem élek többé úgy, ahogy eddig, kivéve, ha már eddig is olyan módon éltetek, ahogy azt Jézus mondta. És hogy nem fogtok aggodalmaskodva és félelmek között összezavarodva élni tele okoskodással, úgy, hogy mindig megpróbáltok mindent kiagyalni. Nem kell okoskodásban élnetek. A példabeszédek 3-5-7 nagyszerű igerész az okoskodásról. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Minden utadon gondolj ő rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat. Más szóval ne is gondolj arra, hogy elég okos vagy kiokoskodni a dolgokat. Az egészséges elme pozitív és nem negatív. Változtatni tudsz ezen. Próbálj hálásnak lenni. Minden reggel írj le 7 dolgot, amiért hálásnak. hibás vagy. Ez egy jó kis gyakorlat arra, hogy megfelelő irányba fordulj. Ha a második napon már problémát okoz ez neked, az megmutatja, hogy mire is fókuszál az elméd. Ez azt jelenti, hogy sok olyan jó dolog van az elmédben, amire már nagyon régóta nem is figyeltél oda, és már nem is tudod, hogy ott vannak az életedben. Én hálás vagyok Istennek a meleg vízért. Ha jártál volna ott, ahol én jártam, akkor hálás lennél a tiszta vízért és a csapvízért. Én hihetetlen dolgokat láttam Indiában és ahhoz hasonló helyeken, egyszerűen hihetetlen dolgokat. Az egészséges elme az alázatos is egyben. A Biblia azt mondja, hogy ne gondolj magadról többet, mint kellene. Alázatos, szerény, mércével ítéld meg magadat. Tarts többre másokat, többre, mint saját magadat. Persze ez nem azt jelenti, hogy rossz szemmel kell magadra nézned. Ne billenj ki az egyensúlyból. Amit a Róma 12-ben olvashatsz, ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy ha ránézel valaki másra, akkor az legyen benned, hogy tudod, te értékes vagy, és az ötleteid is azok, és én kíváncsi vagyok a véleményedre. Nem pedig az, hogy nekem van igazam, neked meg nem. Ne próbálj megmondani nekem semmit, főleg ne az, hogy mit tegyek. Gyerünk már, én még mindig mosolygok, de néhányan közületek már nem. Ne magaddal foglalkozz! Erre van néhány nagyszerű ige, de most nincs rá időnk. Az ötödik dolog az elszánt elme, és ez nagyon fontos pont itt. Ezért mondom, hogy bármit megtehetsz, amit akarsz, csak el kell döntened magadban. De van itt egy fontos dolog, az, hogy bizonyos dolgokat nem engedhetsz be az elmédbe. Az elmédet el kell zárnod bizonyos dolgoktól. Vegyünk egy gyakorlatias példát. Mindannyian érteni fogjuk, akár csináltatok már ilyet, akár nem. A testedzésnek már a puszta gondolatára is kirázott a hideg, és mindig voltak kifogásaim. Nekem ez nem megy. Túl szoros az időbeosztásom, esély sincs rá. Dave mindig edzett, de én nem tudok. És ha megpróbáltam, akkor megsérültem. Szóval utána ez volt a kifogás. Valahányszor megpróbálok edzeni, megsérül valami. Rossz a hátam, nem tudok edzeni, mert megsérülök. Persze azért sérültem meg, mert rosszul csináltam a dolgokat, és mivel későn kezdtem el, én olyan típusú személy voltam, akinek egy személyi edzőre volt szüksége, aki megmutatja, hogyan kell helyesen csinálni a dolgokat, hogy ne sérüljek meg. Szóval végül eldöntöttem valamit. Azt gondoltam, oké, lehet, hogy nem tudok heti háromszor tornázni, de ahelyett, hogy arra gondolok, amit nem tudok megtenni, és hagyom, hogy ez megállítson, inkább elkezdem azt tenni, amit tudok. És így kezdtem el. És az az érdekes, hogy most már nagyon kevés hét van, amikor nem tornázom heti háromszor, mert mindig ott tornázok, ahol épp vagyok, és azért teszem ezt, mert jól esik. De hadd mondjam el, hogy vannak gondolatok, amik megpróbálják majd az elmédbe férkőzni magukat. Jövő héten egy könyvön fogok dolgozni, és az időbeosztásomon gondolkoztam. Arra gondoltam, nos, hétfőn ezt meg ezt kell megtennem, és valamikor elmegyek edzeni. Aztán arra gondoltam, nem is tudom, hogy szerdán akarok-e menni. Talán kihagyom a szerdát. Ezen a ponton azt mondtam, nem, ez az a dolog, amit nem szabad beengedned. Persze, ha úgy érzed, hogy Isten mondja ezt neked, akkor az rendben van, hiszen semmi sem törvényszerű. Nem szabad törvényt csinálnunk dolgokból. Ha törvényt csinálsz valamiből, akkor gyűlölni fogod azt. Kihagyhattam volna a tornát, ha akarom, de nem igazán akartam kihagyni. Meg akarom tartani ezt a szokásomat, mert látom, hogy milyen előnyök származnak ebből az életemben. És ezen felül ez olyas valami, amit Isten mondott nekem. Azt mondta, ha erős akarsz lenni az életed utolsó harmadában itt a Földön, és képes akarsz lenni megtenni mindazt, amit még tartogatok neked, akkor ezt meg kell tenned. Tehát azért teszem ezt, mert úgy érzem, hogy megbízást kaptam arra Istentől, hogy ezt tegyem. De ez nem jelenti azt, hogy nem sápadok el időnként, és ha az edzésre gondolok... Értitek, hogy mire gondolok? Hogy ne engedjetek be bizonyos gondolatokat? Nem engedheted be, mert ha megteszed és eljátszol a gondolattal, akkor amerre az elme megy, azt követed majd te is. Ha egyszer megúszod következmény nélkül, akkor újra megteszed majd. Hamarosan már csak kétszer mennék egy héten, és hamarosan azt gondolnám, nos, még mindig van egy kis izmom itt ott, talán elég lesz egy héten egyszer is. Tudjátok, nekem nagyszerű példáim vannak az életemben arra, hogy ha különböző dolgokat gyakorolsz, akkor annál inkább megszokod őket, legyen az a szeretetben járás, vagy az agresszív törekvés a békességre, vagy bármi más. Régen nagyon nehezemre esett bocsánatot kérni Dave-től. De ma már nem vagyok mérges 5 percnél tovább. Nem tehetsz olyat, amiért megérjen nekem mérgesen elvesztegetni egy napot. És nem érdekel, hogy kinek van igaza, és kinek nincs. Nem számít, mert látom, hogy milyen ostoba dolog ez az egész. Én békességet akarok. És mivel gyakoroltam ezt, és gyakoroltam, és gyakoroltam ezt, többé már nem volt nehéz számomra. Nem nehéz az embereknek megbocsájtani, ha egyszer megtanulod, hogyan kell ezt tenni, és rájössz, hogy magadnak teszel vele szívességet. Nem másnak adsz vele ezzel bármit, és magadon segítesz, amikor megbocsájtasz. Miért vesztegetnénk egy egész napot azzal, hogy mérgesek vagyunk?
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM. A Manna FM.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, július 7-e. 819 éve született Árpádházi Szent Erzsébet a mai napon. Német nyelvterületen gyakorta türingiai Szent Erzsébet néven említik. A ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek és a csipkeverők, valamint a fátyol készítők védőszentje. Az 1207 és 31 között élt hercegnő, II. András magyar király és Gertrúd lánya volt. A csodálatos szépségű hercegnő férjének, Lajos türingiai hercegnek 3 gyermeket szült, és már akkor is támogatta a szegényeket. Miután férje a keresztes háborúkban elhunyt, távoznia kellett az udvarból. Ettől kezdve célja egy kolostori szabályok szerint élő, de fogadalmat nem tett apácákból álló jótékonyságot és betegápolást gyakorló szervezet létrehozása volt. A legenda szerint egyszer, amikor a szegényeknek vitt élelmet, és ezért felelősségre vonták, azt válaszolta, hogy rózsát visz, és valóban, amikor belenéztek a kosarába, az rózsával volt tele. 1235-ben avatták szenté. 219 éve született Fényes Elek, közgazdasági, statisztikai és földrajzi író, a Tudományos Akadémia tagja, a honismereti szemlélet és munkálkodás hazai megteremtője, a magyarországi közgazdasági statisztika első jelentős képviselője, a Tudományos Akadémia levelező tagja 1837-től, később aztán rendes tagja is lett. 192 éve született Angster József, hazánk legjelentősebb orgona építője. Angster asztalos mesterséget tanult Eszéken, vándor évei után Bécsben, a jó nevű Tic Péter orgonagyárában dolgozott, majd 3 évig Párizsban, szintén egy világhírű tehetségnél bővítette ismereteit, részt vett a többek között a Notre Dame templom orgonainak készítésében. 1867-ben Pécset nyitotta meg önálló műhelyét, első alkotása az új zsinagóga orgonája volt. 1876-ban készítette a kalocsai székesegyház orgonáját, ezért a művéért a kalocsai érsek orgonaépítője címmel tüntették ki. 1886-ban megjelent az Orgona története lényegei szerkezete című könyve. A pécsi orgonanyár 83 éves fennállása során több mint 1200 orgonát és mintegy 3000 harmóniumot készített. A leghíresebb Angster orgonák a következő templomokban láthatók: Pécsi Székesegyház, Budapesti Kálvintéri Református templom, Győri Székesegyház, Kassai Székesegyház, Budapesti Szent István Bazilika, Kolozsvári Református templom, Szegedi Fogadalmi templom. 132 éve született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgó TV közvetítést adnia. A távolbalátás a televíziózás nemzetközileg elismert úttörője. Mihály Dénes gépészmérnök műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, de már középiskolás korában könyvei jelentek meg az automobilról és a motorkerékpárokról. Diploma után a telefongyárba került, ahol elkezdte a távolbalátással kapcsolatos kísérleteit, több távolbalátórendszer dolgozott ki. Az 1919-ből származó telehorja még szerincellával és húros oszcillográffal működött, és több kilométer távolságra álló képek közvetítésére volt alkalmas, azaz alapjában véve képtávíró volt. Egyik legjelentősebb találmánya az 1922-ben szabadalmaztatott projektofon volt, amely a hangos film területén nyert elismerést. 127 éve született George Cukor, amerikai filmrendező, eredeti neve George David Cukor, magyar származású családban született, a 20-as évektől rendező volt a Broadway-on. A hangos film megjelenésével Hollywoodba ment, 1929-ben a Paramount Pictures-nél dolgozott, mint dialógrendező, de hamarosan rendezővé lépett elő. Előszeretettel filmesített meg színdarabokat, ilyen volt a Vacsora 8-kor, az Asszonyok vagy a Filadelfiai történet. 78 éve született Barta Tamás, gitáros énekes zeneszerző, gyerekként tanult hegedülni, majd autodidakta módon tanult meg gitározni. 65-ben 17 évesen lett tagja Fenyő Miklós Szikonor, majd 69-től a Hungária zenekarainak, de játszott a koncert a Marson című, illetve a zenekar 71-ben kiadott cím nélküli albumán is. 71-től az LGT tagja volt, melynek első három lemezén, a 71-es Lokomotív GT-n, a 72-es Ringasdel magad címűn és a 73-as Bummon is hallható.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például arról, hogy augusztus végig lebontják a budapesti erőmű ZRT kelenföldi erőművének 146 méter magas, 2005 óta használaton kívüli kéményét. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges méretét a 80-as években ért el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. Az elbontott vas és acél mennyisége eléreti a 700 tonnát, mint írták. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia és hőellátáshoz, de az ezredfordulóra hasonlóan más, szocialista időkben telepített erőművekhez technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának. A fővárosi erőművek, az újpesti, kispesti, kelenföldi technológiái 2002 és 2005 között megújultak. A kelenföldi erőmű új gőzkazánt, forróvízkazánt és gőzturbinát kapott a hozzájuk tartozó új technológiai rendszerekkel együtt. Az erőmű az átalakított gázturbina és a korszerűsített kazán tüzelőberendezéseinek köszönhetően kimagaslóan jó emissziós jellemzőkkel üzemel, és a korábbi technológiákhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát, valamint a főváros számára a távhőt, ismertette közleményében a társaság. A Veolia Magyarország a hazai energia, víz és hulladékgazdálkodási piacon vezető szereplő. Több mint 63 állami és önkormányzati intézményt, 42 egészségügyi és szociális intézményt és 40 ipari telephelyet lát el energiával, és 17 városban több mint 400 ezer távfűtéses lakás és közintézmény fűtését biztosítja. Víz üzleti leányvállalatai évente 16 millió köbméter ivóvizet szállítanak lakossági fogyasztóknak, 21 millió köbméter szennyvíz és csapadékvíz elvezetéséről és kezeléséről gondoskodnak, 360 ezer lakost kiszolgálva. Július 17-e és 19-e között rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i péntek esti nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. A koncert szólistája Bogányi Bence lesz, aki Mozart fagott versenyével is meglepetés darabokkal áll a közönség elé. Másnap, július 18-án a Sárik Péter triója a főszerep, tagjai a budapesti vonósokkal közös Bartók műsorokat adják elő, amelyet 2025-ben a zágrábi Jazz HR Fesztivál nyitó eseményeként is bemutattak. Sárik Péter a közelmúltban Bartók műveinek két albumot is szentelt, a mostani műsor ebből válogat Ott Rezső zenekari átirataiban, mellette Bartók néhány vonós kamara zenekari műve is felcsendül. Marad a rakpart lezárása, Budapest közlekedése a következőképp alakul nyár végéig. Az autós forgalmát mindenképpen befolyásolja a fővárosnak a pesti alsó rakpartok lezárása, amely még hónapokig tarthat. A pesti alsó rakpart hétköznap esti lezárása egyelőre biztosan maradt tehát, és a jelenlegi rend akár szeptember közepéig is érvényben lehet. A városvezetés közben folyamatosan figyeli, hogyan alakul a forgalom, miközben a rakparton és a környékén kulturális programok sora várja az érkezőket, írta meg az Infostart. Augusztus végéig nem változik a pesti alsó rakpart hétköznapokon 17 órától induló autók elől történő lezárása, a mostani ütemezés pedig akár az európai mobilitási hét végéig is kitolódhat. A háttérben továbbra is az a törekvés áll, hogy az esti időszakban a virágörökségi helyszín inkább közösségi és kulturális térként működjön, miközben a közlekedési helyzetet is folyamatosan vizsgálják. A Budapesti Művelődési Központ szerint a jelenlegi rendszer jól beállt, és a tapasztalatok alapján nem okozott látványos torlódásokat a környező útvonalakon. Beke Károly az Inforádióban arról beszélt, hogy a forgalmi adatokat folyamatosan elemzik, és ha azok helyzete indokolja, a lezárás időpontját és időtartamát is módosítják a későbbiekben. A mostani ütemezés a BKK, a Magyar Közút, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és más érintett szervezetek vizsgálatai alapján alakult ki. A hétköznapokon hajnali 5 óráig zárvatartó rakparti szakaszon este és éjszaka gyalogosok és kerékpárosok járhatnak a területen szabadon, hétvégén pedig egész napos közösségi programokra kerül sor. A szervezők szerint a megoldás az elmúlt hetekben is működő működőképesnek bizonyult, és az autós forgalom alkalmazkodott az új rendhez. A városvezetés ugyanakkor nem tekinti véglegesnek az állapotot, szeptemberben az iskola kezdés után ismét egyeztetnek a partnerek. Több mint 650 ezeren látták már Magyarországon a Madách Színház előadását, a Mamma Mia musicalt. A 2014-es bemutatót a Budapesten és az ország 10 különböző nagyvárosában szerepelt teltház előtt az egyik legsikeresebb magyar színházi produkció. Július 3-án 600. alkalommal került színre a világhírű Abba musical. 12 éve töretlen tehát a siker, a Mamma Mia musical a Madách Színház színpadán is most újabb mérföldkőhöz érkezett. Július 3-án 600-szorra. Kevés produkció mondhatja el magáról, hogy ilyen hosszú időn át képes ugyanazzal a frissességgel, energiával és szeretettel megtölteni a nézőteret, mint a premier napján. A Mamma Mia azonban pontosan ilyen. A közönség lelkesedése az elmúlt évtizedben semmit sem csökkent, több százezren élték át a történet örömét, humorát és az Abba dalok felszabadító erejét. A musical nem csak Budapesten vált legendává, a szegedi szabadtéri játékokon 5 nyáron át volt kiadhatatlan csúcspont, összesen 21 előadáson több mint 80 000 néző látta, ezzel máig rekordtartó. A produkció az ország nagyvárosait is meghódította. Sportcsarnokokban, arénákban, különleges helyszíneken találkozott a közönséggel, és az idei ősz sem telik majd Mamma Mia nélkül. Újabb városokba viszik el a művészek a musical életörömét. Szeged mellett Debrecenben, Pécset, Veszprémben, Győrben, Szombathelyen, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Zalaegerszegen 60-nál több vidéki előadást ért már meg a Mamma Mia, és hamarosan újabbak következnek. Alig 2 napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. A fővárosi állat és növénykert új lakói, a hulmán langúrok alig 2 nappal a szerdai bemutatások után hagyták el a kifutójukat. A 74 év után újra Budapesten látható faj egyedeit a biztonsági protokolloknak megfelelően 20 perc alatt befogták. A fővárosi állat és növénykertben péntek délután történt a dolog, akkor a nemrég érkezett hulmán langúr testvérpár rövid időre szökött. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat és kiürítette az érintett épületet, írta az esetről a Blick. Az intézmény a Facebook oldalán erősítette meg a történteket. A frissen beköltözött hulmán langúr párunk rövid időre eladta a számukra kijelölt területet, mint írták. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a szituációt. A folytatásban programajánlatok érkeznek.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. július 7-e van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Újabb 5000 budapesti próbálhatja ki az új MOL-bubit, inváziós szúnyogok ellen védekeznek Budapesten, független vizsgálatot sürgetnek a budapesti taxisok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megszavazta az országgyűlés a Budapest számára korábban létrehozott segélyhitelmechanizmus megszüntetését. A tavaly decemberben elfogadott szabályozás lehetővé tette volna, hogy a főváros állami kezességvállalás mellett kormányzati jóváhagyás nélkül vehessen fel hitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, amennyiben fizetésképtelenné válik. A konstrukciót arra az esetre dolgozták ki, ha a főváros nem tudná biztosítani intézményei és cégei működését, illetve veszélybe kerül.

érdeklődés miatt újabb 5000 felhasználó csatlakozhat a MOL-Bubi új generációjának teszteléséhez, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jelentkezés ezen a héten nyílik meg a BKK honlapján azok számára, akik jelenleg érvényes közösségi közlekedési bérlettel rendelkeznek a Budapest Go alkalmazásban, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL-Bubi bérletet vásároltak. A BKK tájékoztatása szerint a szolgáltatás bevezetése több lépcsőben történik, hogy a rendszert valós felhasználói tapasztalatok alapján tudják továbbfejleszteni. Az első zárt teszt június 19-én indult, a résztvevők pedig elsősorban az elektromos rásegítésű kerékpárokat értékelték pozitívan, kiemelve azok kényelmes használatát és egyszerű kezelhetőségét. A tesztelők szerint a mindennapi használatot megkönnyítő megoldások, például az ülés gyors állíthatósága is hozzájárulnak a kedvező tapasztalatokhoz. Az alkalmazással kapcsolatban főként kisebb, a használhatóságot érintő észrevételek érkeztek, valamint néhány műszaki jellegű javaslat is felmerült. A BKK szerint az új MOL-Bubi minden szempontból korszerűbb lesz a jelenlegi rendszernél. Az indulást követően fokozatosan bővül a kerékpár állomány, amely a tervek szerint összesen 3300 járműből áll majd. Ezek közül 2500 hagyományos, míg 800 elektromos rásegítésű kerékpár lesz. A későbbiekben pedig további kapacitásbővítés is elképzelhető. Kényszerleszállást hajtott végre Budapesten egy Ryanair gép. Olaszországból Litvániába tartott a repülő, Pozsony közeléből fordult vissza a pilóta. Utas rosszul lét miatt Budapesten szakította meg útját a Ryanair gép, hétfőn délelőtt, írta meg az airportal.hu. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31 R futópályán. Majd a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását. Két budapesti kerületben és további 11 vármegyében folytatódik a szúnyoggérítés ezen a héten. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Budapest 3. és 4. kerületében, valamint összesen 151 településen végeznek földi kémiai védekezést, mintegy 31.600 hektáron. A szakemberek az esti és az éjszakai órákban platós járművekre szerelt permetező berendezésekkel jutatják ki a készítményt a lakott területeken. A rendkívül alacsony dózisban alkalmazott szer a tájékoztatás szerint nem jelent veszélyt sem az emberekre, sem a házi állatokra, és a méheket sem károsítja. A védekezést egyre inkább az inváziós fajok terjedése indokolja, különösen az ázsiai tigris szúnyog megjelenése. Ez a faj nappal is aktív, gyakran az ember közelében szaporodik el, és fokozatosan kiszorítja az őshonos szúnyogfajokat a lakott környezetből. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy az inváziós szúnyogok elsősorban a házak környezetében található kisebb vízgyűjtőkben, esővízzel telt edényekben, kerti eszközökben és pangóvizekben szaporodnak. A lakosság együttműködése ezért továbbra is fontos szerepet játszik a szúnyogok számának csökkentésében. Megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, miután aláírták a fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést. A beruházás több mint 32 milliárd forintos uniós forrásból valósulhat meg, az előkészítő munkák pedig várhatóan már idén ősszel elindulnak. A fejlesztés keretében új villamos kapcsolat épül a Szent Gellért tér és a Kopaszigát térségek között, a Műegyetem rakpart a Budafoki út és a Dombóvári út érintésével. Az új 2,8 km hosszú kétvágányú szakasz jelentősen javíthatja a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed, az infópark és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek közösségi közlekedési kapcsolatát. A beruházás részeként 7 pár akadálymentes villamos megálló épül, füvesített villamos pályát alakítanak ki, emellett új rakparti sétány és kerékpáros útvonal is létesül. A tervek szerint a fejlesztés során fákat és cserjéket ültetnek, valamint közvetlen kapcsolat jön létre az egyes villamossal és a Nádorkert térségében tervezett új vasúti megállóval is. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kivitelezés várhatóan 2026 őszén kezdődik el, a projekt pedig 2029 végére készülhet el. A fejlesztés hosszabb távon megalapozhatja a dél-budai villamoshálózat további bővítését, akár a Budafoki úton a Szavoya Park irányába is. Független vizsgálatot sürgetnek a budapesti taxisok. A taxisok érdekvédelmi szervezete, a Budapesti Közlekedési Központ személy

0: taxi szolgáltatást felügyelő rendszerének független átvilágítását kezdeményezte. Az érdekképviselet szerint a jelenlegi ellenőrzési és szabályozási rendszer egyre nagyobb terhet jelent a taxis kisvállalkozások számára. A szervezet nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakció vezetőköz, amelyben azt írják, a szakmában tapasztalható problémák már nem elszigetelt esetek, hanem a teljes felügyeleti rendszer működését érintő kérdések. A taxisok 7 pontban foglalták össze követeléseiket, egyebek mellett a korábbi megfelelőségi vizsgálatok független auditját, a BKK ellenőrzési rendszerének teljes körű átvilágítását, valamint a TaxiTrack alkalmazás bevezetésének és adatkezelési gyakorlatának felülvizsgálatát szorgalmazzák. Emellett vizsgálatot kérnek a hatósági tarifa felülvizsgálati rendszerével kapcsolatban, a kötelező taxiszemlék működésének átláthatósága ügyében, továbbá a rendszeres szakmai egyeztetések visszaállítását is szükségesnek tartják. Az érdekképviselet hangsúlyozta, hogy nem a konfliktus a céljuk, hanem egy átláthatóbb, kiszámíthatóbb szabályozási környezet kialakítása. A szervezet jelezte, hogy továbbra is nyitott a párbeszédre, és kész együttműködni a fővárossal a budapesti taxis szolgáltatás fejlesztése érdekében. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm,

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a tovább lépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az April B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó April B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az lepusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszki Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Budapest, mint Berlin, Moszkva, London vagy Buenos Aires, akár csak a legjobb színészek, fővárosunk is bámulatos átalakulásokra képes. A filmipar számára is vonzó város az elmúlt évtizedekben több híres és nagyszabású film forgatásának adott otthont, ezeket vette számba a We Love Budapest. Az 1990-es évek óta Budapest rengeteg nemzetközi filmes produkciónak adott otthont, ennek oka egyrészt az, hogy viszonylag alacsonyak a költségek, és speciális mértékű az adó visszatérítés, ami egy amerikai filmnek több millió dollár spórolás is jelenthet. Másrészt Budapest városképe változatos, számos korszak építészeti stílusából és hangulatából őriz egy darabot, és ez a jellegzetessége bármely nagy európai város megjelenítésére alkalmassá teszi. 1975-ben a Szerelem és halál francia-amerikai koprodukciós filmet Woody Allen és Diane Keaton főszereplésével 74 őszén forgatták Magyarországon. Budapest és Bonaparte Napóleon korabeli Szentpétervárt alakította, Pest megye vidékei pedig az orosz rónákat. A Tolstoj és Dostojevszkij regényeinek saját paródiájában az operaház is feltűnt, mely az 1812-es Szentpétervári operát alakította, Szentpétervár utcait pedig a Várnegyed. A fővároson kívül feltűnik még Tínje, mint a Csetlő Botló Boris, azaz Woody Allen kiképzésének helyszíne, valamint a háborús tömegjeleneteknek teret adó Pirisboros Jenő is. Budapest kiválóan alakítja Moszkvát is, erre jó példa az Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett Vörös Zsaru akciófilm, melyet Endi Vajna hozott el Magyarországra. Feltűnik a konditermet és füllett török fürdőt alakító Rudas, ahol az orosz rendőr bőrébe bújó Schwarzenegger megvillantja izmait, vagy a Lukács fürdő, mint a véres leszámolás színtere. A filmen szerepel Kaszás Attila és Koncz Gábor is, utóbbi a budai vár lépcsőin gurul le, miután az orosz zsaru végez vele. Érdekesség, hogy egyes jeleneteket tényleg a Vörös téren vettek fel, engedély és vízum nélkül, kézi kamerával. Szintén Endi Vajna producerkedésének köszönhetjük, hogy a 90-es évek derekán olyan világsztárok rohangáltak Budapest utcáin, mint Madonna, Antonio Banderas vagy az őt kísérő neje Melanie Griffith. Az Eva Peron történetét elbeszélő életrajzi musical Buenos Aires-i helyszínei között felismerhetjük az Alkotmány utcát, az egykori néprajzi múzeumot vagy a Keleti pályaudvart. A pletykák szerint az Oktogon egyik házában énekelt el Madonna Don't Cry For Me Argentina című dalát. Endi Vajna szerint az akkor 37 éves popdíva lánya is Budapesten fogant meg személyi edzőjétől, aki elkísérte őt a forgatásra. 2000 őszén egészen abszurd kép fogadta a budapestieket, két hétig egy élethűen reprodukált berlini határátkelőhely állt a felvonulási tér közepén. A díszletet a Spy Game, Kémjátszma című kémfilm forgatására építették fel, ám nem csak az, hanem a Budapestre látogató világsztárok Robert Redford és Brad Pitt is a közbeszéd tárgyává lettek. Valaki Redford félarcát vélte látni, ahogy a színész beosont a Kempinski szálló hátsó bejáratán, és cikkek szóltak arról, hogy Brad Pitt nem tudta beindítani a Skoda autóját. Budapest kémfőváros, legalábbis a hollywoodi filmforgalmazók szerint. 2002-ben Eddie Murphy és Owen Wilson vígjátékát is fővárosunkban forgatták, sőt a film sztoria ezúttal ténylegesen Budapesten játszódott. A fő forgatási helyszínek a Szabadsághíd és a Gellérthegy mellett a Lánchíd és a Budai vár voltak. Ez utóbbi belső udvarát külön földíszítették egy nagyszabású parti jelenet felvételének kedvéért, a Lánchídra pedig Eddie Murphy mászott fel.

0: valaki.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a Tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet, inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként Kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es-80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhoz szállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es-80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekinthető kiállítása. Yeah.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akarat erőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És hogy ígértem, a mai Manna délelőttben kiderül, hogy mi is az az erdőfürdő. Mit csinál egy erdőterápiás szakember? A Manna délelőtt vendége Györfi Éva, aki erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember. Szia Évi, jó reggelt! Köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: No, akkor induljunk el onnan, hogy talán nem vagyok egyedül azzal, hogy hallottam már én is azt az érdekes japán elnevezést, ami az erdőfürdőt jelenti. Mi is ez?
2: Ez a Shinrin-yoku tulajdonképpen szó szerint erdőfürdőzést jelent, és a szónak a megalkotója az akkori japán erdészeti ügynökségnek a vezetője Tomohide Akiyama volt, aki tulajdonképpen a wellness célú ökoturizmust szerette volna népszerűsíteni ez alatt a szó alatt. És hát amikor a 80-as években ő ezt megtette, még talán nem is gondolta arra, hogy a 2020-as évekre meg már egy egész kis mozgalom alakul ki ebből, és egy konkrét kutatási sok témáját is képező módszertan az erdőfürdőzés.
1: Az erdőfürdőzés az nem azt jelenti, hogy az ember elmegy és egy erdőben lévő vízben fürdik, hanem az erdő gyönyörűségében lubickol. Tehát egy érzés, a látványban való fürdőzésről van szó tulajdonképpen, ami nem csak a látványt jelenti, hanem az összes érzékszervünkre ható természeti jelenségben való lubickolást. Jól mondom?
2: Igen, tulajdonképpen ez az összes érzékünket bevonó tudatos séta, amit erdőfürdőzésnek nevezünk, ami nem is nagyon kell csodálkozni, hiszen örömfürdőzni és napfürdőzni is szoktunk, így hát tulajdonképpen az erdei atmoszférában, és az erdő adta örömökben, élményekben is lehet fürdőzni a séta során.
1: Mit ad ez az embernek? Miért fontos, hogy az ember visszataláljon a természethez?
2: Ugye van ennek egy ilyen hivatalos megfogalmazása, és van neki egy ilyen nem hivatalos. A nem hivatalosban azt szoktuk mondani, hogy igazából az erdő mindig mindenkinek azt adja, amire a legnagyobb szüksége van, amit keres. Ez, ha a tudományosan alátámasztott oldalról nézik, akkor egyfajta ilyen projekciót jelent. Megyek az erdőben, élményekben, formákban, színekben, hangokban gazdag, lassú világban lépkedek, kicsit módosult tudatállapotban, és hát nyilván olyan dolgokat veszek észre, amik számomra fontosak, és ennek ad egy teret tulajdonképpen a természetes környezet, de ennél sokkal többet is jelenthet. Ugye eleve az erdőfürdőzésnek van egy ilyen tudatállapot módosító, stresszcsökkentő hatása, amelyeket már mérésekkel is igazoltak, és emellett ugye fitoncidokat bocsájtanak ki a fák, immunerősítő hatása van ennek is, meg magának a stressz csökkenésnek, és ezen felül tulajdonképpen az erdőfürdőzés, ez így a mentális egészségünkhöz is hozzájárulhat, önismereti módszerként is nagyon jól alkalmazható, és hát nem utolsó sorban a kapcsolatainkat, beleértve a természethez fűződő kapcsolatát az embernek, a kapcsolatainkat is gyógyíthatja. Egy elfogadó, nagyon megtartó térben vagyunk, ahol nagyon gyakran az a résztvevőknek a visszajelzése, hogy valójában önmagukban véve értékesnek érzik magukat, illetve magát, az életet másképp kezdik el szemlélni rendszerben, összefüggéseiben, átfogóban, és megjelenik benne egyébként a jó kapcsolat legfontosabb ismérve a kölcsönösség. Fontossá válik az erdő, és ezen keresztül fontossá válik az ökoszisztéma és a természet egészsége is az ember számára.
1: Az, hogy ebből egy jelenség lett, egy módszer lett, egy tulajdonképpen egy terápiás módszer, mondhatjuk azt, az annak köszönhető, mert ugye ez régen természetes volt, hogy az ember egy volt a körülötte lévő természettel, a fákkal, az állatokkal, a szarvasokkal, az őzekkel, az összes állattal és növénnyel, ami a körülötte lévő környezetben élt. Most már nincs körülöttünk ennyi zöld, nincs körülöttünk erdő, hiszen azok is fogynak. Azért kell, hogy ez ekkorává tudjon nőni, hogy azok az emberek, akik a városban szorultak, vagy arra voksoltak, ők is megtapasztalhassák ezt, hogy visszavezetődhessenek a természethez?
2: Nagyon érdekes a kérdés, amit felvetettél, hogy mikor is szakadt el az ember a természetvilágtól. Ugye ez ilyen nagyon kiugró módon az elmúlt 200 évben jelent meg, amikor meg többszöröződött, igazából meg 160-szorozódott a városban élőknek a száma. De valójában az embernek a természettől való elszakadás az talán az ősidőkbe is visszanyúlhat, amikor az ember fölé rendelődött a természetnek, nagyon tudta befolyásolni, és akkor hirtelen azt gondolt, hogy jobban áll. És hát ez a kapcsolat mostanra egy ilyen egészen használó, kicsit ilyen bántó kapcsolattá változott, amiben ugye a természetvilág súlyosan sérül. És hát úgy tűnik, hogy ez a súlyos sérülés ránk is hat. Mi is súlyosan sérülünk abban, hogy régen volt egy ilyen nagyon szép sámánista köszönésmód, hogy minden a rokonom, és ma már minden idegen. Az ember számára még önmaga is idegen, az embertársa is idegenek, egyfajta izolációban, elválasztódásban élünk. És hát ebben én azt gondolom, hogy nagyon nagy ajándék lehet, hogyha megtanulunk újra kapcsolódni a saját gyökereinkhez, a természeti lényhez bennünk, és hát a többi emberhez is, mondjuk egy csoportos sétán keresztül.
1: Ez volt a köszönés, hogy minden a rokonom?
2: Ez egy lehetséges köszönés, igen, a társadalomban.
1: Hogy minden egy.
2: Minden a rokonom. Igen, kicsit olyan, mint a látlak téged az avatárban. Minden a rokonom, látlak téged. Ez a fajta kapcsolatteremtés talán, ami leginkább ide illhet. Szépsége ennek, hogy ez nyilván világnézettől függetlenül a természet az mindenhol természet, és mindenhol oda tartozunk.
1: Japánban ezt gondolom, hogy profin és nagyon sokan űzik, vagy próbálják meg az életük részévé tenni. Mennyiben más, amit ők csinálnak ahhoz képest, amit Európában csinálnak erdőfürdőként?
2: Japán erdőfürdőzésről meglehetősen keveset tudunk, ők ugyanis nagyon szigorúan védik a módszereiket, de a japán hagyományban, erdőfürdőzés hagyományban elsődleges szerepe van az erdőnek, a erdőgyógyító hatásainak. Az ő méréseik inkább az erdőgyógyszerként való alkalmazására vonatkoznak, és nagyon erősen fiziológiás beállítódásúak. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mondjuk milyen erdő hogyan hat a szervezetre, milyen fitoncid összetételben, hogyan érzik magukat az emberek. Mérnek a séta elején, végén kortizol szintet, vérnyomást van, ahol még a homloklebenyi vérellátást is, hogy lássák az emberek papíron számukban, hogy tényleg az ő rágódásuk az csökkent a séta alatt, nem csak ők gondolják úgy, hogy jobban vannak. Ehhez képest a nyugati erdőfürdőzés, amelynek a megalapozója Amos Clifford volt, egy amerikai származású pszichoterapeuta, a nyugati erdőfürdőzés már egy kicsit túlmutat ezen, és ezt a kapcsolati erdőfürdőzésnek nevezzük, míg az első, a japán, azt a gyógyászati erdőfürdőzésként apostrofálta ugye Amos. A kapcsolati erdőfürdőzésben már sokkal nagyobb szerepe van a természet kapcsolatnak, a reciprocitásnak, ennek a kölcsönösségnek, ami megjelenik. Tehát tulajdonképpen az itt Európában általunk oktatott erdőfürdőzés, az pedig már az integratív erdőfürdőzés, ami azt mondanám, hogy igen, benne van a gyógyászati, benne van a kapcsolata, és ezt az egészet vissza szeretnénk helyezni tulajdonképpen a gyógymódok közé, a mentális egészség, illetve a fizikai egészség és a természet egészségének a fenntartására.
1: Vanna délelőttben az erdőfürdőzésről beszélgetünk, a vendégem pedig ezzel kapcsolatban Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember. Hamarosan folytatjuk, csupa érdekesség jön még továbbra is.
0: Vanna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakembere vendégem a mai Manna délelőttben. Az erdőfürdőzésről beszélgetünk. Nagyon sok érdekes dolgot elmesélt már Évi ezzel kapcsolatban. Mit jelent az erdőterápia? Folytassuk ezzel, Évi.
2: Tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a gyógyító célú alkalmazását jelenti, terápiás célú alkalmazását, ami történhet egyébként úgy általában véve mindenféle civilizációs ártalmak esetében, és történt nagyon konkrét, specifikus célcsoportoknál, például alkalmazható demenciánál van, aki ajánlja mondjuk a szenzoros problémák esetén, és alkalmazható például kiégés, depresszió esetén. Nyilván mindegyiknek megvan a maga szakembere, aki ezzel foglalkozik, és nagyon, nagyon jó az is, hogyha csak úgy általában véve indul egy erdőterápiás csoport, ahol mondjuk több héten keresztül a résztvevők a témájukkal foglalkozhatnak, és vihetik tovább ugye az adott terület szakértőihez az eredményeket.
1: Évi, ez a gyakorlatban hogy néz ki? Tehát, hogyha egy többnapos erdőfürdőzésről vagy erdőterápiáról beszélünk, akkor ez egy úgymond napközis foglalkozás, tehát reggel megyünk, vagy délelőtt és este jövünk, vagy ott alszunk kint, tehát a hatékonyságán például változtat-e az, hogy az ember folyamatosan kint van az erdőben? Hogyan zajlik ez?
2: Egy nagyon izgalmas kutatást végeztek Japánban, ahol egy háromnapos erdőfürdőzés után mérték az immunrendszeri hatását az erdőfürdőzésnek, és ott azt figyelték meg, hogy egy ilyen hosszabb háromnapos elmerülési folyamat után a nagyobb megnövekedett immunaktivitás még 30 napon keresztül is fennmaradt. Ami nagyon-nagyon izgalmas, mert ilyen esetben például az ölősejtek száma nő meg a szervezetben, amiknek kiemelt jelentősége lehet például a rákgyógyításban is, de egyébként a fertőző megbetegedések megelőzésében, kezelésében is. Úgyhogy például, amit mondtál, az elvonulás jellegű vagy többnapos folyamat, az ilyen szempontból nagyon-nagyon izgalmas. Mondjuk egy erdőterápiás folyamat, így a nagyon-nagyon alap konstrukcióban egy ilyen 6-7-es folyamatot jelent, ahol 6 héten keresztül minden héten egyszer találkozunk egy erdőfürdőzésre, és akkor ennek van egy ilyen felépített folyamat attól függően, hogy milyen a csoport. Emellett természetesen lehet mondjuk egy erdőterápiás elvonulás, vagy lehet csak egy-egy erdőterápiás alkalom valamilyen más terápiás vagy önismereti folyamatba beillesztve. Tehát ezek nagyjából, én így azt mondanám, a terápiás alkalmazási lehetőségei az erdőfürdőzésnek.
1: Nem megterhelő utána visszamenni a városba és visszazökkenni a hétköznapokba, vagy akik részt vesznek egy-egy ilyen erdőfürdőn vagy erdőterápián, utána rendszeres erdőjárókká válnak?
2: Őszintén remélem, hogy igen. Így fordítani arra, hogy az, aki erdőfürdőzésen vagy erdőterápiás folyamatban részt vett, az azután folytassa is, amit elkezdett, és vannak ennek ilyen hétköznapokban alkalmazható formái is. Például én készítettem egy ilyen természetalapú jólét kiskönyvet, ingyenesen letölthető, és azon keresztül ilyen ötleteket kaphatnak a résztvevők, hogy akkor ők így hogyan tudják fenntartani az erdőfürdő gyakorlatát a hétköznapi életükben. Van lehetőség a csendesülés gyakorlásra, ez az ilyen hétköznapi 20-30 perces erdőfürdőzéseket jelenti. Még azt mondanám, hogy az ajánlás az lenne, hogy azért havonta egyszer egy erdőfürdő sétára induljon el, vagy járjon vissza, ha van kedve, csatlakozik csoporthoz, ha szeretne egyedül erdőfürdőzni, akkor ahhoz például készül most egy kis könyv, amiben van egy kártyacsomag meghívásokkal, nagyon szép illusztrációkkal, Komiát Jorsi illusztrációival, és egyébként meg minden erdőfürdő sét a végén van egy ilyen visszavezető integrációs szakasz, ahol az élmények feldolgozása megtörténik, és ahol kicsit visszarázódnak a normál tudatállapotba, talán el is mondjuk nekik, hogy vezessenek óvatosan, emlékezzenek rá, hogy a többiek nem innen mennek, tehát lehet nehéz, de más szemmel is tudjuk vizsgálni a világot egy erdőfürdő séta után. Azt is mondhatnám, hogy így kifényesedhet, megszépülhet a világ.
1: Hatékonyabb-e a csoportos erdőfürdőzés, vagy hatékonyabb az, ha az ember egyedül van egy erdőterápiás erdőfürdőző szakemberrel, vagy pedig ezt tehetem magamtól is mondjuk egy-két alkalom után már?
2: A nagyon jó válasz erre az igen. ami alatt azt értem, hogy minden eset nagyon egyedi. Van, amikor az egyedül létnek a szabadsága az, ami nagyon sokat tud adni, annak a biztonsága, annak a nyitottsága, hogy tulajdonképpen a saját meghívásaim, a saját kapcsolatom, erdőhöz fűződő kapcsolatom mentén haladok, hogy nem kell visszamenni a csoportba, nem kell megosztani. Ezek egyébként sem kötelezőek nyilván, de a síta során, de hogy tud ez adni egy nagyobb teret. Van, amikor az esik jól az embernek, hogy egyszerűen csak kiül az erdőbe, és van. És van, amikor meg kifejezetten segít, tanít, támogat az, hogy van körülöttünk egy emberi közösség. Van, aki például szorong az erdőben, ökoszorongásnak hívják egyébként. Neki nagyon jót tesz a csoport. Neki nagyon jót tesz, hogy vannak körülötte, nem téved el, van hova visszajönni. Van egy vezetője, aki tartja a teret. Van egy vezető, aki adja az ötleteket, hogy hogyan, merre induljon el. Ez nagyon-nagyon egyéni, én azt gondolom, és természetesen megvannak a maga erősségei az egyéni erdőfürdőzésnek is, amikor ugye egy az egyben a vezető, illetve az egyén van jelen. És megjegyezném, hogy nagyon aranyos például a párkapcsolati erdőfürdőzés is, vagy a családi erdőfürdő, amikor egyfajta ilyen örömteli élményként, együtt létként mondjuk egy anyalánya elérkezik, vagy egy pár megérkezik egy erdőfürdőre, vagy akár egy egész baráti társaságcsoport. Ezeknek a műfajoknak mind megvan a maga létjogosultsága a különböző élethelyzetekben.
1: Nagyon érdekes, amiről Évi beszél, úgyhogy hamarosan folytatjuk. Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember a Manna délelőtt vendége. Vissza kell találnunk a természethez, ez kétségtelen, úgyhogy hamarosan folytatjuk, hogy ezt hol és hogyan lehet megtenni, mire van hozzá szükség. Innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember a Manna délelőtt mai vendége. Elmesélte már Évi, hogy mi ez az erdőfürdő, mit csinál egy erdőfürdővezető, mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember, kinek ajánlott az 1:1-es erdőfürdőzés, vagy a csoportos, hogy családok és párok is mehetnek erdőfürdőzni, hogy ez tulajdonképpen még egy csapatépítő tréningnek is zseniális jó módszer. Nyilván ilyenkor az emberben azonnal felmerül, hogy hogyan tegyen meg az első lépést abba az irányba, hogy visszataláljak a természethez, hogy mondjuk én magam is elmenjek erdőfürdőzni. Hogyan zajlik ez?
2: Természetesen hivatásból az az első mondatom, hogy igen, igen, mindenképpen gyere el hozzám először erdőfürdőzni, de valójában az első lépést azt azzal tehetjük meg, hogyha csak az utcán sétálva észreveszik magunk körül a természetvilágot. Mióta erdőfürdő vezető vagyok, azóta rájöttem arra, hogy sokkal több természet vesz engem körül, mint azt korábban gondoltam. Ugye a legszebb csodaként így a fejemben így feldereng, annyira nem csoda, mert ugye neki nem lesz ott boldog élet, hogy egyszer a 6. emelet magasságában egy falból láttam kinőni egy fát. És valójában abban az utcában semmilyen növényzet nem volt, és ez volt az egyetlen egy növény, amit így észre lehetett venni. Mi a 6. ott úgy valahogy oda szóródott egy mag is megmaradt. Tehát az első lépés az az, hogy észreveszem magam körül a természetet. Következő lépés lehet az, nem csak észreveszem magam körül a természetet, hanem elkezdek vele ismerkedni. Ilyen nagyon egyszerű módokon az öt él, mondjuk van ilyen 5 kapu rajtunk, a bőrünk, a szemünk, az orrunk, a fülünk, a szánk, ugye azon keresztül jobban odafigyelek az ételek ízére, jobban odafigyelek egy-egy fának, egy-egy virágnak az illatára. Ha jól esik, meg is érinthetem magam körül a növényzetet, és ez még csak a fizikai kapcsolatteremtés, de önmagában véve ezek lehetnek olyan jelenbe hozó pillanatok, amik egyfajta stabilitást adnak nekünk a hétköznapokban. És ezzel már el is kezdtünk erdőfürdőzni. És innen még nagyon messzire tud vezetni az út, ugye az értelmi, az empatikus kapcsolatteremtésen, a műalkotásukon keresztül. Nagyon-nagyon sok módja van annak, ahogy a természethez újra tudunk kapcsolódni. Összességében én mégis azt mondom, hogy a legelső lépés az, hogy vegyük észre, hogy természetvilágban élünk, és hogy minden, ami körülvesz bennünket, az ebből fakad.
1: Ez kortól és nemtől függetlenül megtehető, így van?
2: Igen, így van.
1: A gyerekek is
2: a legjobbak, és az idősek. A legjobb erdőfürdőzők a gyerekek, ők annyira spontán és ösztönösen a saját kíváncsiságuk örömük által vezérelve jönnek, mennek a természetben, és számukra annyira természetes, hogy élőlényként tekintenek egy élőlényre, hogy azt érdemes talán felnőttként nekünk újra tanulni. És igen, az idősek is nagyon, nagyon tudják élvezni, ők nagyon-nagyon jók az örömkeresésben.
1: Fontos tehát, hogy az ember ezekkel tisztában legyen, pontosabban csak azokkal legyen legalább tisztában, hogy szüksége van valamire, szüksége van a csendre, a tiszta levegőre, azokra az apró zörejekre, ami által érzi, hogy visszakapcsolódik a természethez, mert hogy egyek vagyunk vele, és meg kéne tanulnunk, most aztán különösen szükség volna rá, hogy megtanuljuk újra tisztelni a környezetet. Szerintem ez ebben is tud segíteni.
2: Így van. Pontosan a kapcsolat teremtés által megszűnik az az érzelmi és fizikai és mindenféle távolság, ami most az ember és a természetvilág, az ökoszisztéma között látszik. És ez a kapcsolat teremtés, aztán meg ez a közelség hozhatja meg nekünk azt az élményt, hogy valójában hálásak vagyunk és tiszteljük azt, ami előttünk van, és onnantól kezdve egy más attitűddel kezdjük akár élni a hétköznapjainkat. Egy felelősebb attitűddel, ahol mondjuk törődünk azokkal a dolgokkal, amik bennünket körülvesznek, nem csak öncélúan használjuk magunk körül ezt az egyébként nagyon szép világot, még mindig nagyon szép világot.
1: A

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szépségünk természetesen a szemünkben is tükröződik, és nyáron a szemünk szépségére és az épségére is nagyon kell vigyázni, a száraz levegő, a meleg és a napsütés miatt. Ugye ott vannak a fesztiválok, a munka utáni kiülős programok, a nyári szerelmek, a pezsgő városok, a nyaralás, a városnéző túrák, stb. Hát nyilván az ember a legtöbbet a szemét tartja nyitva és azt használja, ugye? Természetesen a telefont se tudja az ember kikapni vagy kidobni a kezéből, úgyhogy igyekszünk azért pihentető tippeket is adni a szemnek. No, mire kell figyelni, hogyha emlékeztek az Álom luxus kivitelben című filmre, ugye Audrey Hepburn ikonikus alvó maszkjára, akkor igazából, hogyha az ember hétköznap dolgozik, aztán este vagy hétvégén sem alvással üti el az időt, akkor érdemes kihasználni azt a kevés időt, amit mégis szépen pihenéssel a párnák között tölt az ember, úgyhogy jönnek is a szemfrissítő, fiatalító módszerek. Hogyha beszerzel egy ilyen kis alvó maszkot, ami ha hűthető, betétes, akkor nem csak a hangulatot dobja fel, hanem a szemedet is frissíti. A hideg, de nem nedves borogatás kényelmes, leviszi a duzzanatot és csökkenti a bőrpírt. Arra kell odafigyelni, hogy a pántja ne legyen szűk, ne legyen túl kicsi, ne nyomja a szempillát, a szemgolyót, tehát hogy kényelmesen üljön rajta a koponyát felső harmadán. Aztán ott van ugye az, amire azt mondják, hogy jó, mint a dívák, de hát nem csak a filmekben érem uborka szeletet tenni a szemünkre. Itt van a kígyóborka szezon, bátran használjátok, akár a dekoltás bőrét visszatáplálni és egy kicsit hidratálni és vitaminokat nyomni bele az uborka szeleteken keresztül, akár megmondom őszintén a készfejre is lehet tenni, oda is szoktam. Tök jól működik a dolog, és nagyon meghálálja egyébként a dekoltás bőre is, illetve a készfej bőre is, hiszen azt ilyenkor nyáridőben folyamatosan érje a napsugárzás. Mit lehet tenni? Hogyha a szemünket pihentetjük vele, akkor a behűtött uborkának egyébként a valóságban is nyugtató, frissítő hatása van, de nem érdemes elaludni az arcunkon ezzel a zölddel, pontosabban a szemünkön. Elég, hogyha elalvás előtt úgy 10-15 percig relaxálunk az ubiszeletekkel a szemünkön, és már is hidd el, egy frissebb embert látsz majd reggel a tükörben, és természetesen egyébként ezt ébredés után is meg lehet ismételni, ugyanolyan jól működik. Na és aztán, ami még fontos, ne bonyolítsuk. Ki gondolná, hogy egyszer egy mondatban fogjuk hallani a szépség és a krumpli szót, és nem a Mátyás házi Manóról van szó, aki szerintem egy krumpli volt klumpában, zárójel bezárva, hanem arról, hogy az egésznapos, sőt többnapos fáradtság vagy a buli nyomait konkrétan és gyönyörűen el lehet tüntetni, gyerekek, a nyers krumplival. Fogod a krumplit, megpucolod, lereszeled, pici kis gézlapocskába belerakod, kinyomkodod, berakod a hűtőbe, és ezt a kis reszelt krumpli csomagot, ami már kihűlt, 2-3-4 percet volt a hűtőben, rárakod a szemedre. Lehetőleg nagy csomag legyen, hogy az egész kari, most itt lefogtam a szemem, hogy ti is jól lássátok, hogy hogy kell csinálni. Szépen rárakod a szemedre, és hátrafekszel, vagy hanyatfekszel, és pihensz vele. Szintén egy 10 perc, negyed órát. A keményítő csodát tesz. Kifeszesíti, kisimítja a szemkörnyéki bőrt, és gyönyörűen eltünteti a szem alatti karikákat. Gyerekek, óriás varázslat. Ha nem akarsz reszelgetni, akkor fogod és levágsz két szelet krumplit. Megmosod a krumplit, levágsz belőle két szeletet, lehetőség szerint a legszélesebb pontjáról származzék az a két szelet. Gyönyörűen eltüntet mindent. Aztán gyerekkorodban biztosan kaptál kamillás borogatást legalább egyszer, ezt nagyjából mindenki átélte, már a módszer egyébként akkor is működött, és most is nagyon jól működik. Hasznos lehet egyébként a gyulladás csökkentő hatása miatt is a kamilla. 4 deci forró vízbe beáztatunk egy evőkanál szárított kamilla virágot, mindenhol lehet kapni drogériában, gyógyszertárban, de ha nincs, akkor jó egy teafilter, hagyod ázni, és amikor hűlni kezd, akkor belemártod a langyos vízbe a vattapamacsot, óvatosan áttörölgeted vele a szemedet és a környékét, és el is múlik a duzzadás, de hogyha egy picit még variálni akarsz, akkor vattakorongot mártasz a jó sűrű kamillás főzetbe, és az a kamillás főzet legyen már nagyon hideg, tehát tedd a hűtőbe, hűljön le, és úgy tedd a szemedre, gyönyörűen eltüntet mindent. Ami nagyon fontos, ne csak másnap hidratálja, görbe estik, másnapján mindenki kétségbe esetten igyekszik pótolni a folyadékot, de jobban jársz akkor, hogyha előre gondolkozol, és folyamatosan iszod a vizet, mindegy, hogy fröccsözni mentek, vagy valami más történik, vagy bulisztok, stb. Akkor is kell vizet inni, nagyon-nagyon fontos. És természetesen ez nem csak a bulira, hanem az átdolgozott napokra, a túlhajtott napokra is ugyanúgy vonatkozik. Erre tessék ügyelni, és ez a nyaralás ideje alatt is nagyon jót tud tenni, akkor is, hogyha nem agyon dolgozod magad, vagy hajnalig bulizol, hanem egyszerűen csak túl sokat töltesz kint a vakító, meleg, forró levegőn, a napsütésben. Ezek a tippek akkor is működnek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Íme a hat leghatékonyabb házi megoldás napégésre. Gyorsan enyhíti a fájdalmat és a pirosságot is. Egyszerű, de mégis gyorsan ható házi praktikák. Ezeket be lehet vetni mindig, és tényleg valóban mindig segíteni tud. Ugye nyáron különösen fontos a fényvédelem, a napvédelem, a bőrtípushoz illő naptejek használata, a leégés és a további bőr problémák elkerülése érdekében. Ám ha mégis megtörtént a baj, mert hogy általában és többnyire meg is történik, hiszen az ember még most is legyint, hogy ó, hát velem nem fog meg, ó, hát bekentem magam, igen, de még hogyha 50 faktoros napvédő kozmetikumot használsz is, az is csak annyit jelent, hogy 50 percig tartózkodhatsz azzal a bizonyos kozmetikummal, napvédőkrémmel a napon, mert utána újra kell kenni. Tehát mi a feladat? Az, hogy egyrészt rendszeresen kenjük, másrészt pedig odafigyeljen az ember, és igyekezzen nem leégni, mert 10 óra vagy 11 óra és 15 óra között a tűzönapon tartózkodni még nyaraláson sem érdemes. Mire kell talán odafigyelni? Leginkább, ugye, hogyha leégtünk, akkor jól jön a hideg borogatás és az aloe vera. Nagyon jó ötlet az is, hogyha a jeges vagy hideg vízbe mártunk egy törölközőt, és azt helyezzük óvatosan az érintett felületre, nyilván kicsavarva, 5-10 percre. Ez segít csökkenteni a kellemetlen égő érzést és a gyulladást, ezáltal pedig megkönnyebbülést jelent a testnek. Aztán ott van még az aloe vera, a növény maga, aminek a belsejében található zselé tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és aminosavakkal, erőteljes regeneráló gyulladás csökkentő hatással bír, régóta használják sebek égési sérülések kezelésére, a kipirosodott felületre kenve hamar enyhíti a panaszokat, és táplálja, hidratálja a megviselt bőrt. Aztán ott van még a fürdő zappehellyel vagy almaecettel. Nagyon jó megoldás ez is, hiszen szintén gyulladás csökkentő, bőrmegújító tulajdonságokkal bír a zappehely, tehát ez egy őrületes szuper varázsszer, és ilyenkor kell bevetni, csak beleöntünk egy bögrényit belőle a langyos vagy hüvöskés fürdővízbe, és ebben áztatjuk magunkat legalább negyed órán keresztül, de hogyha jól esik, akkor még tovább. Azt érdemes tudni, hogy azért hangsúlyozom a gyulladás csökkentő hatást, mert hogy amikor az ember leég, akkor ott egy gyulladás keletkezik a bőrben. Tehát arról azért érdemes tudni. Aztán oda kell figyelni arra is, hogy az almaecet jótékony hatását ilyenkor is bevethetjük, gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, csökkenteni képes a gyulladást, az irritációt, de érdemes óvatosan bánni vele, és csak is higítva használni a kívánt hatás elérése érdekében. Az a legjobb, hogyha ebből is a fürdővízünkhöz teszünk egy kicsit, méghozzá egy fél bögrével, és negyed órán keresztül áztatjuk a kádban magunkat, majd egy ápolott húsfürdővel leöblítjük a testünket. Aztán ott van még a tea és az uborka, a csersavat tartalmazó fekete és zöld tea is alkalmazható, képzeljétek el, a napégés kezelésére. Felforralunk egy nagy lábasnyi vizet, belerakunk 5-6-7 teafiltert, akár 8-at is, várj addig, amíg kihűl, filterrel együtt, és hogyha ez megtörtént, akkor belemártunk a teába egy törölközőt, és beborogatjuk vele a kipirosodott bőr 15-30 percen keresztül, ezt napjában többször is napokon át meg lehet ismételni. Aztán ott van a varázslatos kígyóborka, ami szintén gyulladás csökkentő, a kellemetlen feszülő érzést is tudja enyhíteni, hűti és visszatáplálja a kiszáradt, meggyötört és megégett nap testfelületet, bőrfelületet. Szépen berakjuk a zöldséget a hűtőbe, és hogyha már elég hideg, akkor vagy felvágjuk hosszú szeletekre sréhen, hogy minél nagyobb területet befedjen, és így pakoljuk magunkra az égett részre, vagy pedig összetormixoljuk, és a keletkezett pépet kenjük a bőrünkre 15-20 percre, és szépen hamarosan érezni fogjuk a hatását. Ott vannak a házi módszerek még, amiket ilyenkor meg lehet tenni. Természetesen ott van a tejfölös lekenegetés, meg a vajas bekenegetés, de az a helyzet, hogy az onnantól kezdve, hogy megmelegszik a bőrödön, olyan nagyon-nagyon nem tud használni, ami viszont biztosan jót tud tenni a napégésre használat. Régi szerek, ezek a habok, azokat mindenki vigye magával a nyaralásra, de szerencsére egy tengerparti kisvárosban is vannak zöldségesek, az uborkás módszer nagyon jót tud tenni. Azonnal tessék kenegetni magatokat, hogyha mégiscsak leégtetek, de tudjátok, a megelőzés a leghasznosabb.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin szerda. Itt van velem Szendrei Kriszta, vitamin szakértőnk. Szia!
2: Hello, szia Petra!
1: Az E-vitamin, vagyis az alfa-tokoferol, az antioxidáns hatású zsírban oldódó vitamin a vendégünk ma. Mit kell róla tudnunk elsősorban? Kezdjük ezzel.
2: Ami szerintem a legfontosabb, és az E-vitaminnak azért lesz itt nagy szerepe. Elmondom, hogy miért. Az egyik, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ügyesen tudjon bánni a testünk az oxigénnel, az pont az E-vitamin. És arra is képes az E-vitamin, hogy úgy működtesse a testet, hogy akár alacsonyabb oxigénkoncentráció mellett is jól tudjon működni. Azt gondolom, hogy ezt nem biztos, hogy mindenki tudta, erre majd még visszatérünk, illetve az az adat, hogy nélkülözhetetlen fontosságú a szívnek és az ereknek az egészségéhez, ez mondjuk már, ez talán köztudott, viszont, hogyha ez így van, és így van, mert ez bizonyított, mondok még egy valamit, és akkor itt lesz egy furcsaság. Az van, és ezt is egyébként tudják, hogy a leggyakoribb betegségeknek pont idézőjelesen ezek a szívbetegségek számítanak. Na most, hogy akkor itt lesz valami kis gubanc, tehát hogyha az E-vitamin felel a szív és az erek egészségéért, és ez a leggyakoribb betegség, akkor ez nekem azt mutatja, hogy valószínűleg nem jutnak az emberek annyihoz, hogy elegendő legyen. Ez a bizonyos elegendő, jövök a számaimmal, és akkor megnézzük majd azt is, hogyha ez lehet érdekes, és szerintem érdekes, hogy táplálkozással mennyit tudunk bevinni, vagy mennyit kellene enni ahhoz, hogy az a bűvös szám meglegyen, aminek van értelme. Azt is találták, hogy igazából kevesebbet ennél az értéknél nincs nagyon értelme szedni, mert nem mennek végbe azok a folyamatok, amik szükségesek. Naponta legkevesebb olyan 400, kötőjel 600 nemzetközi egységnyi E-vitaminra van szükségünk. Gyorsan csak ez a nemzetközi egység, ez olyan fura, mert se nem milligram, meg se nem gram, meg se nem liter. Ezt kitalálták, ez egy megállapodott mértékegység, olyan vitaminoknál, amit a szokványos mértékegységekkel nem tudnak jól kifejezni. Úgyhogy igazából ez csak ennyi, ez egy megállapodás az E-vitaminnal kapcsolatban. Tehát ez a 400 nemzetközi egység naponta minimum, ez egy általános, de itt is meg tudjuk nézni egyébként, van testsúlyra, mivel ugye ezt már többször megbeszéltük a vitaminokkal kapcsolatban, a testsúly az befolyásolhatja azt, hogy miben mennyire van szükségünk. Azt találták, hogy olyan 8 nemzetközi egységnyi E-vitamin javasolt per testsúly kilogram. És akkor ettől kezdve például, hogyha nézzünk egy 20 kilogramm testsúlyú gyerkőcöt, akkor ez olyan 160 nemzetközi egységre jön ki. Aztán van itt nekünk mondjuk egy filigrán 50 kilogrammos lányzónk, nála jön ki a 400 nemzetközi egység. Tehát, hogyha valaki ezt az 50 kg-ot tudja hozni, neki mondjuk elégséges ez a minimum megállapított 400 nemzetközi egység. Aztán van már egy átlagosabb 70 kg-os testsúlyú felnőttünk. Itt már 560 nemzetközi egységre jön ki, hogyha elkezdem beszorozgatni testsúlyra. És azért nézzünk meg egy meglett 100 kilós férfi embert is, nála már 800-ra jön ki. Tehát már is a javasolt minimum 400, egy 100 kilogrammos felnőtt férfi embernél mondjuk már is a duplája, az már 800. Uh-huh. Na most, megnéztem pár olyan ételt, vagy hát gyümölcsöt, zöldséget, amiknek egyébként viszonylag magasnak mondható az E-vitamin tartalma, és picit elkezdtem tovább számolni. Én például nagyon szeretem a mandulát. Úgyhogy megnéztem, mit nézzünk meg, Petra, kire számoljuk ki. Van gyerkőcünk, van 50 kg-os filigrán
1: legyünk. Legyen az 50 kg, mert ezzel könnyű számolni.
2: Igen?
1: Szerintem.
2: Jó,
1: könnyű felezni, könnyű duplázni.
2: Jó, nézzük meg. Tehát ahhoz, hogy mandulából az 50 kg-os emberként be tudja vinni a számára javasolt 400 nemzetközi egységnyit naponta, másfél kilogramm mandulára van szüksége. Másfél. Én szeretem a mandulát, még nagyon szeretem, mondani, csak már most fáj a pocakom. Tehát ez így jön ki. Megnéztük még a paradicsomot is. Ahhoz, hogy paradicsomból napi szinten bevigyük ezt a 400 nemzetközi egységet, ha 50 kilogrammosak vagyunk, azt a világ 53,5 kilogramm paradicsomot kellene bevinni napi szinten.
1: Igen, de ezek olyan mennyiségek, amiket nyilván az ember nem tud. Igen, hát sok is. Igen. Tehát egyszer lehet, hogy meg lehet enni, hogyha egész nap csak mandulát és paradicsomot eszünk.
2: Így van.
1: De az egy darab nap.
2: Mint napi program, igen, és vicces. Mondjuk egy napig vicces, de valószínűleg egyébként hasfájás vagy hasmenés a vége. Nem szeretem mindig arra kisarkítani, hogy képtelenségbe vinni egyébként normál táplálkozással, de tényleg nagyon nehéz, és kvázi képtelenség. Törekedjünk rá, persze. Tehát itt van még nekünk a spenót, a brokkoli, avokádó, különböző magvak. Tehát ezekben mind van vitamin, illetve még a hidegen sajtolt olajokat meg szoktam említeni. Ezek közül legalább egynek kellene, hogy része legyen minden áldott nap az étrendünknek, de nem valószínű, hogy a szükséges szintet. Tehát itt most mennyiségekről is beszélünk, és ezt nem fogja tudni elérni sajnos pusztán táplálkozással.
1: Vitamin Szerda és Szendrei Kriszta vitamin szakértővel beszélgetünk tovább, az E-vitaminról beszélgetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Szétfoszlott emlék, az utcára csend lép, szívemben reszkett.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai vitamin szerdában az E-vitaminról beszélgettünk szakértőnk Szendrei Kriszta.
2: Már beszéltünk a mennyiségekről, beszéltünk arról, hogy mit tudunk bevinni táplálkozással, és mi az, amit pontosan a táplálkozással történő bevihetetlenség miatt, hiszen nem tudunk naponta másfél kiló mandulát megenni. Emiatt aztán étrendkiegészítő formájában kell, hogy bevigyük a szervezetünkbe. Hogyha mondjuk étrendkiegészítőben szedünk E-vitamint, akkor ugyanezek a mennyiségek érvényesek-e, és ugyanezek a mennyiségek érvényesek-e akkor, Kriszta, hogyha mondjuk emellett azért napi szinten rákcsálunk mandulát. Tehát gondolom, az a 2-3 marék mandula, 10-12 dek, az nem fog bezavarni.
3: Sajnos, így van, tehát ez a nem most nem szoros kategória, illetve azért ezt mindig elmondom, ha esetleg több jutna be valamilyen úton, módon véletlenül, mert több mandulát rákcsálnánk, az idézélesen sokból a bőséget azt le tudja kezelni az emberi test, nincs ilyen, ez egy dogma igazából, hogy felgyűlik, felhalmozódik, ezt soha senki nem bizonyította, de sajnos széles körben elterjedt, ezt megoldja a mi testünk, és esetleg, ha többet sikerült rákcsálni a mandulából, azt ő üríti, úgyhogy inkább sajnos az eredmények, a tényleges kutatási eredmények azt mutatják, hogy inkább hiány van, és ezt kellene pótolni. Általában én azt látom, hogy ez a minimum érték, tehát ez a 400 nemzetközi egység, ez megállja a helyét étrendkiegészítőkben is. Tehát a minimumot azt általában tartalmazzák a kapszulák, vagy különböző folyadékok.
2: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogyha már említed a kapszulákat, akkor melyik a jobb példa? Például amiben poralakban van, vagy amelyikben ilyen kis olajocska formátumban?
3: Szerintem ugye, ami zsírban oldódó vitamin, az egy nagyon jó konstrukció, hogyha ugye eleve olyan közegben van, amiben ő tud oldódni. Tehát mindenféleképpen én szinte csak és kizárólag gélkapszulákkal találkoztam, ahol folyadék van benne, ezt akár egyébként hölgyeknek javaslom, sőt hallom is vissza tőlük, hogy alkalmazzák, kiszúrják a kis kapszulát, és felkenik az arcukra. Ugye van öregedésgátló tulajdonsága az E-vitaminnak, akár majd erről is beszélhetünk, illetve vannak eleve fogyadékok kis üvegcsében, és akkor ott is ugye eleve valamilyen olajban van oldva, és akkor ez például gyerekeknél teljesen jól lehet akár cseppenként adagolni. Úgyhogy ezzel nincsen semmi gond. Amire viszont egyébként, hogyha étrendkiegészítő formájában vásárolunk E-vitamin, akkor azért van egy-két dolog, amire tényleg oda kell figyelni. Beszéljünk erről. Nagyon soknál látom, hogy rá van írva természetes E-vitamin, ez nagyon jó, erre törekedjünk. Én már nem nagyon találkozom vele, régebben volt inkább elterjedt, hogy mesterséges E-vitamint használta. Ezt úgy lehet kiszúrni, ha az van a dobozon, hogy DL-alfa tokoferol. A DL-nél azt jelenti, hogy mesterséges. Ha csak simán alfa-tokoferol van, az természetes. Erre az egyre érdemes azért odafigyelni, bár én ezzel nem nagyon találkozom már, de a DL-alfa-tokoferolt azt kerüljük. És akkor már mondtam egy ilyen csúnya szót, akkor ki kell térni az E-vitamin formáira, mert van egyébként neki több formája. Uh-huh. Alfa, béta, gamma és delta. Sokáig azt láttam, hogy a gyártók csak ezt az alfa-tokoferolt használták. Korábban kutatási eredményeknek lett az eredménye, hogy ez a legerősebb, tehát valamiért az alfát, ugye a neve is mutatja, ezt az alfa-tokoferolt, ezt a formát emelték ki, de hát ugye az van, amit én mindig mondok, és sarkolok mindenkit rá, hogy próbálja meg leutánozni azt, ahogyan a természetben van, illetve hogyha étrendkiegészítő, akkor olyasmit kell keresni, ahogyan az amúgy előfordul a természetben is. Na most a természetben az E-vitaminnek a különböző formái, azok mind együttesen találhatóak meg. Tehát lesz ott alfa, béta, gamma és delta is. Az E-vitaminon belül előfordulhat az, hogy olyan készítményt szedünk, amiben csak az alfa van, amit szoktam mondani a vitaminoknál, hogy egy nagy család és egymás felszívódáson szerepük van, ez itt piciben az E-vitaminon belül abszolút teljesen jól megfigyelhető. Ha az egyik formáját szedjük csak, az képes kiszorítani az összes többit. És abból lehet gond. Itt sem egy-két nap alatt, de hogyha hosszú távon szedünk E-vitamint, akkor azt figyeljük meg, hogy kevert legyen. Tehát ez a négyféle forma, az alfa, béta, gamma és delta, az szerepeljen a címkén, ezt fel is fogják tüntetni. Önmagában az alfa az nem fordul elő a természetben, kell, hogy kevert legyen. Ez a kettő, hogy természetes legyen, és hogy mind a négy forma benne legyen.
2: Vitamin szerda, Szendrei Kriszta vitamin szakértővel hamarosan folytatjuk.
1: Még mindig az E-vitamin a főszereplő, érdemes nagyon figyelni, mert egy nagyon fontos vitaminről van szó, amire nagyon nagy szüksége van a szervezetünknek, és mégis nagyon keveset tudunk róla.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Uram!

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin Szerda Szendrei Krisztával, az E-vitaminről beszélgettünk. Kriszta elmondta már, hogy miben fordul elő, mennyit kell belőle szedni, lehetőség szerint mire figyeljünk oda, ugye óriási a merítés, hogyha az étrend kiegészítőket nézzük. Nagyon oda kell figyelni, amikor választunk. Ami fontos még, és most itt az utolsó blokkunkban arról kellene, hogy beszéljünk, Kriszta, hogy mit okoz az E-vitamin hiánya, és egyébként mire való az E-vitamin, mi mindent segít a szervezetünkben.
2: Persze. Jó, hogyha valakinek hiánya van E-vitaminból, azt milyen tünetekből veheti észre? Mondok egy ilyen külsőt, ha például hullik valakinek a haja. Az E-vitamin egész egyszerűen vissza tudja fordítani a hajhullás okozta károkát. Tehát, hogyha valaki abnormális hajhullást tapasztal, akkor az egyértelmű jele annak, hogy nem jut be elegendő E-vitamin az étrendjével. Regenerálja és felújítja ezeket az elhalt hajsejteket, úgyhogy érdemes megpróbálni. Még a száraz és ez a csípős bőr, ez jellemző. Nyilván télen, meg extrém időjárási viszonyok között általában mindenkinek szárazabb a bőre, főleg a téli hónapokban, de hogyha máskor is fogékony a száraz bőrre, akkor az szintén egyértelmű jele az E-vitamin hiánynak. Ha valakinek szemproblémái vannak, gyengülnek a szemizmai, vagy ingadozik a teljesítménye, tehát hogy néha jobban, néha rosszabbul lát, akkor ez is az E-vitamin hiánynak a jele. Illetve, hát ez egy nehéz ügy, a hormonális egyensúly hiány, ezt nagyon nehéz diagnosztizálni, viszont bárhol képes jelentős pusztítást végezni a testben. Egy E-vitaminban gazdag diéta vagy étrendkiegészítők szedése az teljes egészében tudja kezelni ezeket a hormonális ingadozásokat. Amiért igazán szükséges lenne, hogy pótoljuk az E-vitamin, az a györegedést átló. Tehát a napból érkező ezek a káros ultraviolett sugarak, ezek köztudottan a bőrön keletkező károkért felelőse, és ugye ezek vezetnek a ráncokhoz. Az E-vitamin az táplálja a bőrt, ellátja olajjal, és akkor meg tudja előzni ezeket a bőröregedési folyamatokat. Ugye látjuk is, rengeteg krémbe ezt belekeverik, meg tudja fiatalítani a halott bőrsejteket. Emlegetjük nagyon sokszor, ugye ő antioxidáns, ezek a bizonyos szabad gyökök, ezek az elektromosan töltött részecskék, amik az eliparosodott társadalmunknak a melléktermékei, ezek felelősek azért, hogy halnak el a sejtjeink, pusztulnak a sejtjeink, itt ezt, ha az ember tovább boncolgatja, akkor elvezet a sejtburjánzáshoz, ami káros, és idősebb korban itt jön képbe egyébként a rák, úgyhogy ennek az antioxidáns tulajdonságnak nagyon fontos, hogy kiemeljük, mert képes arra, hogy ezeket a szabad gyökök okozta károsodásokat lecsökkentse. Egyébként azt kell tudni, ez egy érdekes dolog, gyorsan elmondom, hogy a nyers E-vitamin ez nem egy túl stabil dolog. Levegő hatására órák alatt ő képes oxidálódni, egyébként ezért is kell folyamatosan pótolnunk, mert hogy eltűnik egyszer. Viszont a testünkben is nagyon gyorsan fejti ki a hatását, gyorsan reagál. Hamarabb lép kapcsolatban ezekkel a sejtkárosító szabad gyökökkel, mint a saját szöveteink, és ezáltal tud egy ilyen védő vonalat képezni, amit hogyha odaállna a saját sejtjeink elé egy pajzsal. Tehát ő egy védő vonal. Akkor még picikét még mindig a szépségápolás, a hajat is tudja hidratálni, megtartja a nedvességét. Illetve összességében egyébként ugye csökkenti a gyulladásokat, tehát egy ismerten hatásos gyulladás csökkentő. Kérdezz csak nyugodtan.
1: Azt akartam még zárásképpen, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy kúraszerűen kell leszednünk, és hogyha igen, akkor mennyi ideig, vagy milyen ismétlődéssel?
2: Az az igazság, hogy mivel ugye maga a hiány az minden napot érint. Tehát úgy gondolkodjunk, hogy amikor étrendkiegészítőket szedünk, azt a hiányt pótoljuk vele, amit már a táplálkozással nem tudunk bevinni, ugye visszatérek a mandulás paradicsomos elképesztően magas számaimra. Tehát azt kimondhatjuk, hogy több mint valószínű, hogy minőségi éhezésről van itt szó, és ezt kezelni kell. Minden áldott nap fog hiányozni ez a mennyiség a táplálkozásunkból, ezért a pótlását is minden nap javaslom. Tehát ezek ezek a számok, amiket mondtam, a minimum napi 400 ümötközi egység, az minden áldott nap javasolt. Én nem vagyok kúra párti, pláne abban az esetben, hogyha még érzem is a hatását, hogy valami segített, valami jó nekem, eszem ágába sincsen abban, hogy ha valaki esetleg egy megromlott állapotot szeretne kezelni egy magasabb dózissal, akkor ezt meg lehet tenni kúraszerűen. Ha elérte a kívánt hatást, és normalizálódott a helyzet, én akkor is a minimumra szoktam visszacsökkenteni. Amint abba hagyjuk a szedését, az másnap már kezd el kiürülni, ez ilyen egyszerű.
1: Nagyon szépen köszönöm, ez is nagyon-nagyon hasznos volt, úgyhogy most már írom a listát, hogy mi mindent kell beszerezni. Köszönöm szépen Szendrei Kriszta vitamin szakértőnek, hogy itt volt velünk, és jövő héten szerdán újra találkozunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A bélflóra és a bélrendszer egészsége egy rendkívül fontos dolog. Gyakorlatilag a teljes egészségügyi állapotunkra hatással van, és nem csak az egészségi állapotunkra, hanem a mentális egészségünkre, sőt az immunrendszerünkre is. Úgyhogy íme a jó tanács, fogyasztunk rendszeresen úti fűmag héjat. Ez egy olyan kíméletes méregtelenítő és béltisztító és emésztőrendszer tisztító növény, amiről az ember nem is gondol, hogy mekkora varázslatot tud tenni. Ez egy csodaszer, úgy hívják, tehát, ahogy az imént mondtam, hogy útifű makhéj. A világon legalább 250 féle útifűvet tartanak számon. Az útifű makhéj, vagy más néven indiai bolhafű, nem azonos a meghűléses betegségek esetén jótékony hatású lándzsás útifűvel, két tök különböző növényről beszélünk. Ez a bizonyos útifű, vagy bolhafű a zsenge kis leveleit nyersen kínálja nekünk saláta lehetőségként, a szárított magját pedig gyulladáscsökkentő és béltisztító hatásának köszönhetően évszázadok óta használják a bélrendszerben kialakuló gyulladások megszüntetésére, illetve az emésztőrendszer tehermentesítésére. Miért olyan fontos az emésztőrendszer tehermentesítése? Ahogy szokták volt mondani, bocsánat, keményen koppan a szó, de ez így van, Paracelsus mondta ezt először, a halál a belegben lakozik. A még ismertebb ókori orvos Hippokratész szerint minden betegség a bélből ered, és egy 18. századi francia pszichiáter Philippe Pinet úgy vélte, hogy az elmebaj kiindulási pontját általában a gyomor és a beleg környékén kell keresni. A szervezet egészséges működéséhez szükségesek a vitaminok, az ásványi anyagok, a fehérjék, a szénhidrátok, a rostok, a zsír és a víz. A rohanó, felgyorsult világban viszont olyan ételeket fogyasztunk, aminek a többségéről elmondható, hogy bővekedik zsírban, szénhidrátban, illetve sok hús és tejtermék fogyasztás miatt a fehérje bevitel is meghaladja a szervezet számára optimális mennyiséget, és ezek az anyagok nagyon leterhelik a beleket, és kevés rostfogyasztás miatt pedig a félig emésztett ételek megrekednek a bélcsatornákban. A megfelelő mennyiségű rost, ami napi 25 g kb, és a folyadék, a megfelelő mennyiségű, ami napi másfél, két és fél, három liter, attól függ, hogy az ember mit dolgozik, milyen a napja is, hány kiló és milyen korona, ezek mind képesek segíteni a megfelelő emésztést. Ezek hiányában különböző egészségügyi problémák léphetnek fel, például pattanásos bőr, túlsúly, sajgó ízületek, székrekedés, puffadás. Na de mit tud ez a méregtelenítő csodaszer, az útifű makhéj? Az útifűnek 85%-a nem felszívódó élelmi rost, így rendkívüli folyadék felszívó képessége van, képes arra, hogy a térfogatát akár a tízszeresére növelje. Egyébként a vegánok biztos, hogy ismerik, mert tojás helyett kötőanyagnak, zselésítő anyagnak szokták használni. Az útifű és a folyadék az együttes hatását úgy fejti ki, hogy a fogyasztás után egyfajta zselésgél képződik a gyomorban, már ott, ami nyugtatja a nyálkahártyát, és nem szívódik fel, hanem tovább vándorol, így ebben a kis zselés állagában végig, egész végig a bélrendszeren. Egy üvegmosó keféhez lehet hasonlítani az útifű működési elvét, mindenféle lerakódott salakanyagot a bélbolyhok közül képes kiszedegetni, a bélbolyhokból, bélredőkből, és viszont eközben a bélbolyhokat megkíméli. Hasmenés esetén magába szívja az emésztőrendszerben található fölösleges folyadékmennyiséget, székrekedés esetén pedig a felszívott folyadéktartalom képes lágyítani a székletet, nem felszívódó rostként pedig képes visszaállítani a bélrendszer egészséges úgynevezett hernyó mozgását. Az útifűmag nem okoz hasmenést, nem okoz székrekedést, hanem pont optimális állapotot eredményez. Rendkívül alaposan tisztít, garantáltan megkötés eltávolítja a vastag bélben lerakódott méreganyagokat, és az nagyon-nagyon fontos, életbevágóan fontos, mégpedig azokkal a káros baktériumokkal együtt, amelyek krónikus betegségeket tudnak okozni, és hosszú távon akár a belek rákosodását is kiválthatják. No, kinek ajánlott, és akkor itt a jó tanács résznek a legértékesebb pontja, kinek ajánlott az útifűmag fogyasztása, akik üzemi koszton, gyorséttelmi ételen vagy instant félkész feldolgozott élelmiszereken élnek, azoknak, akik nem sok állati fehérjét fogyasztanak, mivel ez adja a legkiválóbb táptalajt a bélférgeknek és a különböző bélparazitáknak, aztán akik evés után kellemetlen gyomorműködési panaszokra hajlamosak, felfúvódás, szélgörcs, túlzott teltségérzet, Aztán azoknak, akik a kelleténél több kandidagombát fedeztek fel a szervezetükben, akár egy vizsgálatnak köszönhetően, vagy a tüneteknek köszönhetően már észrevették, azoknak, akik hajlamosak bármilyen epe problémára, volt vagy van epe kövük, vagy epe vezeték elzáródásuk. Azoknak is nagyon hasznos az úti fűmag fogyasztása, akiknek rossz a máj funkciójuk, vagy bármilyen máj működési zavarral kapcsolatos betegségük van. Akiknek az orcáin, vagy a szája körül található májfolt, vagy állandóan barna karikás a szeme, vagy makacs kiütései és pattanásai vannak az állán, vagy a szája körül az arca közepén, ugyanis ezek a bőrtünetek a legtöbb esetben emésztési és gyomorműködési rendellenességekre utalnak, és azoknak is hasznos, aki antibiotikumos kezelés után a bélflóráját helyre kívánja állítani, illetve a túlsúlyosaknak, akik nem tudnak fogyni, annak ellenére, hogy keveset esznek, a refluxban szenvedőktől, a bélférgeseknek, és azoknak is, akiknek nem jó a székletük, tehát akiknek emésztési problémájuk van. Gyakorlatilag, mondom még egyszer, egy olyan hihetetlen csodaszerről beszélünk, mint amilyen a kovaföld. Úgyhogy tessék úti fűmag héjat fogyasztani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.5 Manna FM annap közéjének az állatbarát rovata jön, amiben jön néhány jó tanács, hogy hogyan tudunk megszabadulni a kutyaszaktól. Nyilván ezt most nem úgy kell felfogni, hogy ez valami borzalmas szak, de lehet, hogy az ember nem akarja azért az otthonában. Főleg, hogyha mondjuk a kutyuskának van több helye, ahol fekszik, akkor az rendesen a textil átveszi ezt a szagot, mint ahogy nekünk mondjuk nyáron oda izzad a fejünk a párnára, hát annak sincsen jobb szaga, csak mondom. Úgyhogy itt van a jó hír, nem muszáj kutyaszagúnak lenni hosszan ezeknek a dolgoknak. Nyilván az első és legfontosabb trükk az a rendszeres takarítása azoknak a helyeknek, ahol a kutyus fekszik. A teljes körű takarítást nem tudja megúszni az ember ilyenkor, hogyha arról van szó, hogy el kell tüntetni a kutyuskának a bunda szagát a lakásból. A legfontosabb és leghatásosabb módszer még mindig az, hogyha rendszeresen porszívozunk, felmossuk, mossuk, cseréljük a szöveteket, lecsutakoljuk a kanapét és bedobjuk a mosiba a függönyöket is. Mindenkinek mást jelent a rendszeres, természetesen, de másfél-két hetenként azért ajánlott megcsinálni, főleg, hogyha kutya van, mindegy, hogy rövid vagy hosszú szőrű, mindenképpen érdemes ezeket a textileket frissíteni. A porszívozás nagyon fontos, nem elég a felsöprés. A szag ugyanis sokszor nem is magától a négy lábútól ered, hanem az általa elhullajtott szőrrétektől. Aztán a takarítás, mint alapvetés, az ugye megvolt. A következő fontos dolog az a kutya cuccainak a rendszeres tisztítása. Akár játékokról van szó, akár a fekhelyéről van szó, ezeket mind rendszeresen ugyanúgy mosni kell, mert nem elég, hogyha a lakás csillog villog, hogyha a kutya által használt tárgyakat folyamatosan nem tisztítjuk, akkor annak a nyáltól, a kutyaszőrtől ugyanúgy lesz egy bizonyos szaga. Igazából bármilyen mosószer jó, ami nem árt a kutyusnak, de az az igazi, ha egy kicsi szódabikarbonát is bedobunk a mosóvízbe, ez ugyanis tökéletesen semlegesíti a szagokat. Ugyanis szódabikarbonát érdemes használni a helyszíni szagtalanításra, mondjuk, hogyha valahova oda pisil a kutya, a takarítás után szódabikarbonás vízzel is érdemes végigmenni a területen, vagy beszórni a textilt, a kanapét, hogyha véletlenül ott történt a baleset. És nem szabad sajnálni, kidobni a kutyus régi játékait, ha már annyira szét vannak csócsálva és annyira koszosak, hogy egy jó mosás sem segít rajtuk, akkor nem lesznek már tiszták és illatosak sem. Úgyhogy akkor érdemes egy újat beszerezni, szülinapra, alkalomra, ünnepre, bármikor, vagy csak úgy, ha dörüljön a kutyus. Aztán tartsuk rendben a kutyust is, ez is nagyon fontos, ugye, semmit nem ér a folyamatos tisztogatás, ha maga a kutyusnak a bundája ázott szagú, úgyhogy őt is érdemes rendszeresen fürdetni. Ha a benti kutya a kis gézen gúz, akkor sokkal gyakrabban kell fürdetni, mint egy kinti kutyát, és érdemes a kényesebb területeit rendszeresen tisztító kendővel lemosni. Arra figyeljünk, hogy a speciális kutya sampont használjuk a szőrére, és a fülébe soha véletlenül se fröcsköljünk vizet. A szőrzet karbantartása és nagyon fontos, vigyük el rendszeresen kutyakozmetikushoz a kutyuskát, nyíratni a bundáját, a kevesebb szőr, kevesebb szaggal is jár, ráadásul télen a meleg lakásban nincs szüksége a kutyusnak arra, hogy a bundája melegítse. Nyilván lehet feles bundát is nyíratni, ami azt jelenti, hogyha kijárós a kutyus, tehát kint is van és bent is van, hogyha van kedve kimehet a kertbe, akkor olyan feles bundát készít neki a kutyafodrász, ami védi kint, de bent nem lesz tőle melegebb. Sokkal nagyobb gond lehet egy hosszú szőrű kutyusnak a bundácskájával, mint azzal, aki 10 perc alatt át lehet mosni egy nagyobb séda után. Biztos, hogy érdemes a régebbi, mi általunk már nem használt törölközőket félretenni, és kutyusnak lábtörlőként használni, bevizezni, megnedvesíteni, mancsocskát megtörölni, hogyha úgy van utazás előtt, vagy mielőtt bejönne mondjuk estére a házba. Úgyhogy ezekre érdemes figyelmet fordítani, és akkor itt van még egy utolsó tipp. Készíthetünk mi magunk szagsemlegesítő sprét házilag otthon. Mielőtt beillatosítanánk néhány illetgyertyával, vagy elektromos illatosítóval, nagyon fontos, hogy semlegesítsük azt a minimális kutyaszagot, ami esetleg a rendszeres tisztántartás után is jelen lehet. Ami hangsúlyozom még egyszer, nem büdös, hanem van a kutyuskának egy szaga, mint hogy az embereknek is van hajszaga, meg kalapszaga, ugye? Tudjuk, milyen az. Tegye mindenki a szívére kezét, tudja, milyen az, amikor valaki nem most rendszeresen hajat, már pedig mindenki el szokta követni azt a hibát, hogy nem mossa rendszeresen a haját, ott van kalapcak, fejbőrszag, hajszag. Ugyanígy van a kutyának is szaga, csak az ember szagot már megszoktuk valószínűleg. Szóval ehhez az illatosító, szagtalanító, házi készítésű spréhez nem kell több ezer forintot költeni spéci szerekre, könnyedén össze tudjuk kutyulni ezt. Igazából az egyik összetevő a szódabikarbóna, ez lesz a semlegesítő sprének az alapja, a másik alapanyaga pedig a fehér ecet. Ezt a mixet felöntjük vízzel, és oda fújjuk, ahol érez. nézzük, hogy erősebb a kutya szak, vagy csak néha körbefújjuk vele a textileket, a kanapét, fotelt, és mielőtt beindítjuk az illatosítást, akkor ezt érdemes. Válasszunk egy elég erős illatgyertyát, vagy otthoni illatsprét, hogy amíg esetleg lakásban olálkodó szagmaradékokat is le tudjuk kötni, de az a biztos, hogy porszívózunk, a textileket frissítjük és tisztítjuk, szódabikarbonával szaksemlegesítünk, a kutyust megfürdetjük, és akkor rendben is vagyunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt,